0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Neveztetve az Istentől, Melkizedek rendje szerint való főpapnak. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig keményeled elvaló, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevése.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, az szerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk. Péternek galileai származására utalva, Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első három verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 6. rész. Azért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, és ne rakosgassuk le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a bemerítkezések tanításának, a kezek rátevésének, a holtak föltámadásának és az örökítéletnek. És ezt megcselekedjük, ha az Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak már, megízlelve a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak az erőit, elestek, hogy ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért művelik, áldást nyer Istentől, amely pedig tövist és bojtorján terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. De ti felőletek, szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, még ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői legyetek azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és azt mondta: bizony megáldva megáldalak téged, és megsokasítva megsokasítalak téged. És így békességes tűrő lévén el is nyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengés vége megerősítésül az eskü, amiért az Isten, kiválóbban meg akarva mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan mi voltát, közbelépett esküvéssel, hogy két változtathatatlan tény által, amelyeket ha megnézünk, akkor látjuk, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, ami a lelkünknek mint egy bátor és erős horgonya, ami beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitól bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkizedek rendje szerint.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: Most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a Tínédzser Ország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán, elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva, és akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy az, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalomnak is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlesztettek, fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Papp Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői, és tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közösséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani, tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozélményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom leszpoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képesség, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthet, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De ha azt mondja, hogy a három reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADHS, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, az szerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk.
6: Péternek galileai származására utalva Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első három verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
7: Ez volt
5: a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 7. rész. Mert ez a Melkizedek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva, őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenéből. Aki elsőképpen magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetve az Isten fiához, pap marad mindörökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatuk van, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő testvéreitől. Jó lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, Ábrahámtól tizedet vett, és az ígéretek birtokosát ő áldotta meg. Pedig minden ellenmondás nélkül való az, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki minden bizonyság szerint örökké él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a levita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatnunk, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen a törvény is megváltozik. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki se szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy ami urunk Júdából támadt, amely nemzetségre nézve semmit sem szólt Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlósága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatok törvénye szerint, hanem enyészhetetlen élet ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtevés, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik,

0: mivel hogy erőtlen és haszontalan. Mivel a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem eskü nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvel. Azáltal, aki ezt mondta neki, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, de ennek, mivel hogy örökké megmarad, a papsága változtathatatlan. Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzen értük. Mert ilyen főpap érintett és illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozva. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiú.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 7. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk. Péternek galileai származására utalva, Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első három verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécses tartó, és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg áronbottya, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik, azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek,

0: az örökkévaló szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörösgyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, és azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után, a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Ragaszkodjunk, és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére, és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Belső gyógyulás című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
3: With any type of counseling ministry, there is something very important to remember.
4: Fajta lelkigondozói szolgálattal kapcsolatban fontos szem előtt tartanunk azt.
3: So in Isaiah 9 verse 6.
4: Ézsaiás 9:6.
3: Says, for unto us a child is born, unto us a son is given.
4: Azt mondja, hogy egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk.
3: And so he's speaking about Jesus.
4: És ez itt Jézusról szól.
3: And it says his name will be called.
4: Azt
3: wonderful
4: mondja,
3: counselor.
4: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
3: mighty
4: nekünk.
3: God, everlasting Father.
4: És az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek.
3: In the New Testament Greek, in the original, there's no commas and full stops.
4: Békesség fejedelmének. Az újszövetségi görögben.
3: So you can say that this is wonderful counselor.
4: A csodálatos tanácsost mondhatjuk.
3: Our Jesus is the wonderful counselor.
4: Hogy a mi Jézusunk a csodálatos tanácsos.
3: And any counseling.
4: És bármilyen ilyen tanácsadói lelkigondozói szolgálat,
3: based on the ministry of Jesus,
4: ami nem Jézusnak a szolgálatán alapszik,
3: that is not based on the victory of Jesus,
4: ami nem Jézus győzelmén alapszik,
3: that is not led by the Spirit of Jesus,
4: amit nem Jézus szelleme által vezetett,
3: that is not Jesus' way,
4: ami nem Jézus módja, útja szerint működik,
3: it is not Christian counseling.
4: Az nem keresztény lelkigondozás.
3: And it's not good psychology either.
4: És még csak nem is pszichológia.
3: So we rely on the wonderful counselor.
4: Mi mindenben a csodálatos tanácsoshoz szeretnénk igazítani magunkat.
3: This is the first time that we've taught about inner healing.
4: Ez az első alkalom, hogy a belső gyógyulásról fogunk tanítani.
3: But the Lord told us last year that we would start doing this.
4: De az Úr a múlt évben szólt hozzánk, hogy kezdjük el ezt tenni.
3: So I'm sorry, you are the guinea pigs.
4: Tehát sajnos ti vagytok a kísérleti nyula.
3: But we have had a lot of experience.
4: De mindkettőnknek a feleségemmel nagyon sok tapasztalatunk van ebben. Mielőtt találkoztunk volna.
3: But when we met and when we started working together,
4: már azelőtt is, és mióta találkoztunk és együtt kezdtünk.
3: Everything came together in a way that really surprised us.
4: Minden egy olyan módon állt össze kettőnk között,
3: and
4: ami meglepett bennünket, és ezért az Úrnak adunk
3: dicsőséget,
4: aki felkészített bennünket arra, hogy együtt szolgáljunk ilyen módon.
3: And so in the I can't remember, but 5 years we've married?
4: Nem emlékszem pontosan.
3: No, soon.
4: 5 éve, hát hamarosan 6 éve, hogy összeházasodtunk.
3: So in these 6 years we've really learned a tremendous amount.
4: Tehát ebben az 6 évben elképesztő sok dolgot tanultunk meg.
3: The time has gone so quickly, this is why I'm not
4: annyira
3: sure.
4: Annyira gyorsan megy az idő, hogy emiatt
3: But I do remember the date.
4: De az időpontra, a dátumra arra konkrétan nem emlékszem pontosan.
3: So what is the ministry that we do?
4: Tehát mi ez a szolgálat, amit mi
3: Well, Franz
4: végzünk.
3: Says it's a beauty farm or a beauty parlor.
4: Franz azt mondta,
3: and
4: hogy ez egy
3: now he says it's a dismantling and reassembly ministry.
4: Farm. Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
3: And that frightens me a little bit.
4: Ez egy kicsit megijeszt engem.
3: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car,
4: mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat,
3: I had some pieces left over.
4: Mindig kihagytam belőle valamit.
3: And to think of having pieces of Franz left over.
4: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna,
3: I would find very frightening.
4: Az nagyon megijeszt engem.
3: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
4: Általában ezt a szolgálatot belső gyógyulásnak hívják, és ez a legáltalánosabb leírás.
3: Some people call it emotional healing.
4: Mások emocionális érzelmi gyógyításnak hívják azt, de ez
3: because there are much more than emotions involved.
4: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken kívül más területeket is
3: éri.
4: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra, gyógyulásra.
3: But we're also dealing with wrong thinking.
4: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is.
3: In the will area.
4: Az akaratnak a területével is.
3: Some people call it healing of memories.
4: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből
3: and
4: való gyógyulást.
3: But that is only part of what we do.
4: De mindezek csak részei mindannak, amit
3: teszünk. It's a very important part.
4: Nagyon fontos részei.
3: But we are not dealing only with this part.
4: De nem csak ezekkel a különálló részekkel
3: foglalkozunk. We are dealing with all the pressures on a person that prevents them from living in victory.
4: Hanem mind azokkal a nyomásokkal foglalkozunk a szolgálatunk során, amelyek nyomás alatt tartják az embereket, és távol tartják őket attól, hogy győztes életet élhessenek.
3: Some people call it healing of the soul.
4: Néhány ember ezt a lélek gyógyító szolgálatának hívja.
3: Again, this is inadequate.
4: Ez szintén nem megfelelő megnevezés. Mert többről van itt szó, mint csak a lélekről.
3: We are dealing with spiritual issues.
4: Mert ilyenkor foglalkozunk szellemi dolgokkal.
3: And we are dealing with the whole person.
4: És a személyiség teljességével foglalkozunk.
3: As Franz said, the Lord is interested in the spirit,
4: ahogyan
3: in our soul and in our bodies.
4: Istennek gondja van rá, van ő törődik, ami szellemünkkel, lelkünkkel és testünkkel egyaránt. Úgy gondolom a legjobb meghatározás a teljességnek a szolgálata.
3: There is a word in the New Testament, in the Greek New Testament.
4: Van egy szó a görög új szövetségben.
3: Sozo.
4: A szóza,
3: which really describes the ministry that we're doing.
4: Ami valóságos módon leírja azt a fajta szolgálatot, amit mi végzünk.
3: When you get the notes, you will see I've got four pages of everywhere in the New Testament the word sozo is used.
4: Akkor ott meg fogjátok látni felsorolva azokat a Biblia verseket, ahol a sozo szó előfordul.
3: So sometimes it's translated as safety.
4: Van, amikor ezt biztonságnak fordítják.
3: It's of course salvation from sin.
4: Van, amikor a bűntől való szabadulásnak, üdvösségnek fordítják, van, amikor gyógyulásnak fordítják. Amikor Jézus azt mondja, hogy a te hited megmentett téged,
3: he's talking about wholeness,
4: akkor ő ott a teljességről beszél,
3: or healing,
4: vagy gyógyulásról.
3: Yeah, it's also used for deliverance from demons.
4: Szintén használatos ez a szó, ez a kifejezés
3: and
4: a démonoktól való szabadulásra.
3: The whole meaning of sozo, it is wholeness.
4: És a szozó alapvető értelmezésében benne van a teljesség
3: a person is completely free, completely
4: egy olyan személy,
3: healed,
4: aki teljesen szabad, teljesen egészséges, meggyógyult, és egy olyan személy, aki betölti azt az elhívást, amire teremtetett.
3: This exciting word is used 1,064 times in the New Testament.
4: Kifejezés több mint 62 alkalommal szerepel az Új Szövetségben.
3: Yeah. There are other ways of explaining what we do, pictures from the scriptures,
4: and I want to
3: we want to share some of these with you.
4: Más kifejezési módjai, más kifejezések is arról, amiről mi beszélünk, többet ezek közül
3: encourage you to see what God is wanting to do in the life of every Christian.
4: Amik arról szólnak, hogy mit akar Isten elvégezni a keresztények életében.
3: So Marie's come now and share one scripture with us.
4: Most szeretném megkérni Máriát, hogy jöjjön és osszon meg egy ilyen Biblia részletet velünk.
0: Franz was talking about tools.
4: Franz beszélt a szerszámokról.
0: We are going to show you some tools.
4: És szeretnénk nektek mutatni szerszámokat.
0: How to help that process of clearing.
4: Amelyek segítségetekre lesznek a megtisztulás folyamatában.
0: And you know that that picture, what we saw here in that bowl, that was reality.
4: Tudjátok, hogy mennyire valóságos volt az a kép, amit Franz mutatott nekünk ezzel az átlátszó edénnyel és a benne lévő szennyes lőttyel.
0: However shocking it is, We are a mixture from all kinds of things.
4: Bármilyen megrázó, sokkoló is volt a számunkra, valójában mindannyian ilyen zagyvalékai vagyunk
0: a dolgoknak.
4: De Istennek nem az a célja, hogy
0: when
4: ilyenek
0: God
4: legyünk.
0: Made the man at the beginning,
4: amikor
0: in Genesis,
4: a kezdetben Isten teremtette az embert, a Teremtés könyvében, ahogy írva van,
0: it was good, very good.
4: Azt mondja, hogy igen, jó volt minden, amit Isten teremtett,
0: így
4: az ember
0: tools,
4: is.
0: We use scriptures.
4: És szerszámokként Biblia verseket használunk. Van egy íráshely, ami nagyon világosan mondja,
0: what God meant when he made us.
4: Hogy Isten hogyan képzelt el bennünket, amikor teremtett bennünket.
0: In Ephesians 2:10,
4: az Efezus 2:10-ben
0: we read,
4: a következőt olvasjuk.
0: For we are his workmanship.
4: Mert az ő alkotása vagyunk.
0: Created in Christ Jesus for good works.
4: Teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre,
0: which God prepared beforehand that we should walk in them.
4: Amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
0: And you know, in the Greek,
4: tudjátok, a görögben
0: that work, workmanship,
4: az a szó, ami is az ő alkotása vagyunk, tehát az
0: poieo,
4: alkotás, az a poieo görög szó,
0: poieo, poema,
4: poema,
0: poema, which means to make,
4: azt jelenti, hogy csinálni valamit,
0: a piece of art,
4: de ez,
0: something very special.
4: De ez egyfajta nagyon speciális dolgot, egy mesterművet, egy műalkotást
0: so each
4: jelez.
0: One of us,
4: tehát mindannyian
0: is a unique piece of art.
4: Mindannyian egy csodálatos művészeti alkotások, mesterművek
0: that
4: vagyunk.
0: God was thinking about and intended to be used for some special purpose.
4: Amikről Isten előre gondolkodott, kitalált, eltervezett és meghatározott céllal alkotott bennünket.
0: Every one of us is different.
4: Mindannyian különbözőek vagyunk.
0: You cannot find two people alike in the whole world.
4: Az egész világon nem találsz két egyforma embert.
0: And in Psalm 139,
4: a 139. Zsoltár,
0: verse 13 to 16,
4: a 13-tól 16. versig,
0: like this. For you formed my inward parts.
4: Bizony te alkottad veséimet, vagy belső részeimet. Te takargattál engem anyám méhében.
0: I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
4: Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, vagy alkottál, ahogy ő olvassa a fordításból. Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
0: My frame was not hidden from you.
4: Nem volt elrejtve előtted az én
0: when
4: csontom.
0: I was made in secret,
4: mikor titokban formáltattam,
0: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
4: és idomítottam vagy alakítottam a föld mélyében. Látták szemeid az én
0: being
4: alaptalan testemet,
0: unformed,
4: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
0: In your book they were all written. The days fashioned for me.
4: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
0: When as yet there were none of them.
4: Holott egy sem volt még meg közülük.
0: Okay. So God's intention is very clear. He made
4: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
0: He made us in his image and for fellowship with him.
4: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
0: To walk in the good works that he prepared for us.
4: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
0: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
4: És mindannyian csodálatos mesterművek, művészeti alkotások, egyediek vagyunk, amelyeket Isten készített. De
0: we do live in the world that is stained by sin.
4: Mindannyian egy olyan világban élünk, amit beszennyezett a bűn.
0: We already saw that we receive a lot of things from our ancestors, from our parents.
4: Ahogyan láttuk, sok olyan dolog beszennyezte az életünket, amiket az őseinktől, szüleinktől örökölt.
0: And we also have an enemy who wants to destroy us.
4: És ezen kívül van egy ellenségünk is, aki el akar pusztítani bennünket.
0: The picture that God so lovingly made.
4: Az a kép, amit Isten szeretettel teli módon alkotott, az beszennyeződött, elhomályosult, és nem az eredeti szépségében fényében tündököl már többé.
0: Wrong frame again, not the original frame, but people put us in a frame.
4: Időnként az emberek keretbe tesznek bennünket, és nem a megfelelő keretbe.
0: So that's reality again.
4: Ez szintén a valóságnak
0: but
4: a része.
0: But the good news is that God, because that
4: az,
0: light inside of us, God can restore that original picture.
4: Hogy a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő fény miatt Isten képes helyreállítani bennünket az ő által eredetileg eltervezett képre.
0: Angliában show, it's called.
4: Van egy ilyen bemutató, egy show, amit
0: Antique Road Show.
4: Tehát ilyen régiségeket bemutató road show van Angliában.
0: No, people bring the thing they have to experts, and they tell them what it is, how much it is worth.
4: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
0: And sometimes,
4: időnként,
0: people brought in some picture, and it looked very uninteresting.
4: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod,
0: and
4: hogy mit akar ábrázolni.
0: The experts who knew who is what he was doing puts the sponge in some liquid.
4: Amikor jön az a szakértő, aki tudja, hogy mit kell tennie, akkor bemártja egy ilyen szivacs darabot egy folyadékba.
0: You start seeing the bright colors.
4: És elkezdi a képet ezzel a szivacssal átalakítani.
0: I don't know, 100 years ago or something.
4: Akkor, vagy megtisztítani a képet, akkor meglátod azt a képet, amit sokkal régebben festettek, és annak előjönnek a csodálatos színei, és hasonló módon.
0: But we want to be sure, we need to send it to experts.
4: Bennünk van az a csodálatos kép, amire Isten eltervezett bennünket.
0: And few months later they would say yes, it was.
4: De az specialistákra van szükség, hogy ezt a képet ki tudja hozni belőle.
0: 30,000 pounds or something like that.
4: És néha, amikor ilyen régiségeket, régi képeket megtisztítanak, akkor jönnek rá annak a valós értékére.
0: This is what God wants to do with us.
4: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
0: And if we want to help people, we have to believe it.
4: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
0: And use these different tools.
4: És használnunk kell ezeket a szerszámokat,
0: an expertise,
4: és képességeket, speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
3: Okay, I think that's a helpful way of not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word
4: csodálatos dolog
3: means poem or song.
4: A képet, akkor meglátod azt a képet, amit sokkal régebben festettek, és annak előjönnek a csodálatos színei, és hasonló módon.
0: But we want to be sure, we need to send it to experts.
4: Bennünk van az a csodálatos kép, amire Isten eltervezett bennünket.
0: And few months later they would say yes, it was.
4: De az specialistákra van szükség, hogy ezt a képet ki tudja hozni belőle.
0: 30,000 pounds or something like that.
4: És néha, amikor ilyen régiségeket, régi képeket megtisztítanak, akkor jönnek rá annak a valós értékére.
0: This is what God wants to do with us.
4: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
0: And if we want to help people, we have to believe it.
4: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
0: and use these different tools.
4: És használnunk kell ezeket a szerszámokat.
0: And expertise.
4: És képességeket.
0: The original.
4: Speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
3: Okay, I think that's a helpful way of not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word.

0: This is what God wants to do with us.
1: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
0: And if we want to help people, we have to believe it.
1: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
0: And use these different tools.
1: És használnunk kell ezeket a szerszámokat.
0: And expertise.
1: És képességeket, speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
2: Okay, I think that's a helpful way of not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word
1: csodálatos dolog az,
2: poem or song.
1: Ahogy Isten leír bennünket, mint egy művészeti alkotást, mint például egy verset vagy egy csodálatos dalt.
2: We are God's love song to this world.
1: Mi Isten szerelmes dalai vagyunk a világ számára.
2: There's another interesting verse.
1: Van egy másik érdekes vers, Biblia vers.
2: In Hebrews 12:1.
1: A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első verse, amit szintén használunk a belső gyógyulásra kapcsolatos szolgálatban.
2: Hebrews 12:1.
1: Zsidó levél 12. fejezet első verse.
2: Therefore we also, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
1: Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
2: So this is the writer is using a picture of a marathon race.
1: Ez a kép, ez egy maratoni futónak.
2: And Christians are all running in this marathon race.
1: Maratoni futó versenynek a képét adja elénk.
2: The heroes of faith from the Old Testament.
1: Maratoni futó verseny részei vagyunk, és a versenyen.
2: Who have already finished the race?
1: A versenyben részt vesznek azok a tanúbizonyságok is,
2: encouraging us to run.
1: Akik már megfutották az ő maguk pályáját, és ott az ószövetségi szentek, akik drukkolnak nekünk.
2: It
1: de van egy probléma, amivel
2: szembesülünk.
1: Arról beszél, hogy terheket és bűnöket cipelünk,
2: which trip us up,
1: amelyek akadályoznak bennünket, amelyek lassítanak bennünket.
2: And it's bad enough having to run for a long distance.
1: És ilyen módon nagyon nagy nehézségbe
2: ütközik, hogy carrying great weight on your back as well.
1: Hosszú távot végigfussunk, akkor hogyha ilyen terheket cipelünk.
2: It's no wonder that so many Christians aren't able to live in victory.
1: Nem csoda ezért az, hogy olyan sok keresztény nem tud győzelemben élni.
2: So what are we talking about here?
1: Miről beszélünk itt?
2: See, the church has always concentrated on the sins.
1: A gyülekezet mindig a bűnökre összpontosít, koncentrál.
2: Because the answer is quite simple.
1: Mert így a válasz meglehetősen egyszerű. Térjél meg.
2: But very few people talk about the weights.
1: És nagyon kevés ember beszél azokról a terhekről.
2: Because many Christians don't know what they are.
1: Mert nagyon sok keresztény nem tudja, hogy mik ezek a terhek.
2: And they don't know how to deal with them.
1: És nem tudják, hogy kell ezekkel elbánni, vagy mit kell ezekkel tenni.
2: We know what personal sin is.
1: Tudjuk, hogy mi a személyes bűn.
2: And we have wonderful promises in the scriptures.
1: És vannak az írásokban csodálatos ígéretei.
2: If we repent and confess our sins.
1: Hogyha megtérünk és megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket,
2: to forgive us our sins.
1: Akkor Isten hűséges és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket.
2: And to cleanse us from all unrighteousness.
1: És megtisztít bennünket minden igazságtalanságtól.
2: Hallelujah, the blood of Jesus cleanses us from all sin.
1: Jézus vére megtisztított bennünket minden bűntől.
2: But we have weights.
1: De vannak terhek rajtunk.
2: This is the baggage that we carry.
1: Ezek olyan csomagok, olyan hátizsákok, amiket cipelünk.
2: And some of it is caused by our own sin.
1: ezek közül sokat a saját magunk által elkövetett bűnök okoznak.
2: Most of it is caused by the sins of others.
1: De legtöbbet mégis

0: mások által elkövetett bűnök
1: especially our ancestors.
0: Különösen az őseink bűnei.
1: Because many of these whites,
0: mert sok ezek közül a terhek közül,
1: and many of the things that we do within in a healing or wholeness ministry,
0: és sok dolog azok közül, amiket a belső gyógyulással vagy a teljességre való jutással
1: kapcsolatban végzünk.
0: Sok ezek közül a problémák közül összefüggésbe hozható a vetés és aratás törvényszerűségével.
1: For example, there are curses working in many families
0: átkok,
1: and in individuals,
0: amelyek sok családnak és egyénnek az életében működnek.
1: And curses are a lack of blessing in a certain area.
0: És az átok az áldásnak a hiányát jelenti bizonyos területeken.
1: And so we can have this lack of the blessing that God intends for us.
0: És így hiányt szenvedünk azokban az áldásokban, amiket Isten elkészített a számunkra. És ez távol tart bennünket attól, hogy győztes életet élhessünk.
1: There is the iniquity of the forefathers, or the
0: ezek az ősatyáknak, vagy a
1: generational sin,
0: generációs bűnök.
1: And it says many times in the scriptures that the Lord will visit the sins of the fathers onto the third and the fourth generation.
0: Sok alkalommal olvasunk az írásban arról, hogy az atyák bűneit a harmadik, negyedik generáción keresi meg az atya, az Úr.
1: God has put spiritual inheritance into families, and many even Christian families are not receiving their full inheritance.
0: Isten áldásokat helyezett el családokra, és ezeket az örökségeket sok keresztény család sem tudja megragadni.
1: We don't like to think about it, but the people put curses on other people.
0: Nem szeretünk erre gondolni, de sokszor emberek mondanak átkokat más emberek életére.
1: We see men of God who speak curses in the scriptures.
0: Látunk embereket az írásokban is, akik
1: we see God
0: átkot mondanak más emberekre.
1: Over people.
0: Látunk olyat is, hogy Isten átkoz meg embereket.
1: Yeah, there are people who serve Satan who speak curses over people.
0: Látunk olyan embereket, akiket a sátán késztet arra, hogy megátkozzanak embereket.
1: Everybody, I would think everybody, every Christian uses negative words and expressions about people at some time in their life.
0: Minden ember, és keresztények is az életük bizonyos szakaszaiban használnak negatív kifejezéseket, mondanak negatív beszédeket más emberekre. Megítéljük egymást.
1: And these judgments work in our lives.
0: És ezek az ítéletek is működnek az életeinkben.
1: Yeah. We make inner vows. We promise ourselves, I will never do this and I will never do that.
0: Megígérjük magunkban, megfogadjuk magunknak, hogy nem fogok így beszélni, nem fogok ilyen dolgokat tenni.
1: And we do it as children.
0: És amiket gyerekekként
1: because these
0: kettünk,
1: vows make us feel safe.
0: Mert azért,
1: then they ruin our lives when we grow up.
0: Gyerekkorunkban is érhetnek bennünket olyan hatások, amik a felnőtt korunkban is hatással vannak. És mivel vannak ilyen szellemi negatív hatások,
1: at work in the universe,
0: amelyek az egész univerzumban működnek,
1: because God has put into creation physical laws and spiritual laws.
0: Mert Isten elhelyezett a teremtett valóságban, a teremtett világban fizikai és szellemi törvényszerűségeket. Amikor Isten teremtette az univerzumot,
1: from nothing,
0: a semmiből,
1: he obviously put into force the physical laws that make it all work.
0: Nyilvánvalóan belehelyezte a teremtett világba a fizikai törvényszerűségeket.
1: Without the law of gravity, the whole universe would fall to pieces.
0: Amik alapján működik az egész rendszer, a gravitáció törvényszerűsége nélkül darabjai hullana az egész. Jeremiás 35:25.
1: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
0: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek
1: and the Bible speaks a lot about we can see God's character in creation.
0: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
1: We can see his mighty power in the creation.
0: láthatjuk az ő hatalmas erejét.
1: We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that hold it all together, in the physical laws that hold it all together.
0: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
1: But at the same time, he put into force spiritual laws.
0: De egyidejűleg láthatjuk a szellemi törvényszerűségeket is.
1: Which reveal God's holiness and righteousness.
0: Amelyek kijelentik Isten szentségét és igazságosságát.
1: Which reveal His love and mercy.
0: Amelyek kijelentik az ő szeretetét
1: For és example,
0: irgalmasságát.
1: Psalm 19:1.
0: Például a Zsoltárok.
1: It says the heavens declare God's glory.
0: 19:1, ami azt mondja, hogy
1: Psalm
0: az egek hirdetik Isten dicsőségét. A Zsoltárok 50. fejezet 7 azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten igazságosságát.
1: The heavens declare His righteousness.
0: A másik Zsoltár azt mondja, hogy a mennyek hirdetik az ő igazságosságát, és az emberek látják az ő dicsőségét.
1: Can we turn to Romans chapter 1, please?
0: Lapozzatok kérlek a Római Levél első fejezetéhez.
1: And the important passage for us is from verse 18 to
0: 32. Számunkra fontos üzenet a 18. verstől a 23.
1: And we won't read all the verses now.
0: Versig
1: szól. But it says, for in it the righteousness of God is revealed.
0: 18. vers azt mondja, mert...
1: Okay, 18, sorry. For the wrath of God is revealed from heaven.
0: A 18. vers, mert nyilván van az Istennek haragja
1: against all ungodliness and unrighteousness.
0: Az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen.
1: Of men who suppress the truth in unrighteousness.
0: Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
1: Because what may be made known of God is manifest in them.
0: 19. vers, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő
1: bennük. For God has shown it to them.
0: Mert az Isten megjelentette nekik.
1: 20th verse is very important.
0: 20. vers nagyon fontos.
1: For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen.
0: Mert ami Istenben látható, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és istensége.
1: Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead.
0: A világ teremtetésétől fogva az ő alkotásaiból megértetve meglátatik úgy, hogy ő tehetetlenek. Tehát Istennek a tulajdonságait és a hatalmasságát megláthatjuk
1: in
0: a teremtett világon keresztül. A 21. versben azt mondja,
1: they know God,
0: mert bár az Istent megismerték,
1: they did not glorify Him,
0: mindazáltal nem mint Istent dicsőítették
1: and their foolish hearts were darkened.
0: Sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába
1: valókáltak,
0: és az ő balgatak szívük megsötétedett. Tehát azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem
1: and so in 21:24 says, therefore God gave them up to uncleanliness.
0: És aztán a 23. versben azt mondja, hogy
1: in the lust of their hearts to dishonor their bodies amongst themselves.
0: Hogy odaadta őket az Isten szívük kívánságaiba tisztátalanságra, hogy egymást
1: megszemlődik.
0: Tehát azt mondja, hogy a homoszexualitásnak és a leszbikusságnak ez az egyik oka.
1: And in verse 29 it says all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, etc.
0: Hogy akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, irigységgel, gyilkossággal, versengésekkel, álnoksággal, rossz elkölccsel.
1: So he says that because people weren't obedient to God, God said, "Okay, you sin as much as you like."
0: Azt mondja, hogy azt gondolják az emberek, hogy mivel ők engedetlenek voltak Istenhez, úgy olyan annyi bűnt követhetnek
1: el, amennyit sem akarnak. How do these people know what is sin and what is not?
0: De az a kérdés, hogy honnan tudják az emberek, hogy mi a bűn és mi a nem bűn?
1: You see, we can see what is right and wrong. mi by observing these spiritual laws in our lives,
0: azt, mi a jó és mi a nem jó, azáltal, hogy a szellemi törvényszerűségeket vizsgáljuk meg az életünkben.
1: Law of sowing and reaping.
0: Tudjuk, meg képesek vagyunk felfedezni a
1: right from the beginning of the Bible, we can look at the first families and see how they sowed evil, disobedience, and they reaped problems.
0: És ezt láthatjuk az írásokon is végig, hogy azok a családok, akik engedetlenséget vetettek, azok problémákat arattak.
1: We can look at the patriarchs.
0: Megnézhetjük a
1: we can see how in Abraham's family they sowed lies and they reaped lies and deception.
0: Abraham családjának a történetét például a hazugságokat vetettek és megtévesztést és hazugságokat félrevezetést.
1: We see in David's family sowing of sexual sin and murder and the reaping of sexual sin and murder.
0: Dávidnak az életét, Dávid családjának az életét, szexuális bűnöket, gyilkosságot vetett és azt is aratott.
1: And when a man who loves his family,
0: amikor egy férfi, aki szereti a családját,
1: sees that because he has sinned, then his son follows him in that sin.
0: Elkövet valami bűnt és látja azt, hogy az ő fia is követi őt ebben a bűnben.
1: And the reaping is in his grandson and his great grandson.
0: És ő ezt a bűnt fogja aratni az unokája és
1: and
0: a dédunokája életében is.
1: Long lives, they saw many generations.
0: Az első ősatyák hosszú életet éltek és sok generációt láttak.
1: And if a man loves his family, it makes him think.
0: Hogyha egy férfi szereti
1: I
0: családját,
1: cause this in my family.
0: Akkor ő elgondolkozik azon, hogy
1: I
0: hogyan jöhetnek be
1: other people.
0: Dolgok az ő családjába.
1: It will make the children think. The children will think, you know, I've got these problems because but I've done the same thing as my father and now my children are reaping.
0: Egy férfi, aki törődik, gondoskodik a családjáról, az végig gondolja azt, hogyha ő valami bűnt elkövetett, akkor azt örökíteni fogja az utódaira.
1: It didn't take many generations for people to be able to see.
0: De sok generáció volt, akik nem is foglalkoztak ezzel.
1: The behavior according to God's will brings blessing.
0: Hogy olyan viselkedésmódokat alakítsanak ki, amelyek Isten áldását hozzák a családjaikra. És hogyha valaki nem megfelelő módon viselkedik, akkor negatív dolgokat átfoghat a családjára.
1: People can see the seriousness of sin.
0: És így hamarosan nagyon sok ember meglátta a bűnnek a súlyát.
1: And they can also see what a blessing it is to be obedient to God.
0: Hogy azt is megfigyelhetjük az írásokon keresztül is, hogy milyen nagy áldás az, amikor valaki engedelmes Istennek.
1: Yeah. We often look, think the first book written in the Bible is Genesis.
0: A Biblia első könyve a Teremtés könyve, Mózes első könyve.
1: That's not true.
0: Nem igaz?
1: Yeah. There's a book in the Bible that is much older than the book of Genesis.
0: Van egy könyv, ami régebbi keltezésű, korábbi.
1: That is the book of Job.
0: Mint a Teremtés könyve, ez Jób könyve.
1: Of course, the creation happened before Job was born.
0: Természetesen a teremtés előbb történt, mint ahogy Jób született volna.
1: Genesis was written in the time of Moses.
0: De a Teremtés könyvét Mózes korában írták meg.
1: And the book of Job was written in the days of Abraham.
0: De Jób könyvét pedig Ábrahám idejében írták.
1: So it's the first book written in the Bible.
0: Tehát Jób könyve az első, amit megírtak.
1: About the time when God's calling Abraham out of Ur of the Chaldees.
0: Abban az időszakban, amikor Isten elhívta Ábrahámot.
1: And this story about Job was circulated in the ancient world very, very widely.
0: És Jób története az akkori, ókori időszakban széles körben ismert volt.
1: And there's a reason why this was such a popular story.
0: Ez az oka annak, hogy ez egy nagyon népszerű történet volt.
1: And that's because it gives insight and revelation.
0: És azért volt az, mert ez egy betekintést, egy kijelentést ad
1: struggling to understand
0: egy olyan
1: God.
0: Világba, ami azzal küzd, hogy megértse Istent.
1: And trying to understand how we can have a relationship with God and be righteous before
0: God. És próbálja megérteni azt, hogy tudunk Istennel kapcsolatot létesíteni, és hogy kell viselkednünk Istenhez, hogy kell viszonyulnunk Isten felé.
1: The teaching that God gave Adam and Eve
0: És ez az az idő, amikor, amikor Isten arról is tanította az embereket.
1: And Moses hasn't written the Pentateuch.
0: Az emberek elfeledkeztek arról, hogy Isten Ábrahámot és Éva, Ádámot és Évát teremtette először.
1: And one of the important things we see right at the beginning of the book of Job.
0: Az egyik nagyon fontos dolog az, amit rögtön Jobb könyvének az elején láthatunk.
1: There is no such thing as a bad God.
0: Hogy nincs olyan dolog, hogy rossz Isten.
1: And there is no such thing as a good devil.
0: És nincs olyan dolog, hogy jó ördög, jó gonosz.
1: We see the devil's activities.
0: Láthatjuk, megfigyelhetjük.
1: How he goes around the whole world looking to destroy men's lives.
0: Hogy az egész világot végig körbejárja, hogy tönkretehesse embereket.
1: And this was a revelation to people.
0: És ez kijelentés volt az emberek számára.
1: Because Job, even Job didn't realize that this was not God putting problems into his life.
0: Még Jobb maga is észrevette, hogy nem Isten helyezett gondokat az életébe, nehézségeket.
1: But I was reading the book of Job through a few weeks ago.
0: Végigolvastam Jobb könyvét néhány héttel ezelőtt.
1: And I found something very important there.
0: És találtam ebben valami nagyon fontosat.
1: Job's friend Eliphaz.
0: Jobb barátja Eliphaz.
1: He only says one sensible thing in his whole talk.
0: Az egész beszédében egyetlen egy értelmes dolgot mondott, ami egy felfedezés.
1: In Job 4:8,
0: a Jobb könyvének a negyedik fejezete, nyolcadik versében azt mondja, observed. Amit én láttam, ahogyan én láttam.
1: Those who plow evil.
0: Akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek.
1: And those who sow trouble, reap it.
0: Ugyanazt aratnak.
1: You see, he's seen that happening in people's lives all around him.
0: Látjátok, ezt ő megfigyelte a körülötte élő emberek életében.
1: The problem was,
0: a probléma az volt,
1: he is applying this to Job.
0: Hogy ő ezt Jobbra alkalmazta, ezt az igazságot.
1: And he's saying, because you're reaping these problems,
0: és azt mondta, hogy mivel te ezt vetetted, Jobb, ezeket a problémákat,
1: it's proof that you have sown evil.
0: Ez abból látható, hogy gonosz dolgokat vetettél,
1: is saying, but I've been very careful not to sow evil.
0: És Jobb mondta, hogy ő nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ne vessen
1: rossz
0: dolgokat.
1: This is what Job's all about.
0: Jobb végig erről beszélt.
1: Is he sowing? Is he reaping what he has sown?
0: Hogy vajon azt aratta-e, amit vetett?
1: Which we see that they understood this principle of sowing and reaping.
0: És láthatjuk, hogy ők megértették az vetésnek és az aratásnak a törvényét.
1: Is something else happening here?
0: Vagy pedig valami más történt itt vele?
1: And what is happening to Job?
0: És ami Jobbal történt,
1: and the reason the devil is able to come and touch Job's family and Job's body,
0: és annak az oka, hogy a gonosz megérinthette Jobbnak az életét, az ő testét és a családját is, az az volt,
1: a Job has a hedge of protection around him,
0: hogy Jobbnak egy védelmi fal vette őt körül, Jobbot,
1: which has got an opening,
0: amin volt egy nyílás.
1: And so if we look at Job chapter 1,
0: ha megnézzük Jobb könyvének az első fejezetét,
1: actually Satan is complaining to God.
0: Ott azt látjuk, hogy a sátán vitatkozott
1: God Istennel. Saying, have you seen my servant Job?
0: És Isten azt mondta neki, hogy láttad-e az én szolgámat
1: Jobot? A blameless man, he really is being obedient to me.
0: Ő egy valóban engedelmes ember nekem.
1: And Satan says in verse 9,
0: kilencedik versben a sátán
1: Job
0: mondja,
1: fear God for nothing?
0: Hogy vajon ok nélkül féli-e Jobb az Istent?
1: Have you not made a hedge around him?
0: Nem te vetted-e őt körül, őt magát, házát és mindenét, ami
1: around
0: van?
1: His household and around all that he has on every side? And you have blessed the work of his hands.
0: Keze munkáját megáldottad.
1: And his possessions have increased in the land.
0: Marhája igen elszaporodott a földön.
1: But now if you stretch out your hand and touch all that he has.
0: De bocsássad csak rá a te kezedet. Verd meg mindazt, ami
1: he will surely curse you to your face.
0: Avagy nem átkoz-e meg szemtől
1: szembe téged. So the Lord said to Satan.
0: Az Úr pedig mondta a sátánnak.
1: Behold, all that he has is in your power.
0: Íme mindazt, amilyen van, kezedbe adom.
1: Only do not lay a hand on his person.
0: Csak ő magára, az ő személyére ne nyújtsd ki a kezedet.
1: So we see that Job,
0: azt látjuk itt, hogy Job
1: had a hedge of protection.
0: Job oltalommal volt körülvéve.
1: He protected him.
0: Ami megóvta őt.
1: He protected his family.
0: Megőrizte az ő családját.
1: He protected his household, his servants.
0: Megóvta a szolgáit,
1: all
0: az egész házanépét.
1: Possessions.
0: És minden vagyonát,
1: ami megvolt. And he also protected his blessings from God and his success.
0: És megőrizte mindazt az áldást, amit Istentől kapott, és minden eredményét, minden gazdasági jólétét.
1: And say so. Some people say, well, God is always letting Satan attack us.
0: Néhány ember azt gondolja, vagy azt mondja, hogy,
1: so
0: hogy
1: that,
0: Isten mindig megengedi
1: so
0: a sátának, hogy megpróbáljon minket, hogy megtámadjon bennünket.
1: You know, so that God can test us.
0: És tehát tudjuk így, hogy Isten megpróbál bennünket.
1: But I see here a very unusual thing happens.
0: Hogy egy nagyon szokatlan dolog történt.
1: That God himself removed this protection.
0: Amennyiben Isten maga
1: távolította
0: el ezt a védelmi falat Jobb körül. Isten nem szokta ezt tenni, nem teszi ezt általában.
1: Because he knew this story was going to spread all over the Middle East.
0: Ezt, hiszen úgy gondolom, hogy ez azért történt, mert tudta, hogy ez az egész történet el fog terjedni a
1: közel-keleten.
0: És azt akarta ezzel, hogy az emberek megértsék az alapelvét ennek a fajta oltalomnak és védelemnek,
1: kept in place,
0: és hogy ez hely tudjon maradni,
1: by our sowing obedience to God's word.
0: Azáltal, hogy Isten szava felé engedelmesen viselkedünk, és így
1: Satan couldn't get in.
0: Sátán nem hatolhat be.
1: Because this hedge is there. Produced by God, but it stays intact because of Job's righteousness.
0: Mert Sátán nem tud áthatolni Istennek ezen a védelmi falán.
1: And don't forget that Job was very careful about sacrifice for sin within his family.
0: Ne felejtsétek el azt, hogy Job nagyon figyelmes volt arra, hogy a család tagjainak a bűneiért is áldozatot mutatott be rendszeresen.
1: So the Lord showed us in the life of Job what happens when somebody sins. This protection is opened.
0: Nekünk azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki bűnt követ el, akkor a védelemnek ez a fala megnyílik.
1: So when we sow in disobedience,
0: amikor engedetlenséget vetünk,
1: Satan is able to get in.
0: Azáltal a sátánnak utat nyitunk, és ő
1: az életünkbe. The negative things.
0: És így mi a negatív dolgokat fogjuk
1: varatni. We must be very careful here.
0: De nagyon óvatosaknak kell itt lennünk.
1: God does not normally open up our hedge of protection.
0: Mert Isten normál körülmények között nem nyitja
1: we
0: meg
1: open it up ourselves.
0: Az életünkön lévő védelmi vonalait.
1: Or our parents or our grandparents.
0: Hanem mi magunk vagyunk azok, akik a bűneinkkel meg tudjuk nyitni a védelemnek ezt a rendszerét. Vagy a mi szüleink, vagy nagyszüleink.
1: To see that the hedge protected Job.
0: Nagyon fontos újra látnunk azt, hogy a védelemnek egy ilyen fala vette körül Jobot, az ő családját,
1: all of his possessions,
0: minden anyagi javát,
1: and his blessings.
0: És minden áldást, amit
1: örökölt. Satan was complaining about.
0: És mind ezek a dolgok voltak azok, amiket a sátán elvitatott tőle. És
1: Job was vulnerable.
0: Amikor a védelemnek ez a fala elvétetett, akkor Job maga rögtön sebezhetővé vált, a gyermekei sebezhetővé váltak, az anyagi javai, a szolgái mind-mind sebezhetőkké váltak.
1: And so in inner healing,
0: a belső gyógyulással kapcsolatban,
1: We want to get rid of all the results of negative sowing.
0: Nem tudunk megszabadulni a negatív vetés minden következményétől.
1: Within the family.
0: A családon belül.
1: We want to get rid of all the effects of the enemy that's come into a person's life.
0: Meg akarunk szabadulni mind azoktól a negatív hatásoktól, amik a személyi életére bejöttek a családján keresztül.
1: And we want to get this hedge back. Complete and protecting the people
0: és helyre akarjuk állítani ezt a védelmi falat az adott személy életében és a családja életében egyaránt.
1: And for people to get back their spiritual inheritance.
0: Hogy az emberek vissza tudjanak kerülni a szellemi örökségükbe.
1: Oh, I suppose we're supposed to finish now, yeah?
0: Azt gondolom, hogy lassan be kellene fejeznünk, igaz?
1: Okay, I see nobody's in a hurry to leave.
0: Na jó, ott nem siettek annyira, igaz?
1: Okay, so in the Old Testament law,
0: az ószövetségi törvényben
1: didn't create blessing and cursing, or sowing and reaping, blessing and cursing.
0: Nem volt a vetésnek és szavazásnak a törvény.
1: Clarified the situation.
0: Az Ószövetség tette világossá a helyzetet.
1: In Deuteronomy 28, 1-14,
0: Mózes 5. könyvének
1: speaks about blessings.
0: 28. fejezete.
1: And it says, if you are obedient, these blessings will follow.
0: Itt azt mondja, hogy hogyha te engedelmes vagy, akkor ezek az áldások fognak téged követni.
1: 12-26.
0: Az 5 Mózes 27-12-20-tól
1: versei,
0: azok pedig az átkokról beszélnek,
1: hogyha
0: te ezt teszed, akkor az fog történni veled.
1: You will have a curse working in your life.
0: És átkok jönnek így az életedre.
1: The Old Testament speaks about generational sin.
0: Az Ószövetség beszél a generációs bűnökről.
1: That the punishment for a person's sin comes onto the children of the third and fourth generation.
0: Hogy a személy életén a bűne miatt lévő büntetés az a gyermekeinek a második, harmadik generációjáig eljut. A 2 Mózes 20. fejezetének 5. verse.
1: Numbers 14:18.
0: A 3 Mózes 14:18 és az 5 Mózes 9:18. Jeremiás 13:18. Tehát újra és újra látjuk, meg is
1: ismételve ezeket az igazságokat. But the teaching also says that God's blessing, God's love, is
0: de azt is mondja,
1: to not
0: hogy
1: three
0: Isten
1: or four generations, but to 1,000 generations.
0: És tehát Isten áldása nem csak 3 vagy 4 generáción keresztül követi az adott szemét, hanem
1: to those who love him and obey him.
0: Sokkal több generáción keresztül,
1: okay, so this makes
0: azoknak
1: God's
0: az életében, akik engedelmesek neki és szeretik őt.
1: 50 times more powerful than the curse.
0: És ez sokkal több alkalommal hangsúlyozza a Szentírás, mint ami az áldás, az átokkal kapcsolatos.
1: We see that the negative effects of the iniquity of the fathers,
0: hogy az atyák bűneinek a negatív hatása
1: was dealt with by confession.
0: El lehet bánni azáltal, hogy megvalljuk őket.
1: By saying, my fathers, my forefathers have sinned, and I have sinned.
0: Azáltal, hogy megvalljuk, hogy az én atyám, apám, nagyapám ilyen és olyan bűnt követett el.
1: And I ask you, Lord, to forgive us.
0: És kérlek téged,
1: and return to us the blessings.
0: Istenem, hogy szabadíts meg engem ettől.
1: And when individuals prayed in that way, individuals were blessed.
0: És ha az egyén ezért imádkozik, akkor az az egyén ilyen módon áldás alá kerül.
1: And when a large group from the nation prayed in that way,
0: és amikor egy nemzetnek egy nagy csoportja imádkozik ilyen módon,
1: then the nation was blessed.
0: Akkor az a nemzet is áldott.
1: The effects of these curses were broken off of the nation.
0: És annak az átoknak a terhe letörik arról a nemzetről. Dicsőség ezért az Úrnak.
1: We also see in the Old Testament,
0: azt is látjuk az Ószövetségben,
1: that certain sins required the death sentence.
0: Bizonyos bűnök a leszármazottakban nyilvánulnak meg. A szexuális bűnök, a
1: murder,
0: homoszexualitás, a boszorkányság, a gyilkosságok.
1: The New Testament does not call for the death sentence for these things.
0: Az Ószövetségben nem látjuk a halálbüntetést ezek miatt.
1: That doesn't mean to say that God's changed his mind about them.
0: De ez nem azt jelenti, hogy Isten megváltoztatta a gondolkodásmódját ezekkel kapcsolatban.
1: If they brought a death sentence in the Old Testament,
0: hogyha ő ezeket halállal büntette
1: they
0: az Ószövetségben.
1: Corrupting today. They are life ruining sins today.
0: Akkor az azt jelenti, hogy ezek olyan életet romboló bűnök,
1: negative,
0: amik halált érdemelnek, amelyeknek negatív aratása van, és problémákat hoznak be emberek életében, és átkokat hoznak emberek életére.
1: About 12 years ago in our town, we had a big evangelization.
0: 20 évvel ezelőtt körülbelül a mi városunkban volt egy nagy evangelizációs alkalom.
1: A lot of people were saved.
0: Sok ember megtért.
1: And one man was saved.
0: És egy ember, aki megtért.
1: And you know, as soon as I talked with him, I knew that he was very sexually unclean.
0: Amint beszélgettem vele, rögtön érzékeltem, hogy szexuálisan tisztátalan.
1: And the sisters in our church, they felt defiled just by if he spoke to them.
0: És a gyülekezetünk hölgy tagjai, ha csak beszéltek vele néhány szót, rögtön érezték, hogy mennyire tisztátalan.
1: You have a problem with sex.
0: Én mondtam neki, hogy problémád van a szexuális életeddel.
1: You want to follow the Lord.
0: És hogyha akarod az utat követni,
1: you can be set free from this.
0: Akkor ő megszabadítettő
1: téged. He said, no, it's such a big problem.
0: Ő pedig azt mondja, ez egy olyan nagy probléma.
1: And he said it was a problem to my father.
0: Hogy ez problémája volt már az én apámnak.
1: It's a problem to me.
0: Az én számomra is problémát jelent. Az én
1: fiam. My son is in a mental hospital.
0: Elmegyógyintézetben van.
1: They've locked him in a room and they've thrown away the key.
0: Bezárták egy
1: because he can't control his sex urge.
0: Bezárták egy szobába és eldobták a kulcsát, mert képtelen volt uralkodni a szexuális
1: vágyon. Your son can be set free.
0: Mondtam neki, hogy figyelj ide, Isten képes megszabadítani tőled ettől a tisztátalanságtól, és megszabadulhat a fiad.
1: I don't want to be free from this.
0: És azt mondta ez az ember, nem akarok megváltozni ebből az állapotból, még akkor sem, hogyha a fiam szabadság ezen múlik. És akkor azt mondtam neki, hogy sajnálom, akkor nem járhatsz a gyülekezetünkbe.
1: At some point he would have seduced one of the sisters.
0: Mert egy bizonyos ponton majd eljutunk odáig, hogy megerőszakolod valamelyik testvérnőnket.
1: Because there was all these problems through his generations.
0: Mindezek a problémák, ahogy itt is láthatjuk ebben a példában, generációkon keresztül előfordultak ebben a családban, de Isten meg tud ebből szabadítani. Néhányan azt mondják, hogy hát ez az Ószövetség.
1: Now we live in the New Testament times.
0: De most mi új szövetségi időben élünk.
1: And it's all under the blood of Jesus.
0: És Jézus vére
1: rendelkezésünkre. Now I will agree.
0: Igen, egyetértek.
1: Jesus has done everything that is necessary to sort this mess out.
0: Hogy Jézus mindent megtett azért, hogy megoldást hozzon ezekre a problémákra.
1: Absolutely everything.
0: Abszolút mindent megtett ezért.
1: But we have to appropriate it.
0: De nekünk ezeket a dolgokat megfelelően kell használnunk.
1: Galatians 6,
0: Galata 6-ban,
1: verse 7,
0: 7. vers,
1: says, do not be deceived.
0: Azt mondja, ne tévelyegjetek.
1: God is not mocked.
0: Isten nem csúfoltatik meg.
1: For whatever a man sows, that he will also reap.
0: Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.
1: For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption.
0: Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet vagy romlást.
1: But he who sows to the Spirit will reap of the Spirit everlasting life.
0: Aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet.
1: Let us not grow weary while doing good.
0: A jó téteményben pedig meg ne restüljük,
1: for in due season we shall reap,
0: mert a maga idejében aratunk,
1: if we do not if lose heart.
0: Ha el nem lankadunk.
1: So we see here,
0: tehát azt látjuk itt,
1: New Testament,
0: az Új Szövetségben,
1: do not be deceived. It is a deception to say that these principles aren't working anymore.
0: Hogy ne tévelyegjetek. Tehát az Új Szövetség azt mondja, hogy ne engedjétek megtéveszteni magatokat.
1: And the inevitability of sowing and reaping,
0: Ne gondoljátok azt, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvénye már nem működik, és legyetek tisztában azzal, hogy annak milyen hatása lehet az életünkön. Isten nem csúfoltatik meg. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem vagyunk
1: vétkesek,
0: és azt mondjuk, hogy ó, hát mindezek a dolgok Isten vére alatt vannak, ezzel Istent megcsúfoljuk,
1: kicsúfoljuk.
0: És ennek meg lesz a maga következményei. Még a keresztnek ezen az oldalán is.
1: It says here clearly, even after Calvary, a man reaps what he sows.
0: Itt világosan azt mondja, hogy még a megtérés után, a Golgota után is az ember azt aratja, amit vet. Ha a testnek arat a testből, ha a testnek vet a testből.
1: And in Galatians 5:17-21, it speaks about the sins of the flesh.
0: A Galata 5-ben arról beszél, hogy
1: but you see, these laws are not in operation to put us down.
0: És
1: God wants to bless us.
0: Isten meg akar áldani bennünket.
1: If we sow in the right way, we will be blessed, and that's what God wants for us.
0: Ha egy megfelelő módon vetünk, Isten meg fog áldani bennünket, és ez az, amit ő tenni akar velünk.
1: To the Spirit reaps from the Spirit.
0: Ha szellemnek vetünk, akkor szellemben fogunk aratni is.
1: And we have the fruit of the Spirit in Galatians 5:16-22-25.
0: Aratni, ahogy az a Galata levél 5. részében
1: megvan írva. And we need to continue sowing in obedience and love.
0: Folytatnunk kell a szeretetben és az engedelmességben való
1: vetést,
0: hogy azokat a dolgokat tudjuk aratni, amiket Isten elkészített nekünk.
1: We talk about sowing our finances.
0: Arról beszélünk például, hogy vetünk az anyagi eszközeinket.
1: And reaping.
0: És
1: aratunk. I believe in that.
0: És én hiszek is ebben.
1: We see that in the New Testament, 2 Corinthians 9:5-15.
0: Látjuk ezt az Új Szövetségben, 2 Korintus 5.
1: Of course, it's an Old Testament concept, because it's part of this ongoing spiritual law.
0: Az Ószövetségben is ez végig megtalálható, az egy szellemi törvényszerűség.
1: But how often do we hear that if we judge people, if we condemn people, if we criticize people, we will reap that in our lives?
0: De milyen gyakran látjuk azt, hogyha kritizálunk embereket, megítélünk embereket, vádlunk, kárhoztatunk embereket,
1: this
0: másokat,
1: is also a New Testament teaching.
0: Akkor ezt fogjuk aratni a mi magunk életeiben is.
1: The Bible
0: ez
1: talks about inner vows and bitter root judgments.
0: Igazság.
1: That affect many, many lives around us.
0: És ilyen beszédekkel körülöttünk lévő életek sokaságát befolyásolhatjuk.
1: Because the wonderful news is that Jesus has redeemed us from the curse.
0: A csodálatos jó hír az, hogy Jézus megváltott bennünket az átoktól.
1: He not only became sin for us.
0: Nem csak bűnné vált értünk.
1: He became a curse for us.
0: Hanem átokká is lett értünk.
1: So in Galatians 3:13-14.
0: Ahogyan a Galata 3:13-14-ben írva van.
1: Jesus became a curse for us.
0: Azt mondja, hogy Jézus átokká lett
1: értünk. On the tree.
0: Ahogyan a fán függött.
1: Because cursed is any man who hangs on a tree.
0: Mert átkozott minden, aki a fán függ.
1: So that we can receive the blessing of Abraham.
0: Hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen.
1: We are freed from the curse to receive the blessings.
0: Tehát megszabadított minket az átoktól, hogy áldásba juthassunk.
1: But this does not come automatically.
0: De ez nem automatikusan jön.
1: Did Jesus suffer for us for our healing?
0: Szenvedett Jézus a mi gyógyulásunkért?
1: Yes, he did. We believe that, don't we? Yeah.
0: There's healing in the atonement.
1: So why do we pray for healing?
0: Tehát miért imádkozunk a
1: gyógyulásért? Because the healing is there.
0: Mert a gyógyulás ott van, készen van.
1: We have to receive it.
0: Csak el kell fogadnunk, igaz?
1: And it's the same with the freedom from curses, the freedom from the effects of the
0: igaz az átoktól való szabadulásra is,
1: of our ancestors.
0: Vagy az őseink bűneiből való szabadulás kapcsolatban is.
1: I've got the signal, but
0: kaptam egy jelzést, hogy hagyjam abba, most már tényleg abba kell hagynom.
1: And tomorrow we will look more into how this is dealt with. Okay?
0: Holnap mélyebben meg fogjuk nézni, hogy hogyan működik ez a dolog.
1: Yeah. The law is still there.
0: A törvény.
1: We're not freed from that.
0: Az most is érvényes.
1: But Jesus has set us free from the consequences when we learn how to deal with them in a biblical way.
0: De Jézus szabadságot adott nekünk, és lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk a törvény átkától, de tudnunk kell, hogy ezt hogyan tudjuk tenni.
1: That was necessary for us to be completely free.
0: Kifizetett azért, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletesen szabadon
1: élhessünk. And we will learn how to appropriate for that for ourselves.
0: És meg fogjuk tanulni
1: and for other believers.
0: Hogyan tudjuk ezt megragadni a magunk számára és más hívő testvéreink számára. Amen.
2: Elhangzott Belső gyógyulás című tanítássorozat második része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben belső gyógyulás című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
3: With any type of counseling ministry, there is something very important to remember.
4: Fajta lelkigondozói szolgálattal kapcsolatban fontos szem előtt tartanunk azt.
3: So in Isaiah 9 verse 6.
4: Ézsaiás 9:6.
3: Says, for unto us a child is born, unto us a son is given.
4: Azt mondja, hogy egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk.
3: And so he's speaking about Jesus.
4: És ez itt Jézusról szól.
3: And it says his name will be called. Wonderful Counselor.
4: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
3: Mighty God. Everlasting Father.
4: És az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek.
3: In the New Testament Greek, in the original, there's no commas and full stops.
4: Békesség fejedelmének. Az új szövetségi görögben.
3: So you can say that this is Wonderful Counselor.
4: A csodálatos tanácsos, mondhatjuk.
3: Our Jesus is the Wonderful Counselor.
4: Hogy a mi Jézusunk a csodálatos tanácsos.
3: And any counseling.
4: És bármilyen ilyen tanácsadói, lelkigondozói szolgálat,
3: on the ministry of Jesus,
4: ami nem Jézusnak a szolgálatán alapszik,
3: that is not based on the victory of Jesus,
4: ami nem Jézus győzelmén alapszik,
3: that is not led by the Spirit of Jesus,
4: amit nem Jézus szelleme által
3: vezetett, that is not Jesus way,
4: ami nem Jézus módja, útja szerint működik,
3: it is not Christian counseling.
4: Az nem keresztény lelkigondozás.
3: And it's not good psychology either.
4: És még csak nem is pszichológia.
3: So we rely on the Wonderful Counselor.
4: Mi mindenben a csodálatos tanácsoshoz szeretnénk igazítani magunkat.
3: This is the first time that we've talked about inner healing.
4: Ez az első alkalom, hogy a belső gyógyulásról fogunk tanítani.
3: But the Lord told us last year that we would start doing this.
4: De az Úr a múlt évben szólt hozzánk, hogy kezdjük el ezt tenni.
3: So I'm sorry, you are the guinea pigs.
4: Tehát sajnos ti vagytok a kísérleti nyula.
3: But we have had a lot of experience.
4: De mindkettőnknek, a feleségemmel nagyon sok tapasztalatunk van ebben, mielőtt találkoztunk volna.
3: But when we met and when we started working together,
4: már azelőtt is, és mióta találkoztunk és együtt kezdtünk,
3: everything came together in a way that really surprised us.
4: Minden egy olyan módon állt össze kettőnk között,
3: and
4: ami meglepett bennünket, és ezért az Úrnak adunk dicsőséget, aki felkészített bennünket arra, hogy együtt szolgáljunk ilyen módon.
3: And so in the I can't remember, but is it 5 years we've married?
4: Nem emlékszem,
3: six.
4: Pontosan.
3: No, soon.
4: 5 éve, hát hamarosan 6 éve, hogy összeházasodtunk.
3: So in these 6 years we've really learned a tremendous amount.
4: Tehát ebben az 6 évben elképesztő sok dolgot tanultunk meg.
3: The time has gone so quickly, this is why I'm not
4: annyira
3: sure.
4: Gyorsan megy az idő,
3: but,
4: hogy emiatt
3: but I do remember benne. The date.
4: De az időpontra, a dátumra, arra konkrétan nem emlékszem pontosan.
3: So what is the ministry that we do?
4: Tehát mi ez a szolgálat, amit mi
3: végzünk? Well, Franz says it's a beauty farm or a beauty parlor.
4: Franz azt mondta,
3: and
4: hogy ez egy
3: now he says it's a dismantling and reassembly ministry.
4: Farm. Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
3: And that frightens me a little bit.
4: Ez egy kicsit megijeszt engem.
3: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car,
4: mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat,
3: I had some pieces left over.
4: Mindig kihagytam belőle valamit.
3: And to think of having pieces of Franz left over.
4: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna,
3: I would find very frightening.
4: Az nagyon nagyon megijeszt engem.
3: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
4: Általában ezt a szolgálatot belső gyógyulásnak hívják, és ez a legáltalánosabb
3: leírás. Some people call it emotional healing.
4: Mások emocionális érzelmi gyógyításnak hívják azt, de ez
3: because there are much more than emotions involved.
4: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken kívül más területeket is
3: éri.
4: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra, gyógyulásra.
3: But we're also dealing with wrong thinking.
4: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is.
3: In the will area.
4: Az akaratnak a területével is.
3: Some people call it healing of memories.
4: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből
3: való
4: gyógyulást.
3: But that is only part of what we do.
4: De mindezek csak részei mindannak, amit
3: teszünk. It's a very important part.
4: Nagyon fontos részei.
3: But we are not dealing only with this part.
4: De nem csak ezekkel a különálló részekkel
3: foglalkozunk. We are dealing with all the pressures on a person that prevents them from living in victory.
4: Hanem mind azokkal a nyomásokkal foglalkozunk a szolgálatunk során, amelyek nyomás alatt tartják az embereket és távol tartják őket attól, hogy győztes életet élhessenek.
3: Some people call it healing of the soul.
4: Néhány ember ezt a lélek gyógyító szolgálatának
3: hívja. Again,
4: this
3: is inadequate.
4: Ez szintén nem megfelelő megnevezés. Mert többről van itt szó, mint csak a lélekről.
3: We are dealing with spiritual issues.
4: Mert ilyenkor foglalkozunk szellemi dolgokkal.
3: And we are dealing with the whole person.
4: És a személyiség teljességével foglalkozunk.
3: As Franz said, the Lord is interested in the spirit,
4: ahogyan
3: in our soul and in our bodies.
4: Istennek gondja van rá, van, ő törődik, ami szellemünkkel, lelkünkkel és testünkkel egyaránt. Úgy gondolom a legjobb meghatározás a teljességnek a szolgálata.
3: There is a word in the New Testament, in the Greek New Testament.
4: Van egy szó a görög új szövetségben.
3: Sozo.
4: A szóza,
3: which really describes the ministry that we're doing.
4: Ami valóságos módon leírja azt a fajta szolgálatot, amit mi végzünk.
3: When you get the notes, you will see I've got four pages of everywhere in the New Testament the word sozo is used.
4: Akkor ott meg fogjátok látni felsorolva azokat a Biblia verseket, ahol a szódzó szó előfordul.
3: So sometimes it's translated as safety.
4: Van, amikor ezt biztonságnak fordítják.
3: It's of course salvation from sin.
4: Van, amikor a bűntől való szabadulásnak, üdvösségnek fordítják. Van, amikor
3: when Jesus says to people, your faith has made you whole.
4: Amikor Jézus azt mondja, hogy a te hited megmentett téged.
3: He's talking about wholeness.
4: Akkor ő ott a teljességről beszél.
3: Or healing.
4: Vagy gyógyulásról.
3: Yeah, it's also used for deliverance from demons.
4: Szintén használatos ez a szó, ez a kifejezés
3: and
4: a démonoktól való szabadulásra.
3: And to sum up the whole meaning of sozo, it is wholeness.
4: És a szódzó alapvető értelmezésében benne van a teljesség
3: a person is completely free, completely
4: egy olyan személy, aki teljesen
3: completely
4: szabad, teljesen egészséges, meggyógyult, és egy olyan személy, aki betölti azt az elhívást, amire teremtetett.
3: This exciting word is used 1064 times in the New Testament.
4: Kifejezés több mint 62 alkalommal szerepel az Új Szövetségben.
3: There are other ways of explaining what we do, pictures from the scriptures,
4: and
3: we want to share some of these with you.
4: Más kifejezési módjai, más kifejezések is arról, amiről mi beszélünk, többet ezek közül
3: encourage you to see what God is wanting to do in the life of every Christian.
4: Amik arról szólnak, hogy mit akar Isten elvégezni a keresztények életében.
3: So Marie's going to come now and share one scripture with us.
4: Most szeretném megkérni Máriát, hogy jöjjön és osszon meg egy ilyen Biblia részletet velünk.
5: Franz was talking about tools.
4: Franz beszélt a szerszámokról.
5: We are going to show you some tools.
4: És szeretnénk nektek mutatni szerszámokat.
5: How to help that process of clearing.
4: Amelyek segítségetekre lesznek a megtisztulás folyamatában.
5: And you know that that picture, what we saw here in that bowl, that was reality.
4: Tudjátok, hogy mennyire valóságos volt az a kép, amit Franz mutatott nekünk, ezzel az átlátszó edénnyel és a benne lévő szennyes lőttyel.
5: However shocking it is, We are a mixture from all kinds of things.
4: Bármilyen megrázó, sokkoló is volt a számunkra, valójában mindannyian ilyen zagyvalékai vagyunk a dolgoknak. De Istennek nem az a célja, hogy
5: when
4: ilyenek
5: God
4: legyünk.
5: Made the man at the beginning,
4: amikor
5: in Genesis,
4: a kezdetben Isten teremtette az embert, a Teremtés könyvében, ahogy
5: írva van, it was good, very good.
4: Azt mondja, hogy igen, jó volt minden, amit Isten teremtett.
5: And as our tools, we use scriptures.
4: És szerszámokként Biblia verseket használunk. Van egy íráshely, ami nagyon világosan mondja,
5: what God meant when he made us.
4: Hogy Isten hogyan képzelt el bennünket, amikor teremtett bennünket. Az Efezus 2:10-ben
5: we read.
4: A következőt olvassuk.
5: For we are his workmanship.
4: Mert az ő alkotása vagyunk.
5: Created in Christ Jesus for good works.
4: Teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre,
5: which God prepared beforehand that we should walk in them.
4: Amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
5: And you know, in the Greek,
4: tudjátok, a görögben
5: that work, workmanship,
4: az a szó, ami is az ő alkotása vagyunk, tehát az
5: poieo,
4: alkotás, az a poieo görög szó,
5: poieo, poema,
4: poema, poema,
5: which means to make
4: azt
5: something,
4: jelenti, hogy csinálni valamit,
5: a piece of art,
4: de ez,
5: something very special.
4: De ez egyfajta nagyon speciális dolgot, egy mesterművet, egy műalkotást
5: so
4: jelez.
5: Each one of us,
4: tehát mindannyian
5: is a unique piece of art.
4: Mindannyian egy csodálatos művészeti alkotások, mesterművek
5: that
4: vagyunk.
5: God was thinking about and intended to be used for some special purpose.
4: Amikről Isten előre gondolkodott, kitalált, eltervezett és meghatározott céllal alkotott bennünket.
5: Every one of us is different.
4: Mindannyian különbözőek vagyunk.
5: You cannot find two people alike in the whole world.
4: Az egész világon nem találsz két egyforma embert.
5: And in Psalm 139,
4: a 139. Zsoltár,
5: verse 13-16,
4: a 30. versig,
5: like this. For you formed my inward parts.
4: Bizony, te alkottad veséimet, vagy belső részeimet. Te takargattál engem anyám méhében.
5: I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
4: Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, vagy alkottál, ahogy ő olvassa a
5: fordításból.
4: Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
5: My frame was not hidden from you.
4: Nem volt elrejtve előtted az én
5: when
4: csontom.
5: I was made in secret,
4: mikor titokban formáltattam,
5: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
4: és idomítottam vagy alakítottam
5: you,
4: a föld
5: mélyében.
4: Látták szemeid az én
5: being
4: alaptalan testemet,
5: unformed,
4: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
5: In your book they were all written. The days fashioned for me.
4: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
5: Then as yet there were none of them.
4: Holott egy sem volt még meg közülük.
5: Okay. So God's intention is very clear. He made
4: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
5: He made us in his image and for fellowship with him.
4: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
5: To walk in the good works that he prepared for us.
4: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
5: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
4: És mindannyian csodálatos mesterművek, művészeti alkotások, egyediek vagyunk, amelyeket Isten készített. De
5: we do live in the world that is stained by sin.
4: Mindannyian egy olyan világban élünk, amit beszennyezett a bűn.
5: We already saw that we receive a lot of things from our ancestors, from our parents.
4: Ahogyan láttuk, sok olyan dolog beszennyezte az életünket, amiket az őseinktől, szüleinktől örököltünk.
5: And we also have an enemy who wants to destroy us.
4: És ezen kívül van egy ellenségünk is, aki el akar pusztítani bennünket.
5: The picture that God so lovingly made.
4: Az a kép, amit Isten annyira szeretettel teli módon alkotott,
5: dirtied,
4: az beszennyeződött, elhomályosult,
5: and just is not original anymore.
4: És nem az eredeti szépségében fényében tündököl már többé.
5: Even receive the wrong picture, wrong frame again, not the original frame, but people put us in a frame.
4: Időnként az emberek keretbe tesznek bennünket, és nem a megfelelő keretbe.
5: So that's reality again.
4: Ez szintén a valóságnak
5: but
4: a része.
5: But the good news is that God, because that light inside of us, God can restore that original picture.
4: Hogy a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő fény miatt Isten képes helyreállítani bennünket az ő által eredetileg eltervezett képre.
5: And you know, in England we have a show, Antique Roadshow, it's called.
4: Van egy ilyen bemutató, egy show, amit
5: Antique Road Show.
4: Amit
5: Antique Road Show,
4: tehát ilyen régiségek,
5: place to place.
4: Régiségeket bemutató road show van Angliában.
5: No, no, people bring the thing they have to experts, and they tell them what it is, how much it is worth.
4: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
5: And sometimes,
4: időnként,
5: people brought in some picture, and it looked very uninteresting.
4: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod,
5: and
4: hogy mit akar ábrázolni.
5: The experts who knew who is what he was doing put the sponge in some liquid.
4: Amikor ő keretbe.
5: So that's reality again.
4: Ez szintén a valóságnak
5: but
4: a része.
5: But the good news is that God, because that light inside of us, God can restore that original picture.
4: Hogy a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő fény miatt Isten képes helyreállítani bennünket az ő által eredetileg eltervezett képre.
5: And you know, in England we have a show, Antique Road Show, it's called.
4: Van egy ilyen bemutató, egy show, amit
5: Antique Road Show.
4: Amit
5: Antique Road Show, because they move from place to place.
4: Régiségeket bemutató road show van Angliában.
5: No, no, people bring the thing they have to experts, and they tell them what it is, how much it is worth.
4: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
5: And sometimes,
4: időnként,
5: people brought in some picture, and it looked very uninteresting.
4: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod,
5: and
4: hogy mit akar ábrázolni.
5: And yet when the experts who knew who is what he was doing put the sponge in a

0: Ilyen régiségek, régiségeket bemutató roadshow van Angliában.
1: No, people bring the thing they have to experts, and they tell them what it is, how much it is worth.
0: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
1: And sometimes,
0: időnként,
1: people brought in some picture, and it looked very uninteresting.
0: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod, hogy mit akar ábrázolni.
1: Experts who knew who is what he was doing puts the sponge in some liquid.
0: Amikor jön az a szakértő, aki tudja, hogy mit kell tennie, akkor bemártja egy ilyen szivacs darabot egy folyadékba,
1: you start seeing the bright colors.
0: És elkezdi a képet ezzel a szivacssal átalakítani.
1: I don't know, 100 years ago or something.
0: Akkor, vagy megtisztítani a képet, akkor meglátod azt a képet, amit sokkal régebben festettek, és annak előjönnek a csodálatos színei, és hasonló módon.
1: But we want to be sure, we need to send it to experts.
0: Bennünk is, bennünk van az a csodálatos kép, amire Isten eltervezett bennünket.
1: And few months later they would say yes, it was.
0: De az specialistákra van szükség, hogy ezt a képet ki tudja hozni belőle.
1: 30,000 pounds or something like that.
0: És néha, amikor ilyen régiségeket, régi képeket megtisztítanak, akkor jönnek rá annak a valós értékére.
1: This is what God wants to do with us.
0: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
1: And if we want to help people, we have to believe it.
0: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
1: And use these different tools.
0: És használnunk kell ezeket a szerszámokat,
1: an expertise,
0: és képességeket, speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
2: Okay, I think that's a helpful way not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word
0: csodálatos dolog
2: means poem or song.
0: Ahogy Isten leír bennünket, mint egy művészeti alkotást, mint például egy verset vagy egy csodálatos dalt.
2: We are God's love song to this world.
0: Mi Isten szerelmes dalai vagyunk a világ számára.
2: There's another interesting verse.
0: Van egy másik érdekes vers, Biblia vers.
2: In Hebrews 12:1.
0: A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első verse, amit szintén használunk a belső gyógyulásra kapcsolatos szolgálatban.
2: Hebrews 12:1.
0: Zsidó levél 12. fejezet első verse.
2: Therefore we also, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
0: Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
2: So this is the writer is using a picture of a marathon race.
0: Ez a kép, ez egy maratoni futónak.
2: And Christians are all running in this marathon race.
0: Maratoni futó versenynek a képét adja elénk.
2: The witnesses are the heroes of faith from the Old Testament.
0: Maratoni futó verseny részei vagyunk, és a verseny.
2: Who have already finished the race.
0: A versenyben részt vesznek azok a tanúbizonyságok is,
2: encouraging us to run,
0: akik már megfutották az ő maguk pályáját, és ott az ószövetségi szentek, akik drukkolnak nekünk.
2: It says
0: van egy probléma,
2: that we are carrying weights and we're carrying sins.
0: Arról beszél, hogy terheket és bűnöket cipelünk,
2: which trip us up,
0: amelyek akadályoznak bennünket, amelyek lassítanak bennünket.
2: And it's bad enough having to run for long distance.
0: És

0: Ilyen módon nagyon nagy nehézségbe
1: ütközik az, hogy hosszú, weights on your back as well,
0: hosszú távot végigfussunk, akkor hogyha ilyen terheket cipelünk.
1: It's no wonder that so many Christians aren't able to live in victory.
0: Nem csoda ezért az, hogy olyan sok keresztény nem tud győzelemben élni.
1: So what are we talking about here?
0: Miről beszélünk itt?
1: See, the church has always concentrated on the sins.
0: A gyülekezet mindig a bűnökre összpontosít, koncentrál.
1: Because the answer is quite simple.
0: Mert így a válasz meglehetősen egyszerű. Térjél meg.
1: But very few people talk about the weights.
0: És nagyon kevés ember beszél azokról a terhekről.
1: Because many Christians don't know what they are.
0: Mert nagyon sok keresztény nem tudja, hogy mik ezek a terhek.
1: And they don't know how to deal with them.
0: És nem tudják, hogy hogy kell ezekkel elbánni, vagy mit kell ezekkel tenni.
1: We know what personal sin is.
0: Tudjuk, hogy mi a személyes bűn.
1: And we have wonderful promises in the scriptures.
0: És vannak az írásokban csodálatos ígéreteink.
1: If we repent and confess our sins,
0: hogyha megtérünk és megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket,
1: to forgive us our sins,
0: akkor Isten hűséges és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket.
1: And to cleanse us from all unrighteousness.
0: És megtisztít bennünket minden igazságtalanságtól.
1: Hallelujah, the blood of Jesus cleanses us from all sin.
0: Jézus vére megtisztított bennünket minden bűntől.
1: But we have weights.
0: De vannak terhek rajtunk.
1: This is the baggage that we carry.
0: Ezek olyan csomagok, olyan hátizsákok, amiket cipelünk.
1: And some of it is caused by our own sin.
0: Ezek közül sokat a saját magunk által elkövetett bűnök okoznak.
1: Most of it is caused by the sins of others.
0: De legtöbbet mégis a mások által elkövetett bűnök
1: okoznak. Our ancestors.
0: Különösen az őseink bűnei.
1: Because many of these weights.
0: Mert sok ezek közül a terhek közül.
1: And many of the things that we do within in a healing or wholeness ministry.
0: És sok dolog azok közül, amiket a belső gyógyulással vagy a teljességre való jutással kapcsolatban
1: végzünk. Dealing with problems that are caused by the law of sowing and reaping.
0: Sok ezek közül a problémák közül összefüggésbe hozható a vetés és aratás törvényszerűségével.
1: For example, there are curses working in many families and in individuals.
0: Amelyek sok családnak és egyénnek az életében működnek.
1: And curses are a lack of blessing in a certain area.
0: És az átok az áldásnak a hiányát jelenti bizonyos területeken.
1: And so we can have this lack of the blessing that God intends for us.
0: És így hiányt szenvedünk azokban az áldásokban, amiket Isten elkészített a számunkra. És ez távol tart bennünket attól, hogy győztes életet élhessünk.
1: There is the iniquity of the forefathers or the
0: ezek az ősatyáknak vagy a
1: generational sin,
0: generációs bűnök.
1: And it says many times in the scriptures that the Lord will visit the sins of the fathers onto the third and the fourth generation.
0: Sok alkalommal olvasunk az írásban arról, hogy az atyák bűneit a harmadik, negyedik generáción keresi meg az atya, az Úr.
1: God has put spiritual inheritance into families, and many even Christian families are not receiving their full inheritance.
0: Isten áldásokat helyezett el családokra, és ezeket az örökségeket sok keresztény család sem tudja megragadni.
1: We don't like to think about it, but the people put curses on other people.
0: Nem szeretünk erre gondolni, de sokszor emberek mondanak átkokat más emberek életére.
1: We see men of God who speak curses in the scriptures.
0: Látunk embereket az írásokban is, akik
1: átkot mondanak
0: más emberekre. Látunk olyat is, hogy Isten átkoz meg embereket.
1: Yeah, there are people who serve Satan who speak curses over people.
0: Látunk olyan embereket, akiket a sátán késztet arra, hogy megátkozzanak embereket.
1: Everybody, I would think everybody, every Christian uses negative words and expressions about people at some time in their life.
0: Minden ember, és keresztények is az életük bizonyos szakaszaiban használnak negatív kifejezéseket, mondanak negatív beszédeket más emberekre. Megítéljük egymást.
1: And these judgments work in our lives.
0: És ezek az ítéletek is működnek az életeinkben.
1: Yeah. We make inner vows. We promise ourselves, I will never do this and I will never do that.
0: Megígérjük magunkban, megfogadjuk magunknak, hogy nem fogok így beszélni, nem fogok ilyen dolgokat tenni.
1: And we do it as children.
0: És amiket gyerekekként
1: tettünk. Because these vows make us feel safe.
0: Mert azért,
1: then they ruin our lives when we grow up.
0: Gyerekkorunkban is érhetnek bennünket olyan hatások, amik a felnőttkorunkban is hatással vannak. És mivel vannak ilyen szellemi negatív hatások,
1: at work in the universe,
0: amelyek az egész univerzumban működnek,
1: because God has put into creation physical laws and spiritual laws.
0: Mert Isten elhelyezett a teremtett valóságban, a teremtett világban fizikai és szellemi természetességeket. Amikor Isten teremtette az univerzumot,
1: from nothing,
0: a semmiből,
1: he obviously put into force the physical laws that make it all work.
0: Nyilvánvalóan belehelyezte a teremtett világba a fizikai törvényszerűségeket.
1: Without the law of gravity, the whole universe would fall to pieces.
0: Amik alapján működik az egész rendszer, a gravitáció törvényszerűsége nélkül darabjai hullana az egész. Jeremiás 35:25.
1: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
0: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek,
1: and the Bible speaks a lot about we can see God's character in creation.
0: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
1: We can see his mighty power in the creation.
0: Láthatjuk az ő hatalmas erejét
1: a teremtésben. We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that
0: láthatjuk
1: hold it all together, in the physical laws that hold it all together.
0: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
1: But at the same time he put into force spiritual laws.
0: De egyidejűleg láthatjuk a szellemi törvényszerűségeket is.
1: Which reveal God's holiness and righteousness.
0: Amelyek kijelentik Isten szentségét és igazságosságát.
1: Which reveal his love and mercy.
0: Amelyek kijelentik az ő szeretetét
1: For example,
0: és irgalmasságát.
1: Psalm 19:1.
0: Például a Zsoltárok.
1: It says the heavens declare God's glory.
0: 19:1, ami azt mondja, hogy
1: Psalm
0: az egek hirdetik
1: 6,
0: Isten dicsőségét. A Zsoltárok 50.
1: declare God's righteousness.
0: 50. fejezet 7 azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten igazságosságát.
1: The heavens declare his righteousness.
0: A másik Zsoltár azt mondja, hogy a mennyek hirdetik az ő igazságosságát, és az emberek látják az ő dicsőségét.
1: Can we turn to Romans chapter 1, please?
0: Lapozzatok kérlek a Római Levél első fejezetéhez.
1: And the important passage for us is from verse 18 to 32.
0: A számunkra fontos üzenet a 18. verstől a 23.
1: And we won't read all the verses now.
0: Versig
1: szól. But it says, for in it the righteousness of God is revealed.
0: 18. vers azt mondja, mert...
1: Okay, 18, sorry. For the wrath of God is revealed from heaven.
0: Tehát 18. vers, mert nyilvánvalóan az Istennek haragja mennyből.
1: Against all ungodliness and unrighteousness.
0: Az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen.
1: Of men who suppress the truth in unrighteousness.
0: Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
1: Because what may be made known of God is manifest in them.
0: 19. vers, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő
1: bennük. For God has shown it to them.
0: Mert az Isten megjelentette nekik.
1: 20th verse is very important.
0: 20. vers nagyon fontos.
1: For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen.
0: Mert ami Istenben látható, tudnillik, az ő örökkévaló hatalma és istensége.
1: Being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead.
0: A világ teremtetésétől fogva az ő alkotásaiból megértetve megláttatik úgy, hogy ők érthetetlenek. Tehát Istennek a tulajdonságait és a hatalmasságát megláthatjuk a teremtett világon keresztül. A 21. versben azt mondja,
1: they know God,
0: mert bár az Istent megismerték,
1: they did not glorify him,
0: mindazáltal nem mint Istent dicsőítették
1: and their
0: őt,
1: foolish hearts were darkened.
0: Sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába
1: valókáltak,
0: és az ő balgatak szívük megsötétedett. Tehát azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem
1: and so in 21st, 24 it says, therefore God gave them up to uncleanliness.
0: És aztán a 23. versben azt mondja, hogy
1: In the lust of their hearts, to dishonor their bodies amongst themselves.
0: Hogy odaadta őket az Isten szívük kívánságaiba, tisztátalanságba, hogy egymást
1: homosexuality and lesbianism.
0: Tehát azt mondja, hogy a homoszexualitásnak és a leszbikusságnak ez az egyik oka.
1: And in verse 29 it says all unrighteousness, sexual immorality, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, etc.
0: Hogy akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, irigységgel, gyilkossággal, versengésekkel, álnoksággal, rossz elkölccsel.
1: So he says that because people weren't obedient to God, God said, okay, you sin as much as you like.
0: Azt mondja, hogy azt gondolják az emberek, hogy mivel ők engedetlenek voltak Istenhez, úgy olyan annyi bűnt követhetnek
1: But the
0: el, amennyit
1: question is,
0: sem akarnak.
1: How do these people know what is sin and what is not?
0: De az a kérdés, hogy honnan tudják az emberek, hogy mi a bűn és mi a nem bűn?
1: You see, we can see what is right and wrong.
0: Mi
1: by observing these spiritual laws in our lives,
0: azt, mi a jó és mi a nem jó, azáltal, hogy a szellemi törvényszerűségeket vizsgáljuk meg az életünkben.
1: Law of sowing and reaping.
0: Tudjuk, meg képesek vagyunk felfedezni a
1: right from beginning of the Bible, we can look at the first families and see how they sowed evil, disobedience, and they reaped problems.
0: És ezt láthatjuk az írásokon is végig, hogy azok a családok, akik engedetlenséget vetettek, azok problémákat arattak.
1: We can look at the patriarchs.
0: Megnézhetjük a
1: we can see how in Abraham's family they sowed lies and they reap lies and deception.
0: Abraham családjának a történetét például a hazugságokat vetettek és megtévesztést és hazugságokat félrevezetést.
1: We see in David's family sowing of sexual sin and murder and the reaping of sexual sin and murder.
0: Dávidnak az életét, Dávid családjának az életét szexuális bűnöket, gyilkosságot vetett és azt is aratott.
1: And when a man who loves his family,
0: amikor egy férfi, aki szereti a családját,
1: sees that because he has sinned, then his son follows him in that sin.
0: Elkövet valami bűnt és látja azt, hogy az ő fia is követi őt ebben a bűnben.
1: And the reaping is in his grandson and his great grandson.
0: És ő ezt a bűnt fogja aratni az unokája és
1: and
0: a dédunokája életében is.
1: Long lives, they saw many generations.
0: Az első ősatyák hosszú-hosszú életet éltek, és sok-sok generációt láttak.
1: And if a man loves his family, it makes him think.
0: Hogyha egy férfi szereti a családját,
1: I cause this in my family.
0: Akkor ő elgondolkozik azon, hogy hogyan jöhetnek be dolgok az ő családjába.
1: It will make the children think. The children will think, you know, I've got these problems because but I've done the same thing as my father and now my children are reaping.
0: Egy férfi, aki törődik, gondoskodik a családjáról, az végig gondolja azt, hogy ha ő valami bűnt elkövetett, akkor azt örökíteni fogja az utódaira.
1: It didn't take many generations for people to be able to see.
0: De sok generáció volt, akik nem is foglalkoztak ezzel.
1: That behavior according to God's will brings blessing.
0: Hogy olyan viselkedésmódokat alakítsanak ki, amelyek Isten áldását hozzák a családjaikra. És hogyha valaki nem megfelelő módon viselkedik, akkor negatív dolgokat átfordul a családjára.
1: People can see the seriousness of sin.
0: És így hamarosan nagyon sok ember meglátta a bűnnek a súlyát.
1: And they can also see what a blessing it is to be obedient to God.
0: Hogy azt is megfigyelhetjük az írásokon keresztül is, hogy milyen nagy áldás az, amikor valaki engedelmes Istennek.
1: Yeah. We often look, think the first book written in the Bible is Genesis.
0: A Biblia első könyve a Teremtés könyve, Mózes első könyve.
1: That's not true.
0: Nem igaz?
1: Yeah. There's a book in the Bible that is much older than the book of Genesis.
0: Van egy könyv, ami régebbi keltezésű, korábbi.
1: That is the book of Job.
0: Mint a Teremtés könyve, ez Jób könyve.
1: Of course, the creation happened before Job was born.
0: Természetesen a teremtés előbb történt, mint ahogy Jób született
1: Genesis
0: volna.
1: Genesis was written in the time of Moses.
0: De a teremtés könyvét Mózes korában írták meg.
1: And the book of Job was written in the days of Abraham.
0: De Jób könyvét pedig Ábrahám idejében írták.
1: So it's the first book written in the Bible.
0: Tehát Jób könyve az első, amit megírtak.
1: About the time when God's calling Abraham out of Ur of the Chaldees.
0: Abban az időszakban, amikor Isten elhívta Ábrahámot.
1: And this story about Job was circulated in the ancient world very, very widely.
0: És Jób története az akkori, ókori időszakban széles körben ismert volt.
1: And there's a reason why this was such a popular story.
0: Ez az oka annak, hogy ez egy nagyon népszerű történet volt.
1: And that's because it gives insight and revelation.
0: És azért volt az, mert ez egy betekintés, egy kijelentés ad egy olyan világba, ami azzal küzd, hogy megértse Istent.
1: And trying to understand how we can have a relationship with God and be righteous before God.
0: És próbálja megérteni azt, hogy hogyan tudunk Istennel kapcsolatot létesíteni, és hogy kell viselkednünk Istennel, hogy kell viszonyulnunk Isten felé.
1: The teaching that God gave Adam and Eve.
0: És ez az az idő, amikor Isten arról is tanította az embereket.
1: And Moses hasn't written the Pentateuch.
0: Az emberek elfeledkeztek arról, hogy Isten Ábrahámot és Ádámot és Évát teremtette először.
1: And one of the important things we see right at the beginning of the book of Job.
0: Az egyik nagyon fontos dolog az, amit rögtön Jób könyvének az elején láthatunk.
1: There is no such thing as a bad God.
0: Hogy nincs olyan dolog, hogy rossz Isten.
1: And there is no such thing as a good devil.
0: És nincs olyan dolog, hogy jó ördög, jó gonosz.
1: We see the devil's activities.
0: Láthatjuk, megfigyelhetjük.
1: How he goes around the whole world looking to destroy men's lives.
0: Hogy az egész világot végig körbejárja, hogy tönkretehesse embereket.
1: And this was a revelation to people.
0: És ez kijelentés volt az emberek számára.
1: Because Job, even Job didn't realize that this was not God putting problems into his life.
0: Még Jób maga is észrevette, hogy nem Isten helyezett gondokat az életébe, nehézségeket.
1: But I was reading the book of Job through a few weeks ago.
0: Végigolvastam Jób könyvét néhány héttel ezelőtt.
1: And I found something very important there.
0: És találtam ebben valami nagyon fontosat.
1: Job's friend Eliphaz.
0: Jób barátja Eliphaz.
1: He only says one sensible thing in his whole talk.
0: Az egész beszédében egyetlen egy értelmes dolgot mondott, ami egy
1: felfedezés.
0: A Jób könyvének a negyedik fejezete, nyolcadik versében azt mondja, amit én láttam, ahogyan én láttam.
1: Those who plow evil.
0: Akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek.
1: And those who sow trouble, reap it.
0: Ugyanazt aratnak.
1: You see, he's seen that happening in people's lives all around him.
0: Látjátok, ezt ő megfigyelte a körülötte élő emberek életében.
1: The problem was,
0: a probléma az volt,
1: he is applying this to Job,
0: hogy ő ezt Jobbra alkalmazta, ezt az igazságot.
1: And he's saying, because you're reaping these problems,
0: és azt mondta, hogy mivel te ezt vetetted, Jobb, ezeket
1: proof
0: a problémákat,
1: that you have sown evil.
0: Ez abból látható, hogy gonosz dolgokat vetettél,
1: but I've been very, very careful not to sow evil.
0: És Jobb mondta, hogy ő nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ne vessen rossz dolgokat.
1: This is what Job's all about.
0: Jobb végig erről beszélt.
1: Is he sowing? Is he reaping what he has sown?
0: Hogy vajon azt aratta-e, amit vetett?
1: Which we see that they understood this principle of sowing and reaping.
0: És láthatjuk, hogy ők megértették az vetésnek és az aratásnak a törvényét.
1: Or is something else happening here?
0: Vagy pedig valami más történt itt vele?
1: And what is happening to Job?
0: És ami Jobbal történt,
1: and the reason the devil is able to come and touch Job's family and Job's body,
0: és annak az oka, hogy a gonosz megérinthette Jobbnak az életét, az ő testét és a családját is, az az volt,
1: a Job has a hedge of protection around him,
0: hogy Jobbnak egy védelmi fal vette őt körül, Jobbot,
1: which has got an opening,
0: amin volt egy nyílás.
1: And so if we look at Job chapter 1,
0: ha megnézzük Jobb könyvének az első fejezetét,
1: actually Satan is complaining to God.
0: Ott azt látjuk, hogy a sátán vitatkozott
1: God's Istennel. Saying, have you seen my servant Job?
0: És Isten azt mondta neki, hogy láttad-e az én szolgámat
1: Jobot? A blameless man, he really is being obedient to me.
0: Ő egy valóban engedelmes ember nekem.
1: And Satan says in verse 9,
0: 9. versben a sátán azt mondja,
1: doesn't Job fear God for nothing?
0: Hogy vajon ok nélkül féli-e Jobb az Istent?
1: Have you not made a hedge around him?
0: Nem te vetted-e őt körül, őt magát, házát és mindenét, ami
1: van. Around his household and around all that he has on every side. And you have blessed the work of his hands.
0: Keze munkáját megáldottad.
1: And his possessions have increased in the land.
0: Marhája igen elszaporodott a földön.
1: But now if you stretch out your hand and touch all that he has.
0: De bocsássad csak rá a te kezedet. Verd meg mindazt, ami
1: he will surely curse you to your face.
0: Avagy nem átkoz-e meg szemtől
1: szembe téged. So the Lord said to Satan,
0: az Úr pedig mondta a sátánnak,
1: behold, all that he has is in your power.
0: Éme mindazt, amilyen van, kezedbe adom.
1: Only do not lay a hand on his person.
0: Csak ő magára, az ő személyére ne nyújtsd ki a kezedet.
1: So we see that Job,
0: azt látjuk itt, hogy Jobb
1: had a hedge of protection.
0: Jobb oltalommal volt körülvéve.
1: He protected him.
0: Ami megóvta őt.
1: He protected his family.
0: Megőrizte az ő családját.
1: He protected his household, his servants.
0: Megóvta a szolgáit,
1: all
0: az egész háza népét.
1: Possessions.
0: És minden vagyonát, ami
1: and
0: volt.
1: Also protected his blessings from God and his success.
0: És megőrizte mindazt az áldást, amit Istentől kapott, és minden eredményét, minden gazdasági jólétét.
1: And some people say, well, God is always letting Satan attack us.
0: Néhány ember azt gondolja, vagy azt mondja, hogy Isten mindig megengedi a sátának, hogy megpróbáljon minket, hogy megtámadjon bennünket.
1: You know, so that God can test us.
0: És tehát tudjuk így, hogy Isten megpróbál bennünket.
1: But I see here a very unusual thing happens.
0: Hogy egy nagyon szokatlan dolog történt.
1: That God himself removed this protection.
0: Amennyiben Isten maga
1: távolította el. God does not remove protection from us normally.
0: Ezt a védelmi falat Jobb körül. Isten nem szokta ezt tenni, nem teszi ezt általánosságban.
1: Because he knew this story was going to spread all over the Middle East.
0: Ezt, hiszen úgy gondolom, hogy ez azért történt, mert tudta, hogy ez az egész történet el fog terjedni.
1: To understand this principle of the hedge of protection.
0: És azt akarta ezzel, hogy az emberek megértsék az alapelvét ennek a fajta oltalomnak és védelemnek.
1: Kept in place,
0: és hogy ez helyén tudjon maradni.
1: By our sowing obedience to God's word.
0: Azáltal, hogy Isten szava felé engedelmesen viselkedünk, és így
1: this Satan couldn't get in.
0: Sátán nem hatolhat be.
1: Because this hedge is there. Produced by God, but it stays intact because of Job's righteousness.
0: Mert a sátán nem tud áthatolni Istennek ezen a védelmi falán.
1: And don't forget that Job was very careful about sacrifice for sin within his family.
0: Ne felejtsétek el azt, hogy Jobb nagyon figyelmes volt arra, hogy a család tagjainak a bűneiért is áldozatot mutatott be rendszeresen.
1: So the Lord showed us in the life of Job what happens when somebody sins. This protection is opened.
0: Nekünk azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki bűnt követ el, akkor a védelemnek ez a fala megnyílik.
1: So when we sow in disobedience,
0: amikor engedetlenséget vetünk,
1: Satan is able to get in.
0: Azáltal a sátánnak utat nyitunk, és ő be tud jönni az életünkbe.
1: The negative things.
0: És így mi a negatív dolgokat fogjuk aratni.
1: We must be very careful here.
0: De nagyon óvatosaknak kell itt lennünk.
1: God does not normally open up our hedge of protection.
0: Mert Isten normál körülmények között nem nyitja
1: we
0: meg
1: open it up ourselves.
0: Az életünkön lévő védelmi vonalait.
1: Or our parents, or our grandparents.
0: Hanem mi magunk vagyunk azok, akik a bűneinkkel meg tudjuk nyitni a védelemnek ezt a rendszerét. Vagy a mi
1: it's
0: szüleink, vagy nagyszüleink.
1: To see that the hedge protected Job.
0: Nagyon fontos újra látnunk azt, hogy a védelemnek egy ilyen fala vette körül Jobot, az ő családját,
1: all of his possessions,
0: minden anyagi javát,
1: and his blessings.
0: És minden áldást,
1: this is what Satan was complaining about.
0: És mindez volt, mind ezek a dolgok,
1: and when the hedge was opened,
0: a Sátán elvitatott tőle,
1: és Job was vulnerable.
0: Amikor a védelemnek ez a fala elvétetett, akkor Jobb maga rögtön sebezhetővé vált, a gyermekei sebezhetővé váltak, az anyagi javai, a szolgái mind-mind sebezhetőkké váltak.
1: And so in inner healing,
0: a belső gyógyulással kapcsolatban,
1: We want to get rid of all the results of negative sowing.
0: Nem tudunk megszabadulni a negatív vetés minden következményétől.
1: Within the family.
0: A családon belül.
1: We want to get rid of all the effects of the enemy that have come, that's come into a person's life.
0: Meg akarunk szabadulni mind azoktól, a negatív hatásoktól, amik a személyi életére bejöttek a családján keresztül.
1: And we want to get this hedge back complete and protecting the people and the families.
0: Ezt a védelmi falat az adott személy életében és a családja életében egyaránt.
1: And for people to get back their spiritual inheritance.
0: Hogy az emberek vissza tudjanak kerülni a
1: very
0: szellemi
1: örökségükbe. Oh, I suppose we're supposed to finish now, yeah?
0: Azt gondolom, hogy lassan be kellene fejeznünk, igaz?
1: Okay, I see nobody's in a hurry to leave.
0: Na jó, ott nem siettek annyira, igaz,
1: okay,
0: haza menni.
1: So in the Old Testament law,
0: az ószövetségi törvényben
1: didn't create blessing and cursing, or sowing and reaping, blessing and cursing.
0: Nem volt a vetésnek
1: és szorozásnak
0: a törvény.
1: The Old Testament clarified the situation.
0: Az Ószövetség tette világossá a helyzetet.
1: In Deuteronomy 28, 1-14,
0: Mózes 5. könyvének
1: speaks about blessings.
0: 28. fejezete.
1: And it says, if you are obedient, these blessings will follow.
0: Itt azt mondja, hogy hogyha te engedelmes vagy, akkor ezek az áldások fognak téged követni.
1: 12-26.
0: Az 5 Mózes 27. 12-20-tól.
1: If you do this, this will happen to you.
0: Azok pedig az átkokról beszélnek.
1: If you do that, this will happen to you. You will.
0: Akkor az fog történni veled.
1: You will have a curse working in your life.
0: És átkok jönnek így az életedre.
1: The Old Testament speaks about generational sin.
0: Az Ószövetség beszél a generációs bűnökről.
1: That the punishment for a person's sin comes onto the children of the third and fourth generation.
0: Hogy a személy életén a bűne miatt lévő büntetés az a gyermekeinek a második, harmadik generációjáig eljut. A 2 Mózes 20. fejezetének 5. verse.
1: Numbers 14:18.
0: A 3 Mózes 14:18 és az 5 Mózes 9:18. Jeremiás 13:18. Tehát újra és újra látjuk, megismételve ezeket az igazságokat.
1: But the teaching also says that God's blessing, God's love, is to not three or four generations, but to 1,000 generations.
0: És tehát Isten áldása nem csak 3 vagy 4 generáción keresztül követi az adott szemét, hanem
1: to those who love him and obey him.
0: Sokkal több generáción keresztül,
1: okay, so this makes
0: azoknak az életében,
1: 200,
0: akik engedelmesek neki és szeretik őt.
1: 50 times more powerful than the curse.
0: És ez sokkal több alkalommal hangsúlyozza a Szentírás, mint ami az áldás, az átokkal kapcsolatos.
1: We see that the negative effects of the iniquity of the fathers,
0: hogy az atyák bűneinek a negatív hatása
1: was dealt with by confession.
0: El lehet bánni azáltal, hogy megvalljuk őket.
1: By saying, my fathers, my forefathers have sinned, and I have sinned.
0: azáltal, hogy megvalljuk, hogy az én atyám, apám, nagyapám ilyen és olyan bűnt követett el.
1: And I ask you, Lord, to forgive us.
0: És kérlek téged,
1: and return to us the blessings.
0: Istenem, hogy szabadíts meg engem ettől.
1: And when individuals prayed in that way, individuals were blessed.
0: És ha az egyén ezért imádkozik, akkor az az egyén ilyen módon áldás alá kerül.
1: And when a large group from the nation prayed in that way,
0: és amikor egy nemzetnek egy nagy csoportja imádkozik ilyen módon,
1: then the nation was blessed.
0: Akkor az a nemzet is áldott.
1: The effects of these curses were broken off of the nation.
0: És annak az átoknak a terhe letörik arról a nemzetről. Dicsőség okay. Ezért az Úrnak.
1: We also see in the Old Testament,
0: azt is látjuk az Ószövetségben,
1: that certain sins required the death sentence.
0: Bizonyos bűnök a leszármazottakban nyilvánulnak meg. A szexuális bűnök, a
1: murder,
0: homoszexualitás, a boszorkányság, a gyilkosságok.
1: The New Testament does not call for the death sentence for these things.
0: Az Ószövetségben nem látjuk a halálbüntetést ezek miatt.
1: But that doesn't mean to say that God's changed his mind about them.
0: De ez nem azt jelenti, hogy Isten megváltoztatta a gondolkodásmódját ezekkel kapcsolatban.
1: If they brought a death sentence in the Old Testament,
0: hogyha ő ezeket halállal büntette az
1: Ószövetségben, they are life ruining sins today.
0: Akkor az azt jelenti, hogy ezek olyan életet romboló bűnök,
1: negative,
0: amik halált
1: reaping,
0: érdemelnek, amelyeknek negatív aratása
1: into people's lives.
0: Van, és problémákat hoznak be
1: into people's lives.
0: Emberek életében, és átkokat hoznak emberek életére.
1: About 12 years ago in our town, we had a big evangelization.
0: 20 évvel ezelőtt körülbelül a mi városunkban volt egy nagy evangelizációs alkalom.
1: A lot of people were saved.
0: Sok ember megtért.
1: And one man was saved.
0: És egy ember, aki megtért.
1: And you know, as soon as I talked with him, I knew that he was very sexually unclean.
0: Amint beszélgettem vele, rögtön érzékeltem, hogy szexuálisan tisztátalan.
1: And the sisters in our church, they felt defiled just by if he spoke to them.
0: És a gyülekezetünk hölgy tagjai, ha csak beszéltek vele néhány szót, rögtön érezték, hogy mennyire tisztátalan.
1: You have a problem with sex.
0: Én mondtam neki, hogy problémád van a szexuális életeddel.
1: You want to follow the Lord?
0: És hogyha akarod az utat követni,
1: you can be set free from this.
0: Akkor ő megszabadított
1: téged. He said, no, it's such a big problem.
0: Ja, pedig azt mondja, ez egy olyan nagy probléma.
1: And he said it was a problem to my father.
0: Hogy ez problémája volt már az én apámnak.
1: It's a problem to me.
0: Az én számomra is problémát jelent. Az én
1: fiam. He's in a mental hospital.
0: Elmegyógyintézetben van.
1: They've locked him in a room and they've thrown away the key.
0: Bezárták egy
1: because he can't control his sex urge.
0: Bezárták egy szobába és eldobták a kulcsát, mert képtelen volt uralkodni a szexuális
1: vágyon. Your son can be set free.
0: Mondtam neki, hogy figyelj ide, Isten képes megszabadítani tőled ettől a tisztátalanságtól, és megszabadult a fiad is.
1: I don't want to be free from this.
0: És azt mondta ez az ember, nem akarok
1: I said, sorry,
0: megváltozni ebből az állapotból, még akkor sem, hogyha a fiam szabadság ezen múlik. És akkor azt mondtam neki, hogy sajnálom, akkor nem járhatsz a gyülekezetünkbe.
1: At some point he would have seduced one of the sisters.
0: Mert egy bizonyos ponton majd eljutunk odáig, hogy megerőszakolod valamelyik testvérnünket.
1: Because there was all these problems through his generations.
0: Mindezek a problémák, ahogy itt is láthatjuk ebben a példában, generációkon keresztül előfordultak ebben a családban, de Isten meg tud ebből szabadítani. Néhányan azt mondják, hogy hát ez az Ószövetség.
1: Now we live in the New Testament times.
0: De most mi Ószövetségi időben élünk.
1: And it's all under the blood of Jesus.
0: És Jézus vére rendelkezésünk
1: áll. Now I will agree.
0: Igen, egyetértek.
1: Jesus has done everything that is necessary to sort this mess out.
0: Hogy Jézus mindent megtett azért, hogy megoldást hozzon ezekre a
1: problémákra.
0: Abszolút mindent megtett ezért.
1: But we have to appropriate it.
0: De nekünk ezeket a dolgokat megfelelően kell használnunk.
1: Galatians 6,
0: Galata 6-ban,
1: verse 7,
0: hetedik vers,
1: says, do not be deceived.
0: Azt mondja, ne tévelyegjetek.
1: God is not mocked.
0: Isten nem csúfoltatik meg.
1: For whatever a man sows, that he will also reap.
0: Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.
1: For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption.
0: Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet.
1: But he who sows to the spirit will reap of the spirit everlasting life.
0: Aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet.
1: Let us not grow weary while doing good.
0: A jó téteményben pedig meg ne restüljünk.
1: For in due season we shall reap.
0: Mert a maga idejében aratunk.
1: If we do not if lose heart.
0: Ha el nem lankadunk.
1: So we see here.
0: Tehát azt látjuk itt.
1: New Testament.
0: Az Új Szövetségben.
1: Do not be deceived. It is a deception to say that these principles aren't working anymore.
0: Hogy ne tévelyegjetek. Tehát az Új Szövetség azt mondja, hogy ne engedjétek megtéveszteni magatokat.
1: And the inevitability of sowing and reaping.
0: Ne gondoljátok azt, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvénye már nem működik, és legyetek tisztában azzal, hogy annak milyen hatása lehet az életünkön. Isten nem csúfoltatik meg. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem vagyunk vétkesek,
1: oh, it's all under the blood of Jesus.
0: És azt mondjuk, hogy ó, hát mindezek a dolgok Isten vére alatt vannak, ezzel Istent megcsúfoljuk,
1: and that will have its consequences.
0: És ennek meg lesz a maga következményei.
1: Even this side of Calvary.
0: Még a keresztnek ezen az oldalán
1: is. It says here clearly, even after Calvary, a man reaps what he sows.
0: Itt világosan azt mondja, hogy még a megtérés után, a Golgota után is az ember azt aratja, amit vet. Ha a testnek arat a testből, ha a testnek vet a testből.
1: And in Galatians 5:17-21 it speaks about the sins of the flesh.
0: A Galata 5-ben arról beszél, hogy
1: but you see, these laws are not in operation to put us down.
0: És
1: God wants to bless us.
0: Isten meg akar áldani bennünket.
1: If we sow in the right way, we will be blessed, and that's what God wants for us.
0: Ha egy megfelelő módon vetünk, Isten meg fog áldani bennünket, és ez az, amit ő tenni akar velünk.
1: To the Spirit reaps from the Spirit.
0: Ha szellemnek vetünk, akkor szellemben fogunk aratni is.
1: And we have the fruit of the Spirit in Galatians 5:16-22-25.
0: Aratni, ahogy az a Galata levél 5. részében
1: megvan írva. And we need to continue sowing in obedience and love.
0: Folytatnunk kell a szeretetben és az engedelmességben való
1: harvest the Lord intends for us.
0: Vetést, hogy azokat a dolgokat tudjuk aratni, amiket Isten elkészített nekünk.
1: We talk about sowing our finances.
0: Arról beszélünk például, hogy vetünk az anyagi eszközeinkből.
1: And reaping.
0: És
1: aratunk. I believe in that.
0: És én hiszek is ebben.
1: We see that in the New Testament, 2 Corinthians 9:5-15.
0: Látjuk ezt az Új Szövetségben, 2 Korintus 5.
1: Of course, it's an Old Testament concept, because it's part of this ongoing spiritual law.
0: Az Ószövetségben is ez végig megtalálható, az egy szellemi törvényszerűség.
1: But how often do we hear that if we judge people, if we condemn people, if we criticize people, we will reap that in our lives?
0: De milyen gyakran látjuk azt, hogyha kritizálunk embereket, megítélünk embereket, vádlunk, kárhoztatunk embereket,
1: this
0: másokat,
1: is also New Testament teaching.
0: Akkor ezt fogjuk aratni a mi magunk életeiben is.
1: The Bible talks about inner vows and bitter root judgments.
0: Igazság.
1: That affect many, many lives around us.
0: És ilyen beszédekkel körülöttünk lévő életek sokaságát befolyásolhatjuk.
1: Because the wonderful news is that Jesus has redeemed us from the curse.
0: A csodálatos jó hír az, hogy Jézus megváltott bennünket az átoktól.
1: He not only became sin for us.
0: Nem csak bűnné vált értünk.
1: He became a curse for us.
0: Hanem átokká is lett értünk.
1: So in Galatians 3:13-14.
0: Ahogyan a Galata 3 13-14-ben írva van,
1: Jesus became a curse for us.
0: Azt mondja, hogy Jézus átokkal lett
1: hanging on the tree.
0: Ahogyan a fám függött.
1: Because cursed is any man who hangs on a tree.
0: Mert átkozott minden, aki a fám függ.
1: So that we can receive the blessing of Abraham.
0: Hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen.
1: We are freed from the curse to receive the blessings.
0: Tehát megszabadított minket az átoktól, hogy áldásba juthassunk.
1: But this does not come automatically.
0: De ez nem automatikusan jön.
1: Did Jesus suffer for us for our healing?
0: Szenvedett Jézus a mi gyógyulásunkért?
1: Yes, he did. We believe
0: igen.
1: That, don't we? Yeah.
0: Természetesen
1: the healing in the atonement. So why do we pray for healing?
0: Tehát miért imádkozunk a
1: gyógyulásért? Because the healing is there.
0: Mert a gyógyulás ott van, készen
1: we have to receive it.
0: Csak okay. El kell fogadnunk,
1: and
0: igaz?
1: It's the same with the freedom from curses, the freedom from the effects
0: és ez ugyanígy igaz az átoktól való szabadulásra is, vagy az őseink bűneiből való szabadulás kapcsolatban is.
1: I've got the signal, but
0: kaptam egy jelzést, really hogy hagyjam
1: there.
0: Abba, most már tényleg abba kell hagynom.
1: And tomorrow we will look more into how this is dealt with. Okay?
0: Holnap mélyebben meg fogjuk nézni, hogy hogyan működik ez a dolog.
1: Yeah. The law is still there.
0: A törvény
1: we're not freed from that.
0: Az most is érvényes.
1: But Jesus has set us free from the consequences when we learn how to deal with them in a biblical way.
0: De Jézus szabadságot adott nekünk, és lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk a törvény átkától, de tudnunk kell, hogy ezt hogyan tudjuk tenni.
1: That was necessary for
0: Jézus
1: us to be completely free.
0: Kifizetett azért, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletesen szabadon
1: élhessünk. And we will learn how to appropriate for that for ourselves.
0: És meg fogjuk tanulni
1: and for
0: azt,
1: other believers.
0: Hogy hogyan tudjuk ezt megragadni a magunk számára és más hívő testvéreink számára. Amen.
2: Elhangzott? Belső gyógyulás című tanítássorozat második része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Most. Kértünk, válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a Tinédzser Ország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán, elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiú gyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez, és a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni. Az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy az, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalom is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlődnek, fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közösséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani. Tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozi élményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom lespoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képességű, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegéd. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De ha azt mondja, hogy a három reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti. Vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudná valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Nem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvére mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tínédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A témánk az a szellemi fegyelmezettségbe való bevezetés.
4: Our subject is introducing spiritual disciplines.
3: Más módon a fegyelmezett keresztény élet.
4: In other words, disciplined Christian life.
3: Az önuralomról a Biblia nagyon sokat szól.
4: The Bible speaks a lot about self-discipline.
3: És az önuralomról vannak fegyelmezettebb és kevésbé fegyelmezettebb emberek.
4: And about self-control as well. There are more and there are less disciplined people.
3: És el lehetne intézni egy olyannal, hogy hát én ilyen vagyok.
4: And we could settle the thing with saying that I'm like that.
3: De nem, mégsem lehet elintézni.
4: But we can't.
3: Mert mindannyiunknak változnunk kell.
4: Because all of us have to change.
3: Mert Isten mindegyikünket fegyelmezetté akar tenni.
4: Because God wants to make all of us disciplined.
3: A szellemi fegyelmezettség az megtanulható.
4: A spiritual discipline can be learned.
3: Másrészt pedig a Szent Szellemnek egy gyümölcse is.
4: And on the other hand, it's a fruit of the Holy Spirit.
3: Galata 5:22-t ismeritek mindannyian.
4: All of you know Galatians 5:22.
3: A szellem gyümölcse ott van, önuralom vagy önfegyelem, fegyelmezettség.
4: Among the fruit of the Spirit you can read self-control, self-discipline.
3: Tehát az azt jelenti, hogy egy szoros közösségbe járok együtt a Szent Szellemmel, ez a gyümölcs elengedhetetlenül, kikerülhetetlenül megterem.
4: It means that if I walk in a close fellowship with the Holy Spirit, this fruit will be born in my life inevitably.
3: Vannak szellemi szokások, illetve szellemi törvényszerűségek, hogyha szokásunká tesszük azokat, akkor azok beépülnek a jellemünkbe, karakterünkbe.
4: There are spiritual customs or spiritual habits, and if we do them regularly, they will be built into our character.
3: Néhányat fogunk most átnézni. Ez nem azt mondom, hogy ez a teljesség igénye.
4: We will review some of those now, and I don't say it's an exhaustive list.
3: Csak 15 pontot szedtem össze.
4: I only collected 15 points.
3: És egy 40 alpontot.
4: And about 40 sub-points.
3: És akkor még csak a rész szerintig jutunk el.
4: And it's only partial still.
3: Az elsőt azt szeretném, hogy egyszerűen az Úrral legyél mindig.
4: The first point is that just simply be with the Lord all the time.
3: Ez nagyon sokszor elhangzott már különböző tanításokban.
4: We said it a lot of times in many teachings.
3: De a szellemi gondolkozásmód és az Isten tudatúság az nagyon fontos.
4: But spiritual mentality and God awareness are very important.
3: Amikor keresztény életet elkezdtem, akkor volt úgy, hogy egész napokat olvastam Bibliát.
4: When I started my Christian life, there were days when I was just reading the Bible, nothing else.
3: Nagyon sokat foglalkoztam Isten beszédével.
4: I was busy very often with the word of God.
3: 3 vagy 4 év után egy ismerősöm azt mondta, hogy legyen egy olyan napom, amikor nem veszem kézbe a Bibliát.
4: After 3 or 4 years I had an acquaintance, he said to me, I should have one day when I don't take the Bible in my hand.
3: Ezt nem mondom mindenkinek tanácsnak, nekem ez akkor üzenet volt.
4: It's not an advice for everybody, but it was a message for me at that moment.
3: Azt mondta, hogy menjek ki a szabadba, az erdőbe, és egyszerűen csak Isten teremtett dolgaiból szemlényem Istennek a dicsőségét.
4: He said to me just to go out in the nature, in the forest or somewhere, and just from the created things of God, I should behold the glory of God.
3: Nagyon sok bogarat, ezt, azt, amaszt és növényt nézegettem azokban az időben.
4: In those times I was observing many plants and many bugs and other insects.
3: Azok a napok voltak nekem a szabad napjaim.
4: And those were my days off.
3: A szabadba töltöttem, lefeküdtem és bámultam az eget.
4: I spent them open air, I was lying in the grass and staring at the sky.
3: Amikor összeházasodtunk, akkor minden életünk minden területéről beszéltünk, hogy egy se legyen Isten jelenléte tudatától független.
4: When I got married, then we discussed every area of our lives that everywhere we have to have an awareness of God.
3: Szó szerint minden időbe és minden területen hangsúlyt tettünk, hogy ne legyen váltás a szent és a profán között.
4: We emphasized it in each and every area of our lives that there shouldn't be a shift or a changing from the holy between the holy and the profane.
3: Erről nem is akarok többet beszélni. Sok tanításban elhangzott erről. Adalék van.
4: I don't want to speak more about it because in many teachings we have heard about these things.
3: A második terület a ima élet.
4: The second area is prayer life.
3: Én ilyen nagy gyűjtőfogalom alatt gyűjtöttem össze egy csomó dolgot, amit el szeretnék mondani.
4: I collected many details under this concept that I want to share with you.
3: Legelőször is a hálaadás.
4: Foremost, thanksgiving.
3: Nagyon sok keresztény életében azt láttam, és az én életemben is, amikor megoldhatatlannak tűntek a dolgok, az Úr leginkább erre vezetett el.
4: I saw it in the lives of many Christians and in my own life when I encountered obstacles that seemed to be insurmountable, that this is where the Lord led me.
3: Ez egyáltalán nem idegen a Biblia gondolataitól és üzeneteitől a Filippi 4-ben ott van.
4: It's not at all foreign to the concepts of the Bible in Philippi we can read and in many places.
3: Tehát én azt szeretném mondani, bármilyen helyzetben vagy, bármilyen szükségben vagy, bármilyen megoldandó dolog van.
4: So I want to say whatever circumstance you have, whatever problem or solvable problem you have.
3: A hálaadást az soha ne hagyd ki.
4: Never miss thanksgiving.
3: Még a szorongattatások között is talán ez a legelső.
4: Perhaps this is the foremost thing even when you are
3: a próbák között és az ellenséggel való küzdelembe is talán ez az egyik legelső.
4: When you are in trials or when you fight with the enemy, it might be the very first thing.
3: Én ezután írtam a belső kamrát is.
4: And I mean the secret place by this too.
3: Mert belső kamrába se tudok én bemenni személy szerint hálaadás nélkül.
4: Because I personally cannot enter the secret place without thanksgiving.
3: Igazából mindegy, hogy minek nevezed a belső kamrát, kamrának, vagy titkosszobának, vagy személyes közösségnek, vagy pincének, vagy padlásnak.
4: In fact, it doesn't really matter what you call the secret place, if you call it the attic, or the cellar, or the inner room, or whatever.
3: A lényeg az, hogy az Úrral való személyes közösségbe be tudj úgy menni, hogy meg tud hallani az ő hangját.
4: The point is that you could enter in such a personal presence of the Lord that you would be able to hear his voice.
3: Bármilyen fura is nekem volt 82-83-ban egy olyan főnököm, hogy rendkívül alkoholista volt.
4: Whatever strange it sounds, in about 1982-83 I had a boss who was an extremely alcoholic person.
3: Rendkívül sokat ivott, sokat káromkodott.
4: And he drank and blasphemed tremendously lot.
3: És rendkívül idegesítette azt, hogy nem loptam a munkahelyről.
4: And he was extremely irritated by the fact that I didn't steal anything from my workplace.
3: Ő elmondta, hogy akkor tud csak nyugodtan aludni, ha minden nap legalább egy csavart elvisz.
4: He said to me that he has a calm sleep at night only when daily he steals at least one screw from the workplace.
3: De tudjátok, a egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt, Isten még rajta keresztül is tudott szólni.
4: But you know, the strange thing was that God was able to talk to me even through him.
3: Egyik reggel volt egy komoly kérdésem az Úrhoz, és vártam a választ, és nem jött a válasz.
4: One morning I asked God a very serious question, and I just didn't receive the answer.
3: És elmentem, és a munkahelyemen kiakadt a főnök, mert valamilyen tranzisztort, vagy IC-t, kis ilyen csipet nem vettem meg, vagyis nem onnan vettem, hanem látta, hogy megvettem a boltba.
4: And my boss got very angry with me at my workplace, because he could see that I didn't just take away a chip or something from that workplace, but I bought it in the shop.
3: Mert terveztem egy ilyen kütyüt otthonra, és azt saját dolgaimból készítettem.
4: Because I designed some appliance for home, and I bought the parts of it in a
3: shop. Amikor meglátta, akkor elkezdett kiabálni velem.
4: And when he saw me do this, then he began to shout at me.
3: De miközben kiabált, elmondott egy olyan komplett mondatot, amire én vártam reggel.
4: But during this shouting, he said one complete sentence that was just the one that I was waiting for in the morning.
3: És akkor teljesen öröm lett bennem, hogy az Úr válaszolt.
4: And I became full of joy that the Lord answered me.
3: És ő nem tudta, hogy miért vagyok ilyen, hát hülyének nézett.
4: And my boss didn't know what happened to me. He thought I was crazy.
3: Tehát elsősorban is az imáról, amikor beszélek, a hálaadás és az Úrnak a hangjának a meghallása.
4: So when I speak about prayer, the first things are thanksgiving and hearing the voice of God.
3: Az ima élethez mindenképpen hozzátenném a megvallásokat.
4: I would definitely add proclamations to prayer life.
3: Tudom, hogy sokféle irányzat van Krisztus testébe ezzel kapcsolatban.
4: I know there are very kinds of opinions about this in the body of Christ.
3: Mi a gyülekezetben rendszeresen testületileg is szoktunk megvallásokat tenni.
4: We in this church regularly make proclamations publicly.
3: És hiszem azt, hogy a igaz, Istennek a beszéde, hogy ahogy szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal azt megvalljuk.
4: And I believe that the word of God is true where he says that if we confess with our mouth and we believe in our hearts.
3: A megvallásunk a megvallás, megvalósulása történik.
4: If it's about truth, then we will see the reality of our proclamation.
3: A hit önmagában megvallás nélkül nem hívja elő a nem létezőt.
4: Faith by itself without proclamation doesn't call the non-existing things into existence.
3: Az Istenből fakadó benned levő hit a te szívből, hitből fakadó megvallásoddal hívja elő és hozza elő a nem létezőből létezővé a dolgokat.
4: God's faith in your heart through your proclamation of the truth between your heart and God's heart will call forth the non-existing things from into existence.
3: Ismeritek azt a néhány dolgot, amit a magánéletemből elmondtam, megtérésem előtt én rendkívül sokat biztatkoztam és nagyon sokat beszéltem.
4: You remember what I said about my own life before I was saved? I talked a lot and I argued a lot.
3: És próbáltam elkezdeni prédikálni, és ez igen nagy nehézséget okozott.
4: And I began to try to preach and it was very hard.
3: És akkor minden nap elkezdtem megvallani. Volt úgy, hogy naponta több tucatszor azt, hogy tégy Uram závát az én számra, és őriztesd az én ajkaim nyílását a Zsoltárból.
4: And then, az a jegyzetben benne van?
3: Az nincs.
4: Nincs. And I began to proclaim from the Bible, sometimes several dozen times a day, where it said that Lord put a lock in on my lips and...
3: Őriztesd az én ajkaim nyílását.
4: And God, the openings of my mouth.
3: Ismeritek ezt a Biblia verset? Én ezt több mint két évig minden nap nagyon sokszor elmondtam.
4: You know this verse, and for two years I confessed it, proclaimed it several times every day.
3: Nem igen van itt olyan, aki engem akkor ismert, de egy rendkívül nehéz beszédűvé lettem.
4: There is hardly anyone here now who knew me at that time. But I became very hard of speaking.
3: Amikor kellett prédikálnom, az egy kín volt akkor.
4: At that time when I had to preach, it was a torment.
3: Előtte rendkívül jól ment.
4: Before this, I was very fluent in this.
3: Nem tudtam beszélni.
4: But afterwards I couldn't really speak.
3: És akkor elkezdtem más bibliaverset, ígéretet megragadni.
4: And then I began to take hold of other verses and promises from the Bible.
3: Hogy adjon az Úr szót az én számba.
4: That the word would put the words in my mouth.
3: És nyissa meg az igazságnak az ajtaját számomra.
4: And would open the gates of truth for me.
3: És akkor ezt körülbelül másfél évig naponta megvallottam.
4: And I proclaimed it about daily for 1.5 years.
3: És úgy gondolom, hogy történt változás.
4: And I think there was a change in my life.
3: És ezzel kapcsolatban tudnánk még elég sok mindent mondani a magánéletünkből, de most csak ennyit, a megvallásban erő van.
4: And we could say many things from our private life concerning this, but for now I only want to state that there is power in proclamation.
3: Hogyha neked ott van az orvosi papír, hogy nem lehet gyereked.
4: If you have a medical paper that you can't have a child.
3: Akkor annál a papírnál erőteljesebb Istennek a beszéde.
4: The word of God is stronger than the paper.
3: Bár ez logosz és sok mindenre nem tudsz vele menni.
4: Although it's logos and you can't get very far with it.
3: De hogyha a szíveddel megragadod és a szellem ezt megeleveníti és kimondod hittel, akkor meg lesz.
4: But if you take hold of it with your heart and the spirit makes it alive for you and you proclaim it, then it will happen.
3: Ez igaz minden egyes területre.
4: It applies to every area.
3: A jellem, a karakter, az anyagi élet, időbeosztás, kapcsolatok, bármely területre
4: igaz. In character, in finances, in relationships, in setting your time frame, everything.
3: De ne a kacsalábon forgó kastélyt ragad meg, ami nincs Isten ígéretei között.
4: But don't take hold of the palace that is not among the promises of God.
3: Azt ragad meg, ami Istennek a szavai között, kijelentett beszédek között benne van.
4: Take hold of what you can find among the declared words of God.
3: A másik terület, ami látszólag nem ide tartozik, de ide szerettem volna besorolni az imai élet alá, a dicsőítés.
4: The other thing that doesn't strictly belong to prayer life, but I want to put it under this umbrella is praise and worship.
3: Azért, mert azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek összekeverik a dicsőítést vagy az imádást.
4: And it is because I can see that people very often mix and mess up worship with praise.
3: A 95. Zsoltárból szeretnék felolvasni néhány verset.
4: I want to read a few verses from Psalm 95.
3: 1-3-ig és a 6-8-ig.
4: From 1-3 and from 6-8.
3: Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadjunk neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül.
4: Come, let us sing for joy to the Lord, let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods.
3: És ott van a 6-8-ig, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ezért ne keményítsétek meg a ti szíveiteket, mint Méribánál, mint Massa napján a pusztában.
4: Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as you did at Meribah, as you did at that day at Massa in the desert.
3: Minden egyes imádás, ugye ott van, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk tédre az Úr előtt. Egy gyümölcse vagy egy célja, hogy meghalljuk az ő hangját.
4: The purpose, one of the purposes of every praise and worship is, especially worship, that as we read, let us come and bow down in worship, let us kneel before him, so that we would hear his voice.
3: És ez nem mindig úgy van, hogy füllel hallasz valamit, hanem ahogy imádjuk őt, az ő jelenlétéből, ami szintén sokszor elhangzott már, önmagát megosztja, és ez a megosztottság, ez változtat bennünket.
4: And it's not always that you hear some audible voice, but as we worship him and we are in his presence, as we have heard many times, in his presence he shares himself with us, and with his sharing himself, we understand him.
3: De mindegyik hálaadással kezdődik.
4: But all of this begins with thanksgiving.
3: Ez igaz a külön-külön való egyéni ima vagy dicsőítő életre is, de a közösségére is.
4: It applies to our individual prayer life or worship life, but the corporate prayer and worship life too.
3: Amikor összejövünk több tucat gyülekezetből, különböző élethelyzetekből, különböző gondok közül,
4: when we come together from dozens of churches with different backgrounds, with different circumstances in our lives,
3: hogy együtt testületileg, közösségileg meghalljuk Istennek a beszédét, a legelső, hogy közösen testületileg adjunk hálát neki.
4: If we want to hear his voice and his message corporately, the first thing is that we have to corporately worship him and thank him.
3: A hálaadás és a dicsérettel kapcsolatban a Biblia mond egy kifejezést, amit nem mond az imádással kapcsolatban.
4: Concerning thanks and praise, the Bible says something that it doesn't say about worship.
3: Az pedig az áldozat.
4: And it's sacrifice.
3: Beszél a Biblia hálaadás áldozatáról.
4: The Bible speaks about the sacrifice of thanksgiving.
3: Amikor úgy fölfakad a szívedből, hogy kapsz egy rendkívül jó, szép cipőt, amire régóta vágytál, akkor olyan könnyen fölfakad belőled a hála.
4: When you receive a pair of shoes that you had been longing for a long time, then somehow thanksgiving comes up in your heart naturally.
3: Régóta vágytál egy szép ruhára, és a férjed megörvendeztet vele, és rendkívül örülsz, és hálás vagy, igaz?
4: You've been longing for a nice dress for a long time, and your husband buys it for you, then you are very happy, and you are thankful for it.
3: A kérdezem én, hogy valóban ekkor hálaadás az áldozata?
4: And I want to ask you, is Thanksgiving a sacrifice in those moments?
3: Tudni, hogy nem.
4: Surely not.
3: De vannak olyan helyzetek, amiket most nem részletezek, amikor viszont tuti, hogy áldozat a hálaadás.
4: And there are other situations that I don't want to go into detail about now, where it's surely a sacrifice to give thanks.
3: Utána elmondja, hogy bemegyünk hálaadással az Úr felé. Itt nem azt mondom, hogy a jelenléte, mert emlékezzetek meg, hogy a legelső az Úrral való levés gondolkozásmódja és tudata volt.
4: And so when we speak about coming closer to his presence with thanksgiving, I don't say that we enter his presence, because you heard that we have to begin with an awareness, developing an awareness of his presence.
3: De mégis az ő szavának, az ő kijelentésének, az ő személyének a megosztásának, hogy tudjuk azt fölfogni, ahhoz szükséges, hogy hálaadással kezdjünk.
4: But we need to begin with thanksgiving if we want to be able to perceive when he shares himself with us.
3: Van még néhány Biblia vers, amit ott felolvastam. Például fölírtam a 98-as Zsoltárnak a 4-es, 6-os verse.
4: Psalm 98, from verse 4 to 6, another passage that I wrote down.
3: Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Harsanyatok fel, örvendezzetek, zengedezzetek, zengedezzetek az Úrnak hárpával, hangos énekléssel, trombitákkal, küldzengéssel, vigadozzatok ki király az Úr előtt, stb.
4: Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing. With trumpets and the blast of the ram's horn, shout for the joy before the Lord, the King, etc., etc.
3: Rendkívül sok Biblia vers beszél erről, hogyan dicsérjük őt.
4: There are extremely many Bible verses that speak about how to praise him.
3: Mindannyian más-más pszichével, karakterrel bírunk.
4: All of us have different psyches, different characters.
3: Én hosszú évekig laktam albérletben.
4: I lived long years in subtenancy.
3: Egyedülállóként fiúkkal.
4: As a single boy with other boys sharing the flat.
3: Aki már volt az irodába, képzelje egy irodának a fele nagyságú kis szobát, laktunk hárman.
4: If you have seen my office, imagine the half of the office, such a room, and we shared it three of us.
3: Évekig.
4: For years.
3: Mindegyikünknek más volt a karaktere. Volt, amelyik fölnyitotta a szemét reggel, és egyből elkezdett fütyülni, énekelni.
4: We had different characters. There was one of us who woke up in the morning and right away began to whistle and sing and things like that.
3: Én biztos, hogy lecsaptam volt a legszívesebben, mint egy legyet.
4: What I felt like mostly was to hit him so that he's knocked out.
3: Mert én meg más karakter voltam én, úgyhogy fölébredtem, szerettem volna, hogy úgy magamba lenni, hogy senki ne legyen ott, ne lásson, ne halljon, csak az Úr meg én.
4: Because I was different when I woke up, I would have liked to be alone for a little time so that nobody sees me, nobody hears me, I'm just with the Lord.
3: De így éltünk évekig, és szeretjük most is egymást.
4: But we lived this way for years and we still love each other.
3: De változnunk kellett és alakulnunk kellett mindegyikünknek.
4: But all of us had to change, we had to be shaped.
3: Van, akinek a pszichéjéhez közel áll a hangos dicsőítés.
4: Loud worship is close to some people's souls.
3: Van, akinek nem.
4: For some it's not.
3: De nincs választási lehetőséged, mert Isten azt parancsolja, hogy hangosan dicsérd őt.
4: But you don't have a choice because God commanded us to praise him loud.
3: Nincs választási lehetőséget, hogy hogyan dicsérd őt. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadnod, mindenféle zeneszerszámot és a legnagyobb odaszállással, odaadással.
4: We don't have a choice. We have to take every opportunity and version to praise the Lord, every instrument, all kinds of ways to do it with full devotion.
3: És lehet mondani, hogy azt, hogy nincs kedvem.
4: We can say we don't feel like it.
3: De Isten nem is kérte, hogy ezt csináld kedvel.
4: But God didn't ask us to feel
3: illetve
4: like
3: azt mondja, hogy kedvel, de mondja olyan azt is, hogy a dicséretnek az áldozatával.
4: So he does say that do it joyfully, but he also says that offer the sacrifice of praise.
3: Van, amikor úgy spontán fölfakad belőled a hála.
4: Sometimes thanksgiving springs up from you spontaneously.
3: Van, amikor áldozat.
4: Sometimes it's a sacrifice.
3: Van, amikor spontán fölfakad belőled az Isten dicsőítés.
4: Sometimes the praise of God comes up in you spontaneously.
3: De van, amikor áldozat.
4: But sometimes it's a sacrifice.
3: És Isten akkor is kéri, hogyha az áldozat.
4: And God wants it even if it's a sacrifice.
3: És ha tanítvánnyá akarunk válni.
4: And if we want to become disciples.
3: Elengedhetetlen az, hogy meghozzuk ezeket az Isten által kért áldozatokat.
4: It's inevitable for us to make these sacrifices that God asked for.
3: Tudom, hogy volt olyan ember, aki mikor eljött az Isten tiszteletre, befogta a fülét.
4: I know somebody who when he came to church, he blocked his own ears.
3: Amíg a dicséret ment.
4: During worship, praise and worship, and version to praise the Lord, every instrument, all kinds of ways to do it with full devotion.
3: És lehet mondani, hogy azt, hogy nincs kedvem.
4: We can say we don't feel like it.
3: De Isten nem is kérte, hogy ezt csináld kedvel.
4: But God didn't ask us to feel
3: illetve
4: like
3: azt mondja, hogy kedvel, de mondja olyan azt is, hogy a dicséretnek az áldozatával.
4: So he does say that do it joyfully, but he also says

0: thanksgiving springs up from you spontaneously.
1: Van, amikor áldozat.
0: Sometimes it's a sacrifice.
1: Van, amikor spontán fölfakad belőled az Isten dicsőítés.
0: Sometimes the praise of God comes up in you spontaneously.
1: De van, amikor áldozat.
0: But sometimes it's a sacrifice.
1: És Isten akkor is kéri, hogyha az áldozat.
0: And God wants it even if it's a sacrifice.
1: És a tanítványá akarunk válni.
0: And if we want to become disciples.
1: Elengedhetetlen az, hogy meghozzuk ezeket az Isten által kért áldozatokat.
0: It's inevitable for us to make these sacrifices that God asked for.
1: Tudom, hogy volt olyan ember, aki mikor eljött az Isten tiszteletre, befogta a fülét.
0: I know somebody who when he came to church, he blocked his own ears.
1: Amíg a dicséret ment.
0: During worship, praise and worship.
1: Aztán megváltozott.
0: Then he changed.
1: Istennek a kegyelme, jelenléte megváltoztatta.
0: God's grace and presence changed him.
1: Nem azért vagyunk hangosak, mikor dicsérik az Urat, mert nekünk ez a stílusunk.
0: We don't praise God loudly because it's our style.
1: Van nekünk stílusunk, tudom.
0: Yes, I know, we have our style.
1: De attól függetlenül vagyunk hangosak.
0: But regardless of this,
1: meg
0: we are loud.
1: Mert az Imi fölnyomja.
0: And because Imre pulls up the, you know, pot.
1: Amit persze kérünk is.
0: And we ask him to do that.
1: De az azt jelenti az áldozat, hogy az én lelkem, a pszichém ellenére is örömmel hangosan dicsérem őt.
0: Sacrifice means that even against my soul's tendencies and my feeling, I loudly and joyfully praise him.
1: Ez részemről egy hitből való tudatos szabad akaratbóli döntés, ami engedelmességből, de hitből is van.
0: On my part, it's a decision of my free will. I do it voluntarily, but obediently.
1: Ugye a Róma 14:17-ben azt mondja Pál apostolon keresztül az Úr.
0: In Romans 14:17, the Lord says through the apostle Paul.
1: Hogy Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szellemben való öröm.
0: That the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost.
1: És aki ilyenekben szolgál, az kedves Istennek.
0: And those are pleasing to God who are ministering in these things.
1: Ez azt jelenti, hogy örömmel kell szolgálnunk az Urat.
0: It means that we have to serve God with joy.
1: Illetve azt is jelenti, hogy maga az öröm is szolgálat a Szellem által.
0: And it also means that joy itself is a service through the Spirit.
1: Van, amikor az az én szolgálatom, hogy örülök.
0: Sometimes my service is that I'm joyful.
1: Van, amikor az a te szolgálatod, hogy örülsz.
0: Sometimes your service is that you are joyful.
1: Van, amikor ez áldozat.
0: Sometimes it's a sacrifice.
1: Mert lehet, hogy más csinálnál.
0: Because you might feel like doing something else.
1: A 103-as Zsoltárban még egyetlen verset felolvasok.
0: In Psalm 103, I read one more verse.
1: Elég sokszor elhangzik, de az első vers úgy mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat.
0: We often quote verse 1 that says, praise the Lord, O my soul.
1: Azért olvasom ezt föl, mert itt a Zsoltáros a saját lelkéhez szól.
0: I read it out because the psalmist speaks to his own soul in this psalm.
1: Tehát a pszichémet bátorítom, hogy tessék fölállni, tessék összeszedni magad, és tessék örömmel, hálaadással, hangosan dicsérni lelkesen az Urat.
0: So I speak to my own psyche, my soul, that now stand up, collect yourself, and come on and praise the Lord loudly, voluntarily, joyfully.
1: És lehet, hogy ebéd után, a pörkölt után nem megy ez olyan lelkesen.
0: And you might not be so enthusiastic about it after lunch, full of with full tummy.
1: De az a helyzet, hogy szólok a lelkemnek, hogy Pali, szedd össze magad, és áldjad én lelkem, Pali, áldjad az Urat lelkesen és harsogón.
0: But in fact, I say to my own soul that Pali, get up, collect yourself, loudly and enthusiastically praise the Lord.
1: És ezután van az imádás,
0: and after this comes
1: amit a 95-ös Zsoltárból felolvastunk.
0: What we read about in Psalm 95.
1: Amikor odaszánom magam, hogy az én testvéremmel együtt, közösen együtt, testületileg dicsérjük az Urat.
0: When I commit myself to praise the Lord together with my brethren voluntarily and corporately.
1: A pszichém, a lelkem, a hangulatomtól teljesen függetlenül.
0: Totally regardless of what I feel and what I feel like doing.
1: Bármilyen furcsa is, Isten az én lelkemet, szívemet, pszichémet változtatja.
0: Whatever strange it is, during this process, God is changing my soul, my life.
1: És ezen keresztül egy olyan állapotba kerülök, hogy meglágyul a szívem, és amit mond a Zsoltáros.
0: And through this process, I get into a condition that

0: my heart becomes soft when what the psalmist says.
1: Hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket.
0: That don't harden your hearts.
1: Az Istennek a közös hangos dicséretek készé teszi a lelkemet, pszichémet.
0: When I worship God corporately with the others voluntarily, then it will prepare my soul.
1: Hogy a próbák és a gondok közepette is meglágyuljon, hogy meg tudjam hallani Istennek a hangját.
0: To be softened even under trials and difficulties so that I would be able to hear God's voice.
1: Mert a lelkem, vagyis a szellemem az kész mindig, a szívem kész mindig meghallani, de ami elválasztja Isten hangját, az sokszor a psziché, ami kemény.
0: Because my heart and my spirit is always willing to hear God's voice, but what separates me from him is very often my soul.
1: Még egy dolgot az imádáshoz hozzáértem, az pedig a közbenjárás.
0: I added one more thing to worship and it's intercession.
1: A közbenjárásról beszéltünk az imádkozáshoz, az ima élethez.
0: I added it to prayer life.
1: Az pedig a közbenjárás. Beszéltem régebben, beszéltünk a közbenjárásról már.
0: Earlier we spoke about intercession.
1: Héberbe az a közbenjárás, amit mikor Benája Salamon parancsára odament és levágta Joábot.
0: Intercession is when Benája at the command of Solomon went up to Joab and killed him.
1: Majd olvassátok el.
0: Read it later.
1: Nincs erre most időm.
0: We don't have time to do that now.
1: A közbenjárás nem egy light dolog.
0: Intercession is not a light thing.
1: A közbenjárás egy kemény, egy harcos dolog.
0: Intercession is a tough
1: élet
0: and
1: és
0: warrior
1: kérdése.
0: Thing. It's a matter of life and death.
1: De kőkemény csak engedelmesség.
0: It's hard like rock, but it's obedience.
1: Nem tudok közbenjárni, ha nem szánom oda magam az engedelmességre.
0: I can't intercede if I don't devote myself to obedience.
1: Mert akkor kemény és másokat romboló emberré válnék.
0: Because I would become, then I would become a hard person who destroys others.
1: Tehát beszéltünk eddig kettőről, hogy az Úrral legyünk együtt.
0: So far we talked about two points.
1: Gondolkozásmódba.
0: That we would be together with the Lord in awareness,
1: a második,
0: in our mentality.
1: Második pedig az ima élet.
0: And the second thing was prayer life.
1: A harmadik Isten beszéde.
0: The third is the word of God.
1: Isten beszédének a megevése és megemésztése.
0: To eat and digest the word of God.
1: Egyszer menjetek ki a mezőre és nézzétek meg, hogyan legelnek a juhok vagy a marhák.
0: Once go up in the fields and watch the sheep or the cattle, how they graze.
1: De szálljatok erre akkor sok időt, ezt fél óra alatt nem fogjátok meglátni.
0: But dedicate lots of time to it because in half an hour you can't observe it.
1: Mert órákig képesek legelni.
0: Because they are able to graze for hours.
1: És utána pedig lefekszenek, először isznak, lefekszenek.
0: And then they drink and then they lay down.
1: És utána órákig képesek kérődzeni.
0: And then they are able to digest it for hours to bring it up.
1: Ezt egyszer figyeld meg, egyszer szállj rá oda időt, és nézd meg közelről.
0: Once dedicate time to it and watch it closely.
1: Nem elég lelegelni a tanításokon, a szemináriumokon, konferenciákon részt venni.
0: It's not enough to graze, to attend conferences, seminars, teachings.
1: Hanem utána inni kell rá.
0: Then you have to drink afterwards.
1: És utána pedig föl kell böfögni.
0: And you have to bring it up again.
1: És el kell kezdeni kis adagokba csócsálni.
0: And you have to begin to chew on it in little portions.
1: Amikor kérődzik, csak nézd meg az állatokat, hogy mit csinálnak.
0: Just watch animals when they are chewing.
1: Amikor legelnek, a legeléskor sose ilyen nyáladzós lé jön a szájukból.
0: When they are grazing, they never release saliva.
1: Hanem a zöldet szálasan lelegelik.
0: But they just pick up all the grass as it's dry.
1: Maximum elaprítják és úgy nyelik le.
0: They might chew it a little bit so that it's in smaller
1: portions.
0: Nézd meg
1: közelről.
0: But then they swallow it.
1: Amikor kérődzik,
0: but when they bring it up again,
1: akkor fölöklendez egy darabot.
0: Then they bring up a little part of it.
1: És azt elkezdi csócsálni.
0: And they begin to chew on it.
1: Amikor rágógumizol,
0: when you use chewing gum,
1: nem tudom, hogy ki hogy van, amikor böjtölök, nem szeretek rágó gumizni.
0: I don't know how you are with it, but when I'm fasting, I don't like to use chewing gum.
1: Miért? Mert mikor rágózol, egy csomó nyál gyűlik össze a szádba.
0: Because when you chew the gum, lots of saliva is gathered in your mouth.
1: És nem járhatok úgy állandóan köpködök.
0: And I can't go up and down in the world spitting all the time. But I have to swallow it.
1: Amikor kérődzik az az állat.
0: When the animal is chewing the cud.
1: Egyre több nyál gyűlik össze.
0: There is more and more saliva collected
1: in his mouth. És az a földbüfögött kis gombolyag.
0: And that little cud in his
1: mouth. Moslékké válik az ájába. Majd nézd meg.
0: Becomes very soft and like a liquid in his
1: mouth. Folyékonyá, és az kicsorog néha belőle.
0: And sometimes it is flowing out of his mouth.
1: És utána ezt nyeli le.
0: And then he swallows that again.
1: De utána annak a tartalma, energiája, vitaminjai, ásványi savai, azok így tudnak kijönni belőle.
0: And this is the way the minerals, the vitamins and the nourishing materials of the cud come out of it.
1: Hogyan együk Isten beszédét?
0: How to eat the word of God?
1: Csak néhány gondolat ezzel kapcsolatban.
0: Only a few thoughts about it.
1: Szándon a magad, hogy sokféleképpen.
0: Commit yourself to do it different ways.
1: Például szándod a magadat, hogy kezd el folyamatosan olvasni.
0: For example, commit to read the Bible from end, from beginning to end.
1: Sok ember, például látom, hogy mondjuk megkérdett, hogy nyissa ki a Nahum prófétánál.
0: For example, I see many people whom when you ask them to open the Bible at Nahum,
1: Nem is tudja, hogy van olyan, vagy Habakuk.
0: Then don't even know about Nahum or Habakkuk.
1: Azt hiszi, hogy viccelek.
0: They think I'm joking.
1: Nem azt mondom, hogy ezekkel kezd a keresztény életedet.
0: I don't tell you to begin your Christian life with these.
1: De oda kell szánni magunkat, hogy mindet elolvassuk.
0: But we have to commit ourselves to read it all.
1: És szükséges, hogy úgy odaszánjuk, úgy is odaszánjuk magunkat a Biblia olvasására, hogy folyamatosan.
0: And we also need to commit ourselves to read the Bible as a process.
1: Nagy darabokban.
0: In big portions.
1: Ilyenkor ne várj különleges kijelentéseket.
0: Then don't wait for specific revelations.
1: Hanem hogy rálátásod legyen.
0: But you want to have an overview.
1: Áttekintésed legyen.
0: You have to have a view of it, to see it all.
1: Természetesen az Úr tud így is szólni ezek között is.
0: Of course the Lord can speak to you during these times as well.
1: Tehát ez a folyamatos.
0: But it is constant reading, continuous reading.
1: Például mi minden összejövetelen, bármilyen jellegű összejövetel.
0: For example, we at every meeting, whatever kind of meeting it is.
1: Ima csoport, házi csoport, ifjúsági csoport, dicsőítő csoport, Dávid sátorás összejövetel, Isten tisztelet, minden összejövetelen olvasunk közösen Bibliát.
0: If it's a David's tent meeting, if it's a home group, if it's youth group, if it's worship group, if it's prayer group, whatever meeting it is, we always read Bible together.
1: Talán két hete hagytuk abba a példabeszédek könyvét a reggeli ima összejöveteleken.
0: About 2 weeks ago we finished Proverbs and at the morning prayer meeting.
1: Most éppen talán a római levelet olvassuk.
0: Now we are reading Romans.
1: A másik az, hogy rendszeresen olvassál.
0: The other thing is to read regularly.
1: Tehát ne legyen olyan, hogy ne olvassál Bibliát.
0: So don't not read.
1: És ezt nem törvényből.
0: And it's not a law, as I
1: hanem
0: say.
1: Egyszerűen azért, mert 119-es Zsoltárt, ha elolvasod néhányszor.
0: If you read Psalm 119 a few times.
1: Azt közösen felolvasva 23-24 perc.
0: It's about 23-25 minutes reading it together.
1: Hogyha azt közösen elolvassátok, feleségeddel, férjeddel, vagy egy csoporttal, háromszor egymás után, az kicsivel több, mint egy óra.
0: If you read it with your spouse or with a small group, 3 times end on end, then it's a little more than 1 hour.
1: 10-15 perc után unni fogod.
0: After 15 minutes, you will have enough of it.
1: A pszichéd.
0: Your soul will.
1: Az agyad kiveri a biztosítékot.
0: Your brain goes out.
1: Mert ugyanazt mondja, újból,
0: because
1: meg újból.
0: It says
1: szeretem
0: it again
1: a beszédedet,
0: and again,
1: tisztelem
0: again,
1: a beszédedet,
0: I honor
1: értesd
0: your word,
1: meg a
0: I love
1: te szavaidat,
0: make me understand
1: világosíts
0: your words,
1: meg a te szavaidat.
0: Illuminate
1: és
0: your words
1: most képzeld el ezt több mint egy órán keresztül, de egyszer próbáld ki.
0: And imagine to do it for more than an hour.
1: Valami megnyílik.
0: But once try it.
1: Mert azokon a szavakon keresztül Isten beszéde fele való szenvedélyes szeretet be tud menni a szívedbe és a lelkedbe.
0: Something will open up through this, because through this reading, the love of the Word of God will come into you, and you will have a passionate love for the Word of God in your heart and in your soul.
1: És egy idő után rá fogsz jönni, hogy nem lesz egy teljesség érzésed, bármilyen sikereid vannak a nap, azon a napon, hogyha nem csócsálod Isten beszédét.
0: And you will realize that you won't feel a total satisfaction after a day, whatever success you achieved, if you haven't chewed on the Word of God that day.
1: Lehet, hogy nem lesz arra időt, hogy aznap elolvas egy egész fejezetet.
0: You might not have time that day to read a whole chapter.
1: Lehet, hogy csak egy fél vers.
0: It might only be half a verse.
1: De szándod a magad rá.
0: But commit yourself to
1: that. Amikor katona voltam 77-78-ban.
0: When I was a soldier in 1977-78.
1: Akkor már tudták, hogy megtértem előtte.
0: Then it was known that I got saved before I went to the army.
1: És szivattak minden nap.
0: And they were mocking me every day. Picking on me every day.
1: Amikor csak tudtak, akkor elkobozták a Bibliámat.
0: Whenever they could, they took away my Bible.
1: Volt egy velem egy idős srác.
0: I had a peer there, another guy my age.
1: Rendszeresen csempészett be nekem Bibliákat.
0: Who regularly smuggled Bible to me.
1: Minden héten találtak nálam Bibliát.
0: They found a Bible with me every week.
1: Másoltam ki kis lapokra Biblia verseket.
0: I copied Bible verses on little slips of paper.
1: Egyik oldalon a szöveg, másikon a Biblia hely.
0: On one side there was the verse, and on the other side the place where it's written.
1: Lehet mondani, hogy hát micsoda elvakult dolog.
0: You can say what a fanatic thing to do.
1: Az a helyzet, hogy ezt én nekem senki nem parancsolta.
0: Nobody commanded me to do that.
1: Nem kérte tőlem ezt senki
0: nobody
1: számon.
0: Asked me to do that. Nobody made me accountable to do that.
1: Egyszerűen vágytam arra, hogy Isten beszédén gondolkozzak, olvassam.
0: I just longed to read the Word of God and to think about it.
1: És akkor nagyon sok Biblia verset megtanultam kívülről.
0: And then I learned many verses by heart.
1: Isten beszédét fontos, hogy szándod a magad, hogy így tematikusan is, témák szerint is tanulmányozd.
0: It's important for you to commit yourself to study the Word of God by subjects.
1: Például nem föltétlen egy ilyen tanításra gondolok, az egy más dolog.
0: I don't definitely mean a teaching like this, that's a different thing.
1: Hanem hogyha tudod, hogy mondjuk a számodra egy hangsúlyos üzenet a megbocsátás.
0: But if you know that, for example, forgiveness is an important subject for you,
1: vagy a gyógyulás,
0: or healing is,
1: vagy az anyagi áldás,
0: or financial blessing is,
1: akkor egyszer szándod a magadat.
0: Then commit yourself once.
1: Kérje kölcsön egy konkordanciát, vagy egy olyan Biblia szoftvert, ami ez ebbe van.
0: Borrow a concordance or a Bible software that has it.
1: És keresd ki az összes olyan Biblia helyet, amiben erről van szó.
0: And look up all the verses in the Bible that speak about that subject.
1: Nem csak a megbocsátásról, hanem a meg nem bocsátásról.
0: Not only about forgiveness, but about unforgiveness as well.
1: Nem csak a gyógyulásról, hanem a betegségről.
0: Not only about healing, but about sickness and disease.
1: Ha gazdag akarsz lenni, akkor ne csak a gazdagságról, hanem a szegénységről.
0: If you want to be rich, don't only read about rich, about prosperity, but about poverty as well.
1: Amikor mi jegyesek lettünk a Katival, akkor összeállítottunk az életünkbe néhány olyan fontos pontot, amivel kapcsolatban minden nap megvallásokat tettünk.
0: When we got engaged with Kati, then we wrote down some points that are important in our lives, and concerning those points, we made proclamations every day.
1: Ezek a megvallások nem imák, hanem konkrét Biblia versek.
0: These proclamations are not prayers, but they are specific Bible verses.
1: És ezekkel a témákkal kapcsolatban átnéztük a Bibliát, oda-vissza.
0: And we read through the Bible back and forth concerning these subjects.
1: És ha volt 300-400 Biblia vers mondjuk a félelemmel, vagy bátorsággal kapcsolatban.
0: And if there were about 300-400-500 Bible verses about fear or about courage.
1: Az összeset elolvastuk, és ami szólt hozzánk, azokat külön kiírtuk.
0: Then we read them all, And whichever spoke to us, we wrote them down.
1: És utána azokat megtanultuk.
0: And then we learned them by heart.
1: És utána azokat minden nap megvallottuk.
0: And then we proclaimed them day by day.
1: Ez ugyanígy igaz az egészség, gyógyulás vagy bármely más területen.
0: It applies the same way about healing and health and about any other area.
1: Ugyanúgy szándod a magadat, hogy kész vagy például apostoli tanítások rendszeres tanulmányozására.
0: The same way commit yourself, for example, to studying apostolic teaching regularly.
1: Tehát például a házi csoportokban minden héten ugyanazt a 4-5 oldalnyi apostoli tanítás részletet beszélik meg.
0: For example, in our home groups every week they discuss the same 4-5 pages of apostolic teaching.
1: Tehát tudom, hogy melyik csoport, tudom, hogy minden melyik héten mindenki ezzel a témával foglalkozik.
0: So I know which subject, which passage everybody will deal that week.
1: Természetesen lehet azt mondani, hogy hát ezt meg lehet unni.
0: Of course you can say that you can have enough of it, you can be bored with it.
1: De egy idő után, amikor hitből és engedelmességből átmész a pszichének ezen kísértési szakaszain.
0: But after a time, when you have passed these periods of temptation for the soul by faith and obedience,
1: akkor azt veszed észre, hogy egy olyan medret szabnak ezek a tanítások is a gondolkozásmódunknak és a hétköznapi gyakorlati életünknek.
0: Then you will notice that these teachings dig such a riverbed for our thinking and for our everyday life.
1: Amely megkönnyíti a szolgálóknak, a vezetőknek, a pásztoroknak a munkáját az emberekkel.
0: That will make the work of pastors and leaders with the people easier.
1: Még egy dolgot a Bibliával, a Biblia olvasással kapcsolatban.
0: One more thing about reading the Bible.
1: Hogy szántod a magadat az elmélkedésre.
0: Commit yourself to meditate.
1: Ez nem azt mondom, hogy most mindig minden nap elmélkedjél a munkavégzés közben.
0: I don't want you to meditate and think about these things during work every day.
1: Távol legyen.
0: Far be it.
1: Pláne, hogyha valaki a nálunk dolgozik a rádióban.
0: Especially when somebody works for our radio station.
1: Nem, hanem arról beszélek, hogy legyen erre is odaszánásod, hogy tudjál egyszerűen gondolkodni.
0: I mean that you have to have a willingness, a readiness to meditate, to think.
1: Amikor szabad vagy más betűtől, más tanítástól.
0: When you are free from other teachings, from other letter.
1: Ugyanakkor fegyelmezett vagyok annyira, hogy nem engedem szabadon a gondolataimat e témától függetlenül.
0: But at the same time, I'm disciplined enough not to let my thoughts get loose. Independent from this topic that I want to meditate on.
1: Nem tudunk elmélkedni Istennek beszédén, hogyha nem tanuljuk meg megfegyelmezni a gondolatainkat.
0: We can't meditate on the word of God unless we learn how to discipline our thinking.
1: Szintén nem téma és területen most erről beszélni, de a 2 Korintus 10-ben van erről szó.
0: In 2 Corinthians 10 we can read, it's not my subject for today.
1: Ismeritek ezt a Biblia verset, hogy fogjul ejteni minden gondolatot.
0: You know the verse that take every thought into captivity.
1: Rendkívül primitív módon használom én ezt, és használtam évek óta.
0: And I've used it for years in a very simple way.
1: Ne gondoljátok, hogy akik szolgálók, és akik már régóta szolgálnak és haladnak előre az Úrban, nekik nincsenek kísértéseik, gondolataik ezerfele szaladjanak.
0: Don't think that those who minister and have ministered for many years don't have the temptations in their thinking to get loose and go everywhere.
1: Bár nem beszéltem egyikkel se, de úgy gondolom, hogy így vannak ők.
0: Although I didn't talk to any of our teachers for the weekend, but I think that they also have these temptations.
1: De egyszerűen ilyen primitív módon kimondtam az Úr Jézus nevében fogjul ejtem ezt a gondolatot.
0: But I just speak it out very simply. In the name of Jesus, I take this thought captive.
1: És fogjul lett ejtve.
0: And it was taken captive.
1: Tehát többet az nem mászkálott.
0: Because that won't just walk around
1: amit
0: there
1: fogjul
0: anymore.
1: Ejtek, oda teszem, ahova akarom.
0: If I captivate something, I put it
1: és
0: wherever
1: azt mondom,
0: I want
1: hogy fogjul ejtem, és kivetem magamból.
0: And if I say that I captivate it and cast it out of myself.
1: Ez egy rendkívül primitív dolog. Tudom, hogy ezt az IQ, esetleg a tanult dolgok, az okosság, az esetleg félre tudja tolni, de próbáld ki, ilyen egyszerűen működik.
0: I know it's a very simplified thing and perhaps higher education and higher IQ would question this method, but try it once, it works.
1: Tehát Istennek a beszédével kapcsolatban ennyit. Sok mindent lehetne erről szólni.
0: So this much about the word of God.
1: De harmadiknak erről beszéltünk.
0: But this is the third subject that we spoke about, the third point.
1: Negyediknek beszélt, fölírtam magamnak a böjtöt.
0: As a fourth point, I jotted down fasting.
1: A böjt sokak számára nem egy kedves, kedvelt téma.
0: For many, fasting is not a favorite subject.
1: Másokat pedig úgy kell hajtani, hogy egyenek már.
0: And you just have to drive other people just to begin to eat.
1: A böjttel kapcsolatban három dolgot szeretnék csak mondani.
0: Concerning fast, I want to say three things.
1: Hogy legyen rendszeres böjtölésed.
0: Fast regularly.
1: Teljesen mindegy, hogy hogyan vagy milyen módon, erre most nem szándékom, hogy kitérjek.
0: It doesn't matter what way you do it, I don't want to go into it now.
1: Az biztos, hogy a böjt az nem böjt, hogyha az nem egy önfegyelmezésre szorít.
0: But be sure that fast is not fast if it doesn't force you to self-discipline.
1: És az azért van, hogy Istennek a dolgait cselekedjem.
0: And it's so that I could do the things of God.
1: Izaiás 58 nagyon részletesen beszél erről.
0: Isaiah 58 speaks about it very much.
1: Hogy mi az Istennek tetsző böjt szellemben.
0: What is a fast pleasing to God in spirit?
1: És hogy milyen cselekedeteket lehet ahhoz párosítani, hogy Istennek tetszen.
0: And what actions you can add to fast so that it would be pleasing to God?
1: Az biztos, hogy az ételtől és az italtól, vagy mindkettőtől való rendszeres tartózkodás időszakok hasznosak az Úrral való kapcsolatban.
0: It's a fact that periods of abstinence from food or drink are very useful in our relationship with God.
1: És ezért mi rendszeresen senkitől, hát én nem emlékszem, hogy számon kértem volna valaha, hogy böjtölte. Javítsatok ki, hogyha nem így volt.
0: I don't remember asking anyone so far if they have regularly fasted or not.
1: De hetente, minden héten a gyülekezetünk böjtöl.
0: But every week our church fasts.
1: Ugyancsak egy napot.
0: Only one day. True.
1: És ki úgy böjtöl, ahogy ő jónak látja.
0: And everybody does this fast in a way they think it best.
1: De mégis van egy rendszeresség ebben.
0: But still, it's a regular thing.
1: Aztán vannak olyan időszakok, amikor ezeket a böjtöket megnyomjuk, hangsúlyosabbá tesszük.
0: There are periods when we press upon these fasts and we make them more emphatic.
1: Mert van egyéni böjt és közös böjt.
0: Because there are individual fasts and corporate fasts.
1: A közös testületi böjtnek sokkal nagyobb ereje van.
0: Corporate fast is much more powerful.
1: Sokszor még azt is észre tudod venni, amikor testületileg másokkal együtt böjtölsz, erőt kapsz a böjtölésre.
0: You can even notice when you fast corporately with others that you receive strength to fast.
1: És időszakonként szoktunk egy hosszabb böjtölési, tehát több napos böjtölésre is oda szoktuk magunkat szállni.
0: And sometimes
1: gyülekezetileg.
0: We as a church even commit ourselves to fast for several days.
1: Tudom, hogy vannak némelyek, akik ebben szeretnének nagyon buzgók lenni.
0: I know there are some who would like to be very diligent about it.
1: De a hosszabb böjtöket egyénileg azt vezetés alatt és világosságba járás alatt tudom csak tanácsolni.
0: But I can only advise you to go into longer fasts if you are under a leader and if you live in the light.
1: Hát, hogy normálisak maradjunk.
0: So that józanom. We would remain sober and normal.
1: Ne betegedj meg, stb.
0: You wouldn't get sick or something.
1: Van egyéni és közösségi, a közösségre lehet házaspár, például család, gyülekezet, vagy akár, ami már második éve, az országba az egész magyar eklézsiának is meg volt már hirdetve.
0: Corporate fasts can be done by couples, by families, by local churches, or in Hungary we twice had a fast that the whole body of Christ participated in.
1: A ötödik terület pedig az adakozás.
0: The fifth area is giving.
1: Szintén nem tisztem és nem is feladat, hogy most erről tanítsak, csak néhány területről beszélnék.
0: It's not my task now to teach about this, but I only want to mention a few areas.
1: A rendszeres tized.
0: You have to pay tithes regularly.
1: A rendszeres adakozás.
0: You have to give offering regularly.
1: A rendszeres jótékonykodás.
0: There is a regular alms that you give.
1: Mi a kettő között a különbség?
0: What is the difference between the two?
1: A rendszeres adakozás az, amikor a gyülekezetnek a javára rendszeresen, hogy például a gyűjtéskor adok.
0: Regular giving is when I give something at collection time for the benefit of the church.
1: Az időszakonkénti jótékonykodás pedig azt jelenti, hogy amikor valakinek az életébe látok szükséget, és Szent Szellem indít, és keresek rá megoldást, lehetőséget, és adok személyesen.
0: Occasional alms mean that when I see somebody in need, and I begin to see God about how I could do something about it, I find a way, and I give him.
1: Még egy dologra szeretnék így kitérni. Ezektől tudom, hogy részletes tanítások voltak, de még egy dolog, hogy időszakonként szánj arra pénzt, és gyűjts, azaz tegyél félre arra pénzt, hogy az Úrral tudjál együtt lenni.
0: We already mentioned this thing, but it's also about finances, that you have to save money regularly and collect money for the purpose that you could be together with the Lord freely.
1: Itt a mondatot ugye csak veszővel mondtam, az Úrral és az ő népével.
0: So with the Lord and with his people, there was a comma in the
1: Ha megnézitek, Izraelbe évente három olyan ünnep volt, amikor föl kellett menni Jeruzsálembe.
0: If you look at it, for the Jews, there were three feasts yearly when everybody had to go up to Jerusalem.
1: Az Ószövetségbe is és az Új Szövetségbe is a gyülekezet kifejezése, a kahal vagy az eklésia.
0: In the Old and in the New Testament, the word for church, that is kahal or ecclesia.
1: Az egyik az egybehívottak, a másik pedig a kihívottak.
0: One means those called together, and the other is those called out.
1: Mind a kettő azt takarja és azt üzeni, hogy Isten azért hívott el, hogy együtt legyünk, hogy együtt hallgassuk őt, és együtt vele legyünk az ő jelenlétébe.
0: Both mean that God wants us to come together, be together, come to him together, hear him together, and be with him together.
1: Vagyis azt jelenti, hogy bátorítunk itthon is, akit csak tudunk, hogy még hogyha nem is tudsz annyit félretenni, de az ilyen nagyobb szemináriumokra, konferenciákra próbálj összegyűjteni pénzt, ha nem sikerül, akkor megpróbálunk kisegíteni, kipótolni, hogy részt tudjál venni időszakonként olyan összejöveteleken, amikor az Úrral és más testvérekkel vagy együtt.
0: This is why we encourage you to try to collect money, save money, to come to seminars like this, schools like this, occasionally. If you can't come what you want to, if you have some money but not enough, we can sponsor you for the rest, but we want you to be together with the Lord and with his people.
1: Most vagyok 60 percnél.
0: Now I am at the 60th moment.
1: Tehát van még 15 percem.
0: So I have 15 more.
1: És a hatodik pont pedig az időbeosztást írtam.
0: And the sixth point is how to check your time, how to have a timetable.
1: A szellemi fegyelmezettséghez hozzátartozik az időbeosztás.
0: The using of your time also belongs to spiritual discipline.
1: A megfelelő időbeosztás.
0: To do it well.
1: Nekem volt a pásztori munkám során több olyan év.
0: While I've been like a pastor, I had several years.
1: Amikor reggel 6-tól este 10-ig minden egyes dolgomról írásban kellett elszámolnom fél óránként, hogy mit csináltam.
0: When I had to make an account to my leaders from 6 a.m. to 10 p.m. by half hours about what I did when.
1: És ez nem egy hónapig, nem egy évig, hanem évekig.
0: And it didn't last for a month or for a year, but for years.
1: Ezt soha nem olvasta el senki.
0: Nobody has ever read it.
1: Az ilyenekre neked van szükséged.
0: You need to do this.
1: Ha csinálsz egyáltalán.
0: If you do something like
1: that. Én nem kérem.
0: I don't want you to.
1: Saját magadnak, hogy el tudsz-e az Úr előtt számolni az időddel.
0: You have to see for yourself if you can be accountable to the Lord about your time.
1: Mert lehet mondani, hogy hát egész délután tanultam.
0: Because you can say I was studying the whole afternoon.
1: És megkérdeztem, hogy és hány SMS-t írtál?
0: And I would ask, how many SMSs did you write during this time?
1: Hány Facebook üzenetet olvastál?
0: How many Facebook messages you read?
1: Hányszor telefonáltál az osztálytársadnak?
0: How many times you called your classmates during this time?
1: Hányszor mentél ki a konyhába enni?
0: How many times you went into the kitchen to eat something?
1: Mert ezek mind üres járatok.
0: Because all these things are empty actions.
1: De effektíve mennyit tanultam?
0: But how did I really learn? How much did I really
1: nem
0: learn?
1: Nem szoktam azért ezeket így elkérni.
0: I don't really make Gábor to report to me about it.
1: De saját magadnak szükség.
0: But for yourself it's needed.
1: Hogy józanul és reálisan föl tudjam mérni, vajon azt csinálom-e, amiről beszélek.
0: I need to be able to see soberly if I really do what I say I do.
1: Odaszánom magam az Biblia olvasásra, és tényleg Bibliát olvasok el.
0: I commit myself to read the Bible, but do I?
1: Odaszánom magam az elmélkedésre, de vajon tényleg azon elmélkedem-e, és nem máson?
0: I commit myself to meditation, but do I meditate on what I should or on something else?
1: Az összes eddigi 5 pont, amiről szó volt, az Úrral való szellemtudatú együttlét.
0: All these points that I mentioned so far, the 5 points, have been about a God awareness and being with Him.
1: Az imádkozás, a bibliaolvasás, a böjt, az adakozás.
0: Praying, Bible reading, fasting, giving.
1: A fegyelmezett időbeosztás nélkül nem működik.
0: But all this won't work if you don't use your time with an awareness, with diligence, with discipline.
1: Hogy az időbeosztásunk az megfelelő legyen a megfelelő prioritások és fontossági sorrendeket kell, hogy tisztában legyünk.
0: We have to see our priorities clearly if we want to use our time wisely.
1: Tehát vannak többféle időzítése van az Úrnak.
0: The Lord has several kinds of timing.
1: Van ez a kronológikus időmérő eszközzel mérhető.
0: There is this chronological thing that we can measure with our clock.
1: És van, ami csak kegyelemmel.
0: And there are timings that we can measure only with grace.
1: Ha az Úr azt mondja, hogy most jöjjön ki az, akinek ez meg ez a szüksége van, és imádkozunk érte.
0: If the Lord said that now those with this and this need come forward and we will pray for them.
1: Akkor most gyere ki.
0: Then come now.
1: Mert az a kegyelemnek az ideje.
0: Because that is a window of grace.
1: Adhat Isten máskor is erre csoda történési lehetőséget.
0: God can give other opportunities to do miracles in that area. It's true.
1: De nagy valószínűséggel azért akkor szól és mondja az a személy, mert ott a kairos idő.
0: But very likely that certain minister says it at that moment because that is the kairos time for it.
1: És azt hiszem az utolsó terület ezért a prioritások és a fontossági sorrendek, amiről most tudunk beszélni.
0: And this is why I think that the last area that I can speak about at this time is priorities.
1: És itt elsősorban Jézus Krisztus fősége alpontok között az első.
0: And the first sub-point to it is the headship of Jesus.
1: Prioritások.
0: Priorities.
1: Ugye amikor erről van szó, akkor emberektől sokszor azt hallom, hogy első, mit tudom én, az Úr, a munka, a család, a szolgálat.
0: When I ask people about this, they often answer me that the first is the Lord, then the family, then the work, then the this, the that.
1: Amikor erről beszélgettünk talán tegnap este Katival.
0: Perhaps last night we talked about it with Kati.
1: A Máté 16-ból jutott eszembe, amikor Pétertől megkérdezte, illetve Péter elmondta, hogy kicsoda a názereti Jézus, hogy ő a Krisztus.
0: I remembered from Matthew 16 when Peter declared that who the Lord Jesus of Nazareth is.
1: Jézus nagyon örült ennek, és utána beszélt a szenvedéseiről.
0: Jesus was very happy about this, and then he talked about his sufferings.
1: És emlékeztek, hogy mi volt erre Péternek a válasza.
0: And you remember Peter's answer to this.
1: Nem eshet ez meg veled.
0: It can't happen to you.
1: És akkor Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán.
0: And then Jesus said, get behind me, Satan.
1: Mert nem gondolsz Istennek a dolgaira, csak az emberek dolgokra.
0: Because you are not mindful of the things of God, but of the things of men.
1: Például ez a prioritások, a fontossági sorrendekbe tartozik.
0: It's a thing that belongs to priorities.
1: Vajon mi a fontos számomra, az emberi dolgok vagy Istennek a dolgai?
0: What is important for me, the things of men or the things of God?
1: Természetesen nem arról beszélek, hogy Istennek a beszédét valaki ellen használjam és agyonverjem vele.
0: Of course I don't mean that I would use the word of God to beat somebody, to hit somebody in the head.
1: Hanem arról, hogy vajon a gyakorlati életbe, a beszédembe, a gondolkozásmódomba, a döntéseimbe, motivumaimba, vajon mi van az első helyen? Tényleg ő van az első helyen?
0: But whether it is really God who is in the first place in my mentality, in my actions, in my attitudes, my motives.
1: Egy fejezettel később a Máté 17-ben Jézus újból a szenvedéseiről beszél.
0: One chapter later in Matthew 17 Jesus speaks about his sufferings again.
1: Péter sem és a többi tanítvány sem kérdőjelezi itt meg már és nem akarja megvédeni, megóvni.
0: Neither Peter nor the other disciples question him at that time or want to defend him at that time.
1: Mert valamit ott megértettek a Máté 16 során.
0: Because in Matthew 16 they understood something.
1: A reakcióim, a válaszaim előtt fontos, hogy végig gondoljam, mi Istennek a dolga, akarata, vágya, célja, terve.
0: Before I react or respond, I have to think over what is God's plan, His will, His desire, His intention.
1: Ugye a Lukács evangéliumból is, de sok más honnan is, a Mátéból is. Nagyon egyszerű, amit Jézus mondta, hogy keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát.
0: In Luke and Matthew as well, it's very simple when Jesus said that first seek the kingdom of God and His righteousness.
1: És ez nagyon sokszor utat tud mutatni.
0: And very often it can show us the way.
1: Mert nagyon sokszor Isten királyságának a érdekei mások, mint akár a szűk családomé, vagy akár a gyülekezet, helyi gyülekezeté.
0: Because it can very well happen that God's purposes are very different from my personal families, my closest family's purposes, or the interests of God are different from the interests of the local church or my family.
1: Természetesen ezt emberi módon mondtam.
0: Of course, I said it in a human way.
1: Hiszen isteni módon ugyanaz a cél.
0: Because from the divine perspective, the purpose is the same.
1: És ugyanaz az érdeke a családodnak és a gyülekezetednek is, mint Isten királyságának.
0: And the interests of your family and of your local church match with the interests of the kingdom of God.
1: De nem biztos, hogy így fogjuk föl és így értjük meg.
0: But we might not perceive it that way or feel it that way.
1: És amikor nem úgy érezzük vagy nem úgy értjük, akkor végig kell gondolnom ezt a Biblia verset, hogy először Istennek királyságát és az ő igazságát, és lehet, hogy átértékelem a döntésemet.
0: And when I don't understand or perceive it that way, then I have to think of this Bible verse, that first the kingdom of God, and then I might change my decision accordingly.
1: Az első és a nagy parancsolat ismerős mindegyikőtöknek, hogy szeressétek az Urat teljes szívetekből, lelketekből, elmétekből és minden erőtökből.
0: All of you know the great and first commandment, that love the Lord your God with your whole heart, with your whole mind, with all your strength.
1: És amikor vannak olyan helyzetek, döntések, szituációk, amikor ezt mérőonként oda tudom rakni, és oda tudom engedni, és hagynom kell, hogy ezt Isten szelleme odaengedje a pszichém elé, a gondolataim, az érzéseim elé.
0: And when I have situations and I have to make decisions, then I have to allow this as a plumb line to hang before my soul, so that God could measure my decisions and thoughts and feelings about this.
1: És amikor dicsérem az Urat, tudom-e odaengedni mondjuk Isten beszéde mérőónyát, hogy vajon teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel, minden erőmmel dicsérlek, Uram?
0: And when I praise the Lord, can I let the plumb line of the Word of God hang in front of me to measure me if I really praise the Lord with my whole mind, with my whole heart, with my whole strength,
1: pont,
0: etc.
1: Másik dolog még itt a prioritásokhoz.
0: The other thing concerning priorities.
1: 1 Korintus 12:28-ban azt írja Pál apostol.
0: In 1 Corinthians 12:28 Paul says.
1: Adott az Úr az eklézsiába először is, és ott először az apostolokat írja.
0: The Lord gave to the church first, and then he says first apostles.
1: Vajon amikor Krisztus testéről, az eklézsiáról, és itt én most az egyetemes eklézsiáról, egyházról beszélek, vajon a gondolkozásmódomban személyek, akik bejönnek, ott vannak-e először az apostolok?
0: When I think about the universal church, the body of Christ on the globe, do I first think of apostles when I remember persons?
1: Mert apostolokon keresztül építi a názereti Jézus az eklézsiát, az ő testét, a szellemi házat.
0: Because it is through the apostles that the Lord Jesus Christ is building his church, the ecclesia, his house.
1: Téged is használ ebbe, engem is használ ebbe.
0: He uses you and me in this.
1: De van egy elsősége ezeknek az ajándékoknak.
0: But these gifts have the priority.
1: És még van egy prioritás, egy fontossági sorrend, amit soha nem lehet kikerülni.
0: And there is still another area of priorities that we can never avoid.
1: Ennek is tudom, hogy sokféle értelmezése van.
0: And I know that it also has many interpretations.
1: A Biblia beszél első szeretetről.
0: But the Bible speaks about first love.
1: Tudom, hogy sokféleképpen lehet értelmezni.
0: I know that you can understand it several ways.
1: De én most egy olyan módon szeretném, ahogy a Szent Szellem egyszer megérintett ezzel kapcsolatban.
0: But I want to say now how the Holy Spirit touched me concerning this once.
1: Hogy bármit csinálok, bármibe kezdek, bármiről gondolkodok, bármivel kapcsolatban szolgálunk, az első a szeretet legyen.
0: That whatever I do, whatever I minister about, whatever I speak about or do something about, love has to be the first thing always.
1: Intettél már meg embert?
0: Have you ever exhorted somebody?
1: Fettél már meg embert? Akár nyilvánosan is, vagy dorgáltál meg?
0: Even publicly, have you rebuked somebody?
1: Az első és legfontosabb prioritás ebben ez, meggyőződésem a szeretet.
0: I am convinced that the very first priority in this action is love.
1: Még akkor is, hogyha az a személy nem így érezte.
0: Even when that person didn't feel so.
1: De az Úrnak és magadnak, a lelki ismeretednek állsz.
0: But you have to stand before the Lord and before your own consciousness.
1: És amikor az Úr a szellem által és a lelki ismereted is bizonyságot tud tenni, hogy ezzel kezdted.
0: And when the Lord can testify, if he knows and he can testify to your consciousness that you started this way,
1: haladtál,
0: and you were walking alongside this love,
1: akkor szabályszerűen csináltad.
0: Then you did it according to the rules.
1: Tehát a 15-ből eljutottunk a 7-ig.
0: So we got to the 7th of the 15.
1: Szeretném még egyszer nektek azt mondani, hogy szálljuk oda magunkat.
0: I'd like to tell you once more, let's commit ourselves.
1: Egy fegyelmezett életre.
0: To a disciplined life.
1: Bizonyos dolgokat nem tudunk átélni, megérteni enélkül.
0: There are certain things we can't experience or understand without discipline.
1: Az Efezus 1:17-ben, Efezus 3:17-ben.
0: In Ephesians 1:17 and 3:17.
1: Megérteni, átvenni, átélni többet Krisztusból minden szentekkel együtt tudunk csak.
0: We can only experience more, take more, absorb more of Christ only together with the other saints.
1: Ehhez pedig egy fegyelmezettség kell, hogy együtt éljünk és együtt menjünk tovább.
0: And it takes discipline to live together and to walk on together.
1: De érdemes csinálni, mert akkor, ahogy erre odaszánod magad, rájössz, hogy jó ebbe beleállnom, mert közben változok, és egy idő után élvezni fogod.
0: But it's worth doing this, because if you once began, then after a time you will realize that you are changing and it pays well. It's good to do it.
1: Ahogy bizonyos szellemi törvényszerűségek elsajátítására odaszánod magad, az beépül a jellemedbe, karakteredbe.
0: If you commit yourself to appropriate certain spiritual laws, then they will build into your character.
1: És már nem parancsból csinálod.
0: And you won't do it anymore because it's commanded.
1: hanem azért, mert szereted őt teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből.
0: Because you love him with your whole strength, with your whole mind, with your whole heart, with your whole being.
1: Köszönöm szépen.
2: Elhangzott a tanítványképzés című tanítássorozat 6. része, melyben Nemes Pál tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
4: I'm going to carry on from where I was yesterday.
5: Onnan szeretném folytatni, ahol tegnap abba hagytam.
4: And I just want us to turn to Matthew.
5: Kérlek, hogy lapozzatok a Máté.
4: And just let me remind you,
5: hogy hadd emlékeztesselek benneteket.
4: The Sermon on the Mount.
5: Hogy a Máté evangélium 5-től 7. fejezeteiben van leírva, ugye a hegyi beszéd.
4: I want to quote Mahatma Gandhi. Have you heard of Mahatma Gandhi?
5: Mahatma Gandhit szeretném idézni most, annyian ismeritek Mahatma Gandhit. Ő a következőt mondta.
4: He said the Sermon on the Mount is
5: mondta,
4: the most sublime teaching ever given by God to man.
5: Azt mondta ő, hogy a hegyi beszéd a legmagasabb rendű tanítás, amit Isten adott az embernek.
4: And no Hindu is complete without a thorough understanding of the New Testament.
5: És ezt ő úgy mondta, hogy alapvetően értette volna anélkül jelentette ki, hogy alapjaiban értette volna az új szövetséget. Nem tudom megmondani, hogy ő most pillanatnyilag hol van, a mennyben vagy nem, vagy valahol máshol.
4: At the time of independence by India from Britain in 1946.
5: De amikor India függetlenné vált Nagy-Britanniától 1946-ban,
4: terrible violence broke out.
5: Akkor hatalmas erőszakos dolgok törtek ott ki.
4: Gandhi's cry was that all Indians would stay together in love and unity.
5: És Gandhinak az volt a vágya, hogy az összes indiai ember maradjon egység, egyben és szeretetben, békességben.
4: Atrocities of the most unbelievable wicked form.
5: Őt végül megölték, és a legelképesztőbb erőszakos támadásoknak volt kitéve.
4: He called a prayer meeting in Calcutta, India.
5: És volt egy ima összejövetel Kalkuttában, Indiában.
4: And he said he would fast to death if necessary to break that demonic power that was destroying the nation.
5: És azt mondta Gandhi, hogy addig fog böjtölni, amíg nem szűnnek meg ezek a az erőszakos cselekedetek India szerte. Öt napon belül az összes erőszakos cselekedet megszűnt, és a harcoló pártok, a harcoló felek megegyezésre jutottak. Én hiszem azt, hogy ezt Isten cselekedte, mert ez nélkül nem lett volna lehetséges. De a következőt is Gandhi mondta.
4: I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
5: Nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de a lelkem trónját nem adom neki.
4: So he was a brilliant lawyer. That was his background.
5: Ő egy csodálatos ügyvéd volt, ez volt az ő háttere.
4: A highly educated man.
5: Egy nagyon képzett ember volt, egy képzett személy.
4: I just wonder what happened to him.
5: És csak gondolkoztam rá, hogy mi történt
4: vele.
5: Remélem azt, hogy egy napon találkozni fogok vele mennyben.
4: That broke my heart. I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
5: Ez amit mondott, hogy nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de nem adom neki a lelkem trónját.
4: In the last days of someone's life, suddenly the windows are open and they can see, and they see that Jesus is the only God.
5: Tudjátok, előfordul az, hogy emberek az életüreteiknek az utolsó napjaiban kapnak, nyílnak meg a lelkükben arra, hogy Krisztusban felismerjék az egyedül üdvözítő Istent.
4: Hostility, we just say it with love and recognition that I pray their eyes may be opened as my eyes have been opened.
5: És imádkozom azért, hogy sokanak a szemei nyíljanak meg.
4: As you know, I came out of my scientific atheism.
5: Ahogy tudjátok, ahogy én is kijöttem a tudományos ateizmusból.
4: Because of the prayers of a godly grandmother.
5: Az én istenfélő nagymamám imái következtében.
4: The testimony of a man who I considered to be my intellectual equal.
5: és annak a személynek a bizonyságtételére, akit magammal értelmi szinten egyenlőnek tartottam. És egy napon így ezekre a hatásokra megnyíltak a szemeim. És elkezdtem meglátni Isten dicsőségét. És Jézus Krisztusnak az arcát.
4: Now in Matthew chapter 6.
5: Máté evangélium 6. fejezetében
4: it's a study. You really got to study this passage.
5: Tanulmányoznotok kell ezeket a üzeneteket.
4: It begins in Matthew 5 with the beatitudes.
5: A Máté 5-ben kezdődik a azokkal, amiket, amiknek engedelmeskednünk kell. Menjünk végig ezen a listán, ahogy én ezt többször megtettem,
4: és sokszor megtettem. Being all the things it says we're supposed to be.
5: És itt megtaláljátok azt, hogy milyeneknek kell lennetek, hogyan kell viselkednetek.
4: But I want to this morning focus on Matthew chapter 6 or part of Matthew chapter 6.
5: A mai reggelen a Máté evangélium 6. fejezetének egy részére szeretnék összpontosítani.
4: Jesus is dealing with three things.
5: Máté 6-ban Jézus három dologról beszél.
4: He's dealing with the religious people.
5: Beszél a vallásos emberekről.
4: And it's usual for religious people to have already been taught the wrong way to meet God because of their religious training.
5: Arról, hogy a vallásos emberek azért nem képesek megtalálni Istent, mert egy helytelen tanítást kaptak, vagy azt adnak.
4: Matthew 6 he deals with three issues.
5: Máté 6-ban három dologgal bán el Jézus.
4: Number one, the way to pray.
5: Először is elmondja, hogy hogy kell imádkozni. A második a böjtölés.
4: And number three, the way to give.
5: És a harmadik pedig az adakozás témája.
4: And if you've been trained in religious ways of all these three things, they have to be undone to learn the Jesus way of doing these three things.
5: És hogyha te vallásos tanítást kaptál ezekről a dolgokról, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, és Jézus szerintire alakítani ezt.
4: I'm not even going to do this morning. It would take a whole day study to get the richness out of this one chapter of the Bible.
5: Egy egész nap sem lenne elég ahhoz, hogy ennek az egy fejezetnek a teljes gazdagságát
4: kibontsuk.
5: Most csak szeretnék néhány dolgot kiragadni. Nézzük a Máté 6. fejezet 6. versét.
4: And this is what he says. He says, but when you pray, go into your secret place or your private place, shut your door and pray to your father who is in secret. And your father who sees in secret will reward you.
5: Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, vagy titkos kamrádba, az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
4: And I told you later about my mighty encounter with God the Father.
5: Később majd elmondom nektek egy találkozásomat az Atya Istennel és Jézus Krisztussal, Isten fiával, az igazi Istennel.
4: I never knew it was possible to know them the way that I now know them in this life.
5: De nem gondoltam volna azt, hogy lehetséges őket olyan mélységben megismerni, hogy most ismerem őket. És a következő dolog, amivel ő el akart bánni az életemben, az, hogy az ima emberévé akart tenni engem, és azzá is tett engem.
4: But I had not yet myself become a man of prayer.
5: Mert sok emberért imádkoztam már, de még nem voltam az ima embere. Még ezekben a napokban is tanulmányozom ezeket a dolgokat. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, emlékeztek rá, amikor a Getsemáné kertjében haláltusában volt,
4: on the cross as a payment for the sin of the whole world.
5: És megharcolta a hitnek azt a harcát, hogy odaadja az életét az egész világ bűneiért.
4: He was in great spiritual conflict.
5: Egy hatalmas szellemi harcban volt.
4: He so longed for a prayer partner.
5: És annyira vágyott egy ima partnerre, egy ima társra.
4: He took Peter, James and John with him.
5: Pétert, Jánost és Jakabot vitte magával.
4: The closest of the 12.
5: A 12 közül a hozzá legközelebb állókat.
4: Who was the closest of the 72?
5: Akik a legközelebb álltak hozzá, 72 közül is.
4: But in that agony of Gethsemane, they all fell asleep.
5: De a Getsemáné kert agóniája közepette mindezek a tanítványok álomba merültek. Aztán felébresztette Jézus, és azt mondta nekik, nem tudtatok egy óra hosszat sem vigyázni vagy imádkozni velem? Ez megtörte az én szívemet. És azt mondta nekem az Úr, hogy Ellen, nem tudsz egy órát adni nekem az egész napodból. És megmutatta nekem, hogy hogyan tegyem az időm prioritását, hogy osszam be az időmet. És a legjobb, legalkalmasabb idő erre a nap első órája. Tudjátok, én egyre határozott vagyok ebben. Ezért ő elmondott, megmutatott nekem egy olyan rendet, amely szerint 6 órakor kelek fel reggel, és a nap első óráját neki adtam, és így tanultam imádkozni. És számomra ez soha nem egy imalistának a végig imádkozása volt, hanem az Istennel való együttlét, közösség.
4: He told me to find my secret place.
5: És azt mondta nekem, hogy találjam meg az én titkos kamrámat.
4: Now that was easy for me to do because I've got a study in my house which is the ideal secret place.
5: Számomra ez könnyű volt, mert a házunkban volt egy irodám, ahol ezt könnyen tudtam gyakorolni.
4: Now my wife Eileen does the same thing.
5: A feleségem ugyanezt gyakorolta. Sok dolog miatt együtt imádkoztunk. De most, hogy a gyerekeink kirepültek már, mind a ketten az napunk első óráját.
4: It's normal for us to get up at 6 o'clock.
5: Istennek adjuk, normális számunkra az, hogy 6-kor kerülünk reggel, és mind a ketten elvonulunk a titkos kamránkba.
4: I go to my study, she goes to hers.
5: Elmegyek az én irodámba, ő elmegy az övébe, és Istennel töltünk időt.
4: At first I didn't even know how to use the time.
5: Először nem, azt sem tudtam igazából, hogy hogy használjam ezt az időt.
4: How to make that the most precious part of my life.
5: De Isten megtanított engem, hogy hogy tehetem ezt az időt a legdrágább idejében az életemnek.
4: Dr. David Yonggi Cho, and I had quite a bit of relationship with him in those days.
5: Évekkel ezelőtt lehetőségem volt, abban a kitüntetésben volt részem, hogy megismerkedhettem és együtt lehettem Dr. David Yonggi Cho-val. Abban az időben
4: spent 6 weeks with him in Seoul, in that great church.
5: Abban az időben több alkalommal is együtt voltunk vele, egy időben 6 hetet töltöttünk együtt velük Szöulban.
4: The driving force of that man's life and what was literally changing the nation of South Korea.
5: És ott én megláttam az ő életében, hogy mi volt az ő életének a motorja, a mozgató rugója, és hogy mi hozta azt a döbbenetes változást Dél-Koreában és Szöulban.
4: Political battle that finally brought peace and tranquility between those warring nations was that it was fought and won in the prayer center of his famous church.
5: Az, hogy ez a nemzet a háborúskodásokból békességre tudott jönni és stabilizálódni tudott, az az ima hegyen való közbenjárásnak a következményes gyümölcse volt. Dr. Yonggi Cho a napját 7 órakor reggel kezdi az irodájában minden nap.
4: I've been there, I've watched it, I've seen the lifestyle that he has.
5: Ott voltam vele és láttam az időbeosztását. Bezárja az ajtót reggel 7
4: órakor. No one was allowed to disturb him until 11 a.m.
5: És senki sem zavarhatja őt 11 óráig.
4: He gave the first 4 hours to God, and as far as I know, he's still doing that to this day.
5: A napjának az első 4 óráját Istennel tölti, és amennyire tudom, azóta is ugyanezt a gyakorlatot folytatja. Nagyon szép irodája van. Nagyon szép asztala van, aminél ül.
4: Next to his desk is an even bigger desk.
5: De az ő asztala mellett van egy még nagyobb íróasztal.
4: An even better chair.
5: És egy még jobb szék.
4: And on that desk it just says the Holy Spirit.
5: És azon az asztalon, az az asztal a Szent Szellemnek van fenntartva.
4: There is a constant memorial that he's not in charge, the Holy Spirit's in charge.
5: És ez arra emlékezteti őt, ez a hatalmas íróasztal a nagy kényelmes székkel, hogy nem ő a vezető, nem ő a főnök, hanem a Szent Szellem. A főnök, ő pedig csak a beosztottja. ezeket a leckéket tőle tanultam meg.
4: He wanted my wife and I to come and join him on the staff in the church there, but we did not feel free that it was God's will for us.
5: Meg is hívott engem és a feleségemet, hogy csatlakozunk az ő csapatához, de mi úgy éreztük, hogy nem ez Isten elhívása számunkra.
4: But I learned these principles and they were strengthened and reinforced by what I saw other great men of God and women of God doing.
5: De ezeket megtanultam az ő életén keresztül, és megerősítették azokat, amiket Istennek más nagy emberei életében láttam. És ott láttam egy imádkozó gyülekezetet. Nektek kell a példáinak lenni annak, hogy milyen az imának egy embere vagy asszonya. Elkezdtem az napom első óráját, 6 órától Istennek adni, és a Szent Szellem Isten tanított engem, hogy hogy használjam fel ezt az időt
4: megfelelően. God in a richer, deeper way.
5: Időnként ez csak egy intim együttlétet jelent, és Istennek a mélyebb módon való megismerését ezáltal.
4: Sometimes he'd give me a burden of intercession, and I would pray for that particular topic.
5: Máskor pedig a közbenjárásnak bizonyos területeivel kapcsolatos terhet helyez rám az Úr, és akkor közbenjárok.
4: Sometimes it would be a Bible study. He would tell me to get the word, and he would start explain to me the rich, deeper meaning of some scripture.
5: Máskor egy Biblia tanítással telik ez az óra. Oda vezet az Úr egy adott Biblia helyhez, és jelenti számomra annak a mélyebb értelmét időnként. Erre nem is elég egy óra, hanem két vagy három óra szükséges.
4: That's my time in the secret place with God.
5: De számomra ez egy napi gyakorlattá vált, hogy 6 órától reggel 6-tól 7-ig a titkos kamrában töltöm az Úrral való közösségben.
4: This is the foundation for which everything else must be built.
5: És ez egy olyan alapja az életemnek, amire minden más épül.
4: Now, I'm not under law about this thing.
5: Nem vagyok törvény alatt ezzel a dolgokkal kapcsolatban.
4: For some reason, I don't believe I'm going to go to hell.
5: Nem gondolom azt, hogyha valami miatt ezt elmulasztom, akkor a pokolra jutok.
4: My travel schedule.
5: Mert az időbeosztásom.
4: And sometimes when we've had an all-night prayer meeting.
5: Vagy hogyha van például egy, ha olyan az időbeosztásom, vagy van egy egész éjszakai ima összejövetel, akkor elmulasztom. Akkor elmulasztom ezt a reggeli közösséget, tehát rugalmas vagyok ebben egy bizonyos mértékig.
4: A strong passion of my life to have that time.
5: De az életemnek egy erős vágya az, hogy ezt az időt az Úrral tudjam tölteni reggelenként.
4: And Jesus had one great purpose.
5: És Jézusnak ezzel egy nagy célja volt, amit meg kell tanulnunk, hogy megtanítson minket arra, hogy ahogyan ő az ima embere volt, úgy mi is az ima
4: embereivé váljunk.
5: Most nem fogok beszélni az adakozásról és a bőtölésről, de azokban is nagyon fontos az, hogy minden vallásos tradíciótól meg tudjunk szabadulni, és meg tudjuk változtatni ezek a gondolkodásmódunkat. A János evangélium 15. fejezetéhez szeretnék most menni. A 6. vershez.
4: I'm sorry, verse 9. I beg your pardon, verse 9.
5: Elnézést, 9. vers.
4: This is what it says.
5: Következőt mondja itt.
4: As the Father has loved me, I have also loved you.
5: Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János 15:9.
4: No, read the whole verse, and verse 10, I'm sorry.
5: És a 10. vers.
4: And there's a very important condition there.
5: Egy nagyon fontos körülményről
4: szól itt. Jesus is giving us a very important principle here.
5: Jézus egy nagyon fontos alapelvet ad itt.
4: All the time he lived on earth,
5: egészen a végig a föld élete alatt, annak 33 és fél éve során szerette az atyát,
4: knew the father intimately,
5: intim módon ismerte az atyát, az ő teljes
4: and possessed by God the Father and by God the Holy Spirit.
5: Az teljes emberi személyisége az Atyaisten és a Szent Szellemisten befolyása és uralma alatt állt, és ebben a szeretetteljes közösségben és kapcsolatban azt mondta, hogy a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítom be, és hogyha ti szerettek engem, szeretni fogtok engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. És ahogy én tettem, ti is ezt fogjátok tenni.
4: Loving impact, a transforming effect on so many other lives.
5: És hogyha e szerint élünk, akkor tud az életünk mások élete számára is egy átformáló erővel bírni.
4: Because I've loved the Father.
5: Mert én szerettem az atyát.
4: Proved my love by my obedience.
5: És a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítottam be.
4: Because of that obedience relationship.
5: És megmaradtam az ő szeretetében, emiatt az engedelmességi kapcsolat miatt, és az én szeretetemnek az intenzitását az engedelmességem mértéke mutatja. A 11. versben azt mondja, hogy ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljesedjen.
4: A kind of deep sense of control, but it just brings an abandonment of joy.
5: És az Istennek való engedelmesség az egy túláradó örömöt eredményez.
4: In verse 12.
5: 12. vers.
4: See, this is, he says, here's one commandment. Here's the top of the list of my commandments. This is my commandment.
5: Ez a következő legfontosabb parancsolat. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást,
4: no one has greater love than
5: amiképpen én szerettelek titeket.
4: Would lay his life down for his friends.
5: Senkiben sincs nagyobb szeretet,
4: you
5: mint
4: my friends, if you do what I command you.
5: Mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsoltam nektek.
4: I do not call you slaves anymore, because a slave does not know what his master is doing. But I have called you friends.
5: Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.
4: Some years ago,
5: néhány évvel ezelőtt, éveken keresztül misszionárius voltam Indiában.
4: And I was beginning to bring the power of the Holy Spirit and the power of the kingdom into that situation.
5: Elkezdtem a Szent Szellem Istennek az erejét és Isten királyságának az erejét behívni, behúzni abba a helyzetbe, amiben voltam.
4: Dead. There was no life anywhere in any church in the city of Mumbai.
5: Bombayban, abban az időben a gyülekezetek tele voltak vallásossággal és törvénykezéssel, nem volt egyetlen érő gyülekezet sem, de ahogy ez megtörtént, elkezdtek a dolgok megváltozni, és egy nap egy meglátogatásban volt részem.
4: Brethren Assembly Church in Mumbai.
5: Volt Bombayban egy testvériségi gyülekezet,
4: and he was a great legalist.
5: És annak egyik vezetője egy törvénykező személy volt, és részt vett egy tanítássorozaton, ahol megérintette őt Isten beszéde, és eljött meglátogatni engem titokban éjszaka.
4: The church he was part of did not believe there were any day present healing miracles that passed with the completion of scripture.
5: A gyülekezet, aminek ő is a tagja volt, nem hitt a hitáltal való gyógyulásban.
4: He had terrible eczema in his hands.
5: És ennek a férfinak egy nagyon súlyos ekcéma volt a kezének a bőrén, tele volt berepedésekkel, sebekkel, és a testének a más részén is voltak ilyen bőrelváltozások, és semmilyen módon nem tudták meggyógyítani, én pedig mondtam neki, hogy imádkozni fogok érte, és meg fog gyógyulni. Amikor eljött hozzánk, és megmutatta a kezeit, és elmesélte a történetét, az Úr azt mondta nekem, azt mondta nekem az Úr, hogy nem imádkozhatsz most érte, valamit rendbe kell tenni még benne.
4: Jesus had said in this passage of scripture, you must love each other as I have loved you.
5: Mert Jézus azt mondja ebben az üzenetben, hogy szeretnetek kell egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez egy indiai személy volt, aki utálta a fehér embereket. Néhány fehér misszionárius rosszul bánt vele, és megvolt minden oka arra, hogy ne szeresse a fehér embereket. Én azt mondtam neki,
4: because of the bitterness in your heart towards these people that have offended you,
5: a szívedben lévő keserűség miatt, ami azok felé, az emberek felé van, akik rosszul bántak veled, az ördög meg tudta átkozni a te testedet ezzel a betegséggel.
4: And you can't be healed.
5: És nem vagy képes addig meggyógyulni,
4: and you love them instead of hate them.
5: Amíg nem bocsátasz meg ezeknek az embereknek, nem engeded el az ő vétkeiket, és nem kezded el szeretni őket. Azt mondtam neki, hogy most menj el, hozd rendbe az ügyeidet azokkal, akikkel rendbe kell
4: hozd.
5: Amikor eljött hozzánk, és megmutatta a kezeit, és elmesélte a történetét, az Úr azt mondta nekem, azt mondta nekem az Úr, hogy nem imádkozhatsz most érte, valamit rendbe kell tenni még benne.
4: Jesus had said in this passage of scripture, you must love each other as I have loved you.
5: Mert Jézus azt mondja ebben az üzenetben, hogy szeretnetek kell egymást, ahogyan én szeretlek titeket.
4: He hated white people.
5: Ez egy indiai személy volt, aki utálta a fehér embereket. Néhány fehér misszionárius rosszul bánt vele, és megvolt minden oka arra, hogy ne szeresse a fehér embereket. Én azt mondtam neki,
4: because of the bitterness in your heart towards these people that have offended you,
5: a szívedben lévő keserűség miatt, ami azok felé, az emberek felé van, akik rosszul bántak veled, az ördög meg tudta átkozni a te testedet ezzel a betegséggel.
4: And you can't be healed.
5: És nem vagy képes addig meggyógyulni,
4: and you love them instead of hate them.
5: Amíg nem bocsátasz meg ezeknek az embereknek, nem engeded el az ő vétkeiket, és nem kezded el szeretni őket. Azt mondtam neki, hogy most menj el, hozd rendbe az ügyeidet azokkal, akikkel

0: néhány fehér misszionárius rosszul bánt vele, és megvolt minden oka arra, hogy ne szeresse a fehér embereket. Én azt mondtam neki,
1: I said, because of the bitterness in your heart towards these people that have offended you,
0: a szívedben lévő keserűség miatt, ami azok felé, az emberek felé van, akik rosszul bántak veled, az ördög meg tudta átkozni a te testedet ezzel a betegséggel.
1: And you can't be healed.
0: És nem vagy képes eddig meggyógyulni, amíg nem bocsátasz meg ezeknek az embereknek, nem engeded el az ő vétkeiket, és nem kezded el szeretni őket. Azt mondtam neki, hogy most menj el, hozd rendbe az ügyeidet azokkal, akikkel rendbe kell hoznod, és akkor fog tudni Isten meggyógyítani téged. Ő aztán összeírt egy 15 főből álló listát, akik olyan fehér misszionáriusok voltak, akik bántották őt. Mind a 15 emberhez elment, bocsánatot kért tőlük, különböző reakciókat tapasztalt ezeknél az embereknél, amikor bocsánatot kért
1: tőlük.
0: De azoknak az embereknek a hozzáállása nem számított az adott esetben, akiktől bocsánatot kért, hanem az ő szívbeli hozzáállása volt fontos, hogy ő megbocsátott nekik, és ő elengedte az ő bűneiket. Egy héttel később újra eljött hozzánk.
1: He said, I've spent years speaking evil and working against these different people.
0: Azt mondta, hogy évekig gonosz dolgokat mondtam ezekről az emberekről.
1: Could I come to you and could we spend 2 hours? I want to pray for them instead.
0: Eljöhetnék hozzád, és együtt tölthetnénk 2 órát azért, hogy most imádkozzam őértük. És akkor azt mondtam, hogy gyerünk. Elment,
1: hazamentünk.
0: És egy csodálatos 2 órás ima alkalmat töltöttünk együtt. És az ő egész szíve tökéletesen megváltozott. Aztán azt mondta, hogy szeretném befogadni a Szent Szellemet, és akkor meg akarok gyógyulni. Amikor a kezemet rátettem, Isten ereje eltalálta őt, és a szemeim előtt egy másodperc töredéke alatt a betegség tünetei és jelei eltűntek az ő testéről. Elkezdett azonnal, leesett a földre, és elkezdett nyelveken imádkozni. Én pedig úgy éreztem magam, ó Istenem! Mit tettem most, aztán majd szembe találom magam az összes törvénykező gyülekezeti társával. Aztán még együtt maradtunk egy darabig. Vizet ittunk és teát, őszintén mondom. Aztán egy óra körül éjjel azt mondta, hogy most már ideje, hogy hazamenjek. Aztán, ahogy kikísértem őt, azt mondta nekem, hogy köszönöm Ellen ezt a csodálatos éjszakát.
1: I was hoping he'd be able to drive home safely.
0: És én pedig bíztam benne, hogy biztonságban haza fog érkezni az autójával. Ez az ember ma egy szent apostol, és több mint 600 gyülekezet tartozik. Több mint 600 gyülekezet tartozik hozzá. Egy csodálatos gyülekezeti hálózatot vezet, Joseph Pastornak hívják, és India nagyon sok területére van hatással. Nagy hatással van a Közel-Keletre is, és a világ más részein is.
1: If he hadn't put those things right,
0: de hogyha ő annak idején nem tette volna rendbe azokat a dolgokat,
1: died of his condition in bitterness and would have achieved nothing.
0: Akkor a betegségében keserűen halt volna meg, és semmit nem ért volna el.
1: But because he made that act, the determination to forgive,
0: de mivel eljutott arra a döntésre, hogy megbocsát, és megalázta magát, és elment bocsánatot kérni ezektől az emberektől, még mielőtt a kezemet rátettem volna, ő már helyreállt mindezekkel az emberekkel, akik korábban ők bántották, és így vált lehetségessé az ő változása. Még valamit szeretnék elmondani.

0: Ami körülbelül 30 évvel ezelőtt történt.
1: 30 years of the Spirit of God pouring out from him in this powerful apostolic way has been transforming to the city of Mumbai and to many parts of India.
0: És ezután 30 éven keresztül a Szent Szellem áradt embernek, az embernek az életére, és változtatta meg rajta keresztül Bombay városát és a India más részeit.
1: And he says, I now call you friends. And you know, just quote it, don't read it. I now call you friends, and I'll make known to you everything that I've heard from my father.
0: És mert mindazt megjelentettem nektek, amit az én atyámtól hallottam.
1: Please. Now come to verse 16.
0: Menjünk a 16. vershez.
1: You did not choose me.
0: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
1: I'm sorry, I can't read this very well. So that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you.
0: És a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek, az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.
1: Now I want to see, there's a promise here.
0: Itt egy ígéret van, hogyha betöltünk néhány körülményt vagy feltételt, akkor gyümölcsöt termünk, és ez a gyümölcs meg fog maradni.
1: See, I'm talking about fruit tree faith.
0: Szoktam beszélni a gyümölcstermő fa hitről.
1: You can listen to the tapes elsewhere, but basically you can have a faith for an event.
0: Többször, és a szalagok elérhetőek, meg tudjátok hallgatni. De most egy bizonyos esetről, vagy alkalommal kapcsolatos hitről beszélek, ami lehet bennetek valakinek a gyógyulásával kapcsolatban, vagy más történéssel kapcsolatban. És van úgy, hogy átmész egyik krízisen, és utána jön a következő. De az én szüleim otthonában
1: easily 70 years ago.
0: 70 évvel ezelőtt most már.
1: In Harrow, England.
0: Ez Angliának egy helyén volt.
1: I was eating some apple with my father one day.
0: Egy napon az édesapámmal almát ettünk.
1: He was just teaching me a bit about gardening.
0: És ő tanított engem akkor.
1: It would be at least almost 75 years ago.
0: Ezt nagyjából 75 évvel ezelőtt történt.
1: I was spitting out the pips and say, what about these pips there? They spoil the apple.
0: Kiköptem a számból valamit,
1: ami one of those pips, if it's planted in the ground in the suitable conditions, it will become an apple tree.
0: Az almának a magját kiköptem a számból, és azt mondtam, hogy miért van ez a mag az almában, és ő elmagyarázta nekem, hogy minden ilyen magból
1: those seeds can also become little apples.
0: Minden ilyen magból egy-egy almafa tud kinőlni, ami aztán sok-sok almát terem. De az almamag, mikor belehullik a földbe, el kell rohadnia, és időbe telik. És azt mondtam, igazán? Na, akkor gyerünk, ültessünk el egyet.
1: I put some of those apple seeds in my little patch of garden, which he'd given me.
0: És abba a kis területébe a kertünknek, amit rám bízott az
1: édesapám,
0: elültettem néhány almamagot, és hetekkel később aztán elkezdett kikelni, és elkezdett növekedni. És néhány magból aztán kis fák nőttek ki. 12 év telt el, mire aztán végül gyümölcsöt teremtek. Három ezek közül az almafák közül egész életemben ott álltak, és talán még most is ott állnak, és azóta is gyümölcsöt teremnek. És lehet, hogy újabb almafák nőttek ki belőlük. Megragadtam ezt az alapelvet, hogyha betöltünk bizonyos feltételeket, akkor nem csak gyümölcsöt termünk, hanem az a gyümölcs, amit mi termünk, az is gyümölcsöt fog teremni, és újabb gyümölcsöket fog létrehozni, amik meg fognak maradni. A feleségemmel együtt 52 évvel ezelőtt tértünk meg Jézushoz. A gyermekeink megtanulták Isten útjait, és most mindannyian aktív szolgálói
1: Úrnak.
0: Az ő gyermekeik is már felnőttek, és lassan gyermekeket várnak. Tehát nekem 3 gyermekem van, 7 unokám,
1: I now have 2 great-grandchildren in
0: és van már 2 dédunokám is.
1: They're in Australia.
0: Ők Ausztráliában
1: Every
0: vannak.
1: One of those children is on fire for Jesus, serving him in some kind of ministry.
0: És mindannyian közülük, mindannyian tűzben égnek Jézusért és szolgálnak valamilyen módon. Értitek, amit mondott?
1: Remaining.
0: A gyümölcsök megmaradnak.
1: But certain conditions have to be fulfilled for it to fulfill those conditions.
0: De bizonyos feltételeket be kell tölteni ahhoz, hogy
1: now,
0: ez létrejöhessen.
1: Into verse, the verse that we last read, verse 16.
0: Menjünk a 16. vershez, amit az előbb olvastunk.
1: You didn't choose me, but I chose you and I appointed you, or I chose you.
0: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és
1: Somebody
0: én rendeltelek titeket.
1: You.
0: Vagy én rendeltelek ki titeket.
1: Now the Greek word is syndesmos.
0: A görög szó a syndesmos.
1: In what's called the intensive passive voice.
0: És ez egy intenzív, passzív esetet fejez ki.
1: So passive that it's totally inert.
0: Ez annyira passzív, hogy teljesen tétlen.
1: Franz, would you take that chair, my chair I'm sitting on there.
0: Franz, kérlek, hogy adj a széket, amin
1: ültem. Just put it there. That's it. Just leave it there. Just twist it around a bit. Don't make it so orderly. Just throw it down.
0: Tedd oda le.
1: Twist it around. Okay.
0: Borítsd fel.
1: See, so whatever he does, it just stays there. Amen?
0: Bármit teszel, ez a szék ott fog maradni.
1: Now,
0: abban az állapotban, ahogy van.
1: A month later,
0: hogyha egy hónap múlva visszajövünk, és senki nem ér hozzá ahhoz a székhez, akkor egy hónap múlva is pontosan ebben a helyzetben lesz ez a szék.
1: There's nothing in it says, I don't like being here, I'm going to move myself to some other place.
0: Nem fogja azt mondani ez a szék, hogy meggondoltam magamat, és máshol akarnék lenni. Ez a szék annak a kép, amiről Jézus beszél itt.
1: In the intensive passive voice in Greek means that it's absolutely, it'll stay where you put it, it has no will of its own to move to some other place.
0: A görögben ez az intenzív, passzív mód azt fejezi ki, hogy amíg valami külső hatás nem éri, ott marad, és semmi indítatás nincs abban a dologban, hogy megváltozzon. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én helyeztelek benneteket egy adott helyre. És azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, és maradjatok ott, ahova Isten helyezett benneteket, és nem mozogjatok, nem mozduljatok, de bármikor, amikor ő úgy választja, akkor ő fel tud venni benneteket, és át tud helyezni titeket egy másik helyre. Akkor pedig maradjál ott.
1: The chair has no will of its own, but it's,
0: a széknek nincsen saját akarata, de van lehetőség arra, hogy felemeld és más helyre tedd le.
1: Now I can honestly say,
0: őszintén mondom,
1: all my Christian life,
0: hogy a teljes keresztény életemben
1: that condition's been fulfilled in my life.
0: Ez az állapot betöltődött az én életemben.
1: I was in England, as you know.
0: Ahogy tudjátok, Angliában éltem.
1: Very successful in my career, earning a lot of money.
0: Nagyon szerencsés, nagyon sikeres voltam a hivatásomban, a munkámban.
1: God speaks to my wife and I says, now leave England. I'm sending you in here as missionaries.
0: Egyszer csak Isten azt mondta, hogy hagyjátok el Angliát, és elküldelek benneteket Indiába misszionáriusnak. Ahogyan elmeséltem a történetet nektek tegnap. Felkapott bennünket,
1: moved us to Mumbai,
0: és áthelyezett minket Bombayba.
1: And I stayed in Bombay.
0: És én ott maradtam Bombayben.
1: It was a 3.5-year project that I had been assigned to.
0: 3.5 éves projekt volt ott, amit elvállaltam.
1: I tried to go back to England.
0: Utána megpróbáltam visszajönni Angliába.
1: And return to my career.
0: És
1: God soon showed me I was out of his will. I needed to be back in Mumbai.
0: És újra kezdeni a karrieremet, de Isten megmutatta, hogy vissza kell mennem
1: becoming self-governing again,
0: Indiába,
1: to being the kind of person that he could place.
0: És aztán megértettem, és meg kellett térnem, hogy visszamenjek Indiába, és folytassam az ottani szolgálatot. Visszatértem
1: Bombaybe.
0: És Bombay déli részének, Kalaba nevű városrésznek, a baptista gyülekezetének a pásztora lettem.
1: Accommodation, and it was a nice area to live.
0: Egy nagyon szép hely volt, ahol éltünk. De ez egy olyan része volt a városnak, ahol egy portugál kolónia volt.
1: And everybody, over a million people lived in that community.
0: Több mint 1 millió ember élt ebben a közösségben, ebben a városrészben.
1: They spoke Portuguese as their primary language.
0: Portugál volt az ő fő nyelvük. Sokan tanultak közülük angolt.
1: Various mother Indian tongues which they learned.
0: És voltak még különféle indiai nyelvjárások,
1: made a Catholic by force. They were totally controlled by a very dominating, controlling Catholic priesthood.
0: És katolikus vallásúak voltak a legtöbben közülük, és egy nagyon kontrolláló természetű katolikus papság befolyása alatt álltak. Egy teljes mértékben démonikus kontroll alatt álló városrész volt. Nem voltak puskáik, fegyvereik, de késeik voltak, és teljesen dekadens életmódot folytattak.
1: It wasn't drug addiction then, it was drunkenness.
0: Nem voltak drogfüggők, de alkoholisták annál többen.
1: They brewed their own liquor.
0: Ők főzték a saját likőrjeiket.
1: By using lead cell batteries to accelerate the fermentation rate.
0: És felerősítették azt alkohollal, amit ők maguk fermentáltak.
1: Many suffer from lead poisoning.
0: Sokan közülük szenvedtek ólommérgezésben, és napirenden voltak az öngyilkosságok. Ahogyan el tudjátok képzelni a pokolt a Földön, nagyjából ez volt a helyzet ott. Az indiaiak azt mondták, hogy hát ez a kereszténység, a mi vallásunk sokkal jobb ennél.
1: And the reputation of Jesus Christ was totally destroyed by this so-called Christian community.
0: És Jézus Krisztusnak a megbecsülése, az értékelése teljesen le volt rontva emiatt az úgymond keresztény közösség miatt. És engem Isten odahelyezett, és ott éltünk ebben a közösségben.
1: And I'm going to use you to change it.
0: És Isten azt mondta, hogy téged használni akarok arra, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet. Tehát a feleségemmel együtt oda mentünk. Ott éltünk a Chuin Village nevű helyen. De annyira bűnös hely volt ez, hogy a gyermekeinknek nem volt.
1: I could tell a lot of time telling the unbelievable darkness of that place, but it just wasn't safe for my children.
0: Nem tudtak oda vinni a gyermekeinket, hogy velünk éljenek, mert annyira bűnös és annyira rossz volt az a hely, hogy nem tudtak ott élni.
1: Sacrifice along with us for us to live in that community for several years.
0: Nem, tehát őnekik ez egy áldozatot jelentett, hogy nem élhettek velünk.
1: Boarding school 1,000 miles away.
0: Hanem beirattuk őket egy keresztény iskolába, egy kollégiumba, ami 100 mérföldre onnan volt. Egy Indiának egy nagyon szép helyén. Abban az iskolában fantasztikus képzést kaptak.
1: Traveling every weekend to spend time with them, and we go down there during the holidays of the school.
0: A feleségem minden hétvégén odautazott hozzájuk, hogy időt töltsön velük, és a nyári szünidőt azt együtt töltöttük velük. De ezek fájdalommal teli nehéz évek voltak. De aztán néhány év múlva, 7 év múlva, az áttörés jött.
1: They had a mighty confrontation with a demonic principality.
0: Egy hatalmas összecsapás történt köztem és az ottani szellemi erősség hatalmasság között. És azok a démonok, akik uralták azt a területet, megérezték, érzékelték az imáink erejét. Létrehoztunk egy ima csoportot.
1: There weren't more than 30 of us.
0: Nem voltunk többen 30 főnél.
1: And we began to pray and do warfare with this demonic spirit. This evil spirit was destroying this whole region.
0: Elkezdtünk imádkozni az ellen a démonikus erősség ellen, amely tönkretette azt az egész területet, és mindenféle támadással szembesültünk.
1: The Catholic Church came against us.
0: A katolikus
1: labeled us as dangerous heretics.
0: Egyház
1: anybody to have any contact with us.
0: Ellenünk jött, ellenünk fordult és megtámadott minket.
1: To use any of their public buildings anywhere. We were totally excommunicated.
0: Teljesen kizártak bennünket, egyetlen egy helyet nem használhatunk összejövetelre.
1: The only place we could meet was in our own little home now.
0: Csak a saját kis otthonainkban tudtunk összegyűlni. De folytattuk az imát.
1: It looked like the devil was winning all the way. Where is this mighty kingdom? Where is this mighty God? Why is nothing happening?
0: Úgy nézett ki a helyzet, mintha mindig az ellenség győzött volna, és azt mondtuk, hogy hol van Istennek a hatalmas királysága. És a 40 fős közösségünk 8 emberre zsugorodott össze.
1: Various sicknesses attacked various people.
0: Különböző betegségek támadtak meg közülünk némelyeket.
1: Eileen and I alone. Everybody else stopped even coming to the prayer meeting.
0: Végül ketten maradtunk Eileennal, és mindenki más elhagyta.
1: It looked just as if the devil had won.
0: Az ima összejöveteleket is teljesen úgy nézett ki, mintha az ördög győzött volna.
1: The scriptures which seemed to be not working at all.
0: De mi ott maradtunk és kikiáltottuk azokat a Biblia verseket, amelyek úgy tűntek, hogy nincsen hatásuk, és igazságként vallottuk meg őket a körülményeink ellenére. És akkor valami történt. És akkor az történt, hogy ez a démoni szellem, ami mindezek mögött volt, megnyilvánította magát, az ágyamban megtámadott engem, megpróbálta a szuszt kinyomni belőlem. De ez nem érdekes helyzet volt.
1: I realized, at first I thought it was a man, a thief had broken in and was trying to kill me and rob my house.
0: Először azt gondoltam, hogy egy rablógyilkos jött az otthonunkba, aki ki akart rabolni bennünket.
1: A being with yellow eyes and a horrible face.
0: De aztán rájöttem, hogy ez valami fajta élő lény, aminek ilyen zöld szemei voltak, és haragosan rám vetette magát, a kezeivel a nyakamat folytogatta.
1: I felt these fingers around my throat.
0: Éreztem az ujjait a torkomon, nyakamon. Hallottam, hogy azt mondja, megöllek és elpusztítlak téged.
1: Disturb my kingdom. This is my territory and I don't want any Christian activity here.
0: Nem fogod tönkretenni az én uralmamat és az én befolyásom területét, nem adom neked semmilyen keresztény összegyülekezésnek nincs helye itt, és Jézus nem fog idejönni. És valami felgerjedt bennem akkor.
1: I couldn't turn to my favorite verse.
0: Nem tudtam idézni a kedvenc Biblia versemet.
1: Inside my spirit.
0: De a szellememben, mélyen bennem.
1: I heard the roar of a lion.
0: Hallottam egy oroszlán ordítását.
1: This is what came out of my mouth.
0: De körülbelül ez jött ki a számom.
1: The roaring lion inside me spoke through my mouth.
0: A bennem élő ordító oroszlán kijött a számom.
1: Destroy me, you demon from the pit of hell.
0: Még hogy tönkreteszel engem, te pokolnak a démona, hatalmam van fölötted Jézus nevében, és én foglak tönkretenni téged, és kiűzlek téged erről a helyről. Megragadtam azt a démont, és megráztam. Megragadtam a torkát.
1: It went all weak and said, let me go. I said, no.
0: És teljesen elerőtlenedett.
1: I'm going to choke the life out of you.
0: Könyörögni, hogy engedjél engem.
1: I'm not sure if I can kill a demon, but I'm going to have a darn good try.
0: Nem engedlek el téged, hanem kinyomom a szuszt most belőle.
1: I began to thrash around on the bed. I fell off the bed.
0: Elkezdtünk ott egymáson bucskázni az ágyban, leestem az ágyból.
1: Some furniture fell over.
0: Néhány bútor ott összeborult.
1: We broke some furniture in this wrestling.
0: Összetört a birkózásunk közben néhány bútor.
1: Away from me.
0: De aztán valahogy kitörte magát a kezemből. Ahogy én mondtam már nektek, én rugby játékos voltam.
1: A flying tackle brought it to the ground again and began to wrestle with it.
0: Egy ilyen ráugrottam, rávetettem magamat, és ott birkóztunk tovább a földön. Aztán újra kitört.
1: This time it completely disappeared.
0: És ez alkalommal aztán teljesen eltűnt.
1: All the doors were locked and bolted, but it just wasn't there. It's gone.
0: Az összes ajtó be volt zárva, az ablakok is zárva voltak, de egyszerűen eltűnt.
1: Three days,
0: három napon belül
1: the whole atmosphere of that region of a million people approximately.
0: Az egész városrésznek a légköre, ahol 1 millió ember él körülbelül teljes mértékben megváltozott.
1: So covered with the darkness of hell, it was now radiated with the lightness of the kingdom.
0: Az a hely, amit korábban a pokol sötétsége borított, most már a királyság világossága látszott.
1: Didn't need to have evangelistic meetings.
0: Egyszerűen nem volt szükségünk evangelizáló összejövetelekre.
1: People were coming to us and saying, "What must we do to be saved? We're not right. We're sinners. How do we get right with God?"
0: Az emberek hozzánk jöttek és azt kérdezték, hogy bűnösök vagyunk, mit kell tegyünk, hogy üdvösségre jussunk, hadd ismerjük meg Jézust.
1: Shopping, she wouldn't come back for hours. I said, "Where have you been? What have you been doing?"
0: A feleségem elment bevásárolni, és órákon keresztül nem jött haza. Kérdeztem, hol voltál, mit csináltál? Azt mondja, hogy elmentem a boltba, akartam venni pár dolgot, és az ember behívott a házába. Ott volt egy súlyos beteg ember, imádkoztam érte, meggyógyult. Aztán behívtak egy másik házba, ott volt egy súlyos démonikus befolyás alatt álló ember, kiűztem a démon belőle. Egyszerűen nem volt szükség evangelizáció összejövetelre, csak megtértek az emberek, ahogy ment a boltba a feleségem, közben is alig ért haza. Egyszerűen arra nem volt időnk, hogy együnk. Teljesen csodálatos volt. Azt mondtam, hogy ezt így folytatjuk, akkor bele fogunk halni, de ez egy szép módja a meghalásnak. Nem akarok.
1: I'm not exaggerating at all. I'm giving you conservative figures of what happened.
0: Egyáltalán nem túlzok, hanem a valós számokat mondom. A következő 4 évben.
1: Over the next 4 years, we saw over 100,000 of these people saved and brought into godly living in wonderful churches.
0: Több mint 100,000 ember tért Jézus Krisztushoz és változott meg az életük és jöttek létre gyülekezetek.
1: Known as the Lunatics was this gang, led by a guy called Carlton.
0: Volt ott egy csoport, akinek egy Carlton nevű ember volt a vezetője.
1: In the most wicked, evil way.
0: Ez egy ilyen bűnöző csoport volt, akik teljesen istentelen bűnöző életet éltek.
1: 35 of them came one night to a meeting and sat in the front row.
0: Egyik éjjel 35-en ebből a bűnbandából bejöttek az összejövetelre és leültek az első sorban. Mindenki nagyon ideges lett attól, hogy miért jöttek ezek a fickók ide, mit akarnak itt. Prédikáltam az evangéliumot. Előre hívtam őket, és mind a 35-en előre jöttek. Kiűztük a démonokat belőlük, dicsőségesen megtértek, és legtöbben közülük most teljes időben az Urat szolgálják a világ különböző részein. Hogyha ma elmész Bombaynak erre a területére, az utcákon sétálsz, békesség van, tiszta, tiszta,
1: is economically transformed.
0: Gazdaságilag teljesen átalakult.
1: And I was just there just a little while ago, walking these streets and thinking, this is 40-50 years later.
0: Nem sok idővel ezelőtt jártam ott, 50 évvel korábban történt ez. 40 évvel ezelőtt történt. És Isten csodálatos dolgokat végzett el ott.
1: They've become so fruitful.
0: Annyira gyümölcsözővé vált ez a terület. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és én helyeztelek el titeket, én rendeltelek ki titeket.
1: Say, all my life, including going to America and all these things, I've only moved when God told me to, and I've stayed as long as He told me to stay.
0: Hogy egész életemben mindig oda mentem, ahova Isten küldött engem, most Amerikában is azért vagyok, és addig maradok ott, amíg ő azt akarja.
1: And I'm ready to move to wherever He sends me.
0: Kész vagyok bárhova elmenni, ahova ő küld engem. Amen.
1: How are we doing for time? I haven't seen any notice. I don't know where we are on time. Sorry? More 25 minutes. Oh, I thought it was less than that. Okay. Let me continue then.
0: Még 25 perc, akkor folytassuk.
1: One more thing I want to look at.
0: Még egy dolgot szeretnék megnézni.
1: I want us to come to Ephesians.
0: Menjünk most az Efezusi levél.
1: Because not only are we joined and placed geographically,
0: mert nem csak földrajzi módon vagyunk elrendelve, hanem kapcsolatrendszerek szempontjából is.
1: Ephesians.
0: Menjünk az Efezusi levél.
1: I think I've got the verses right. Come to Ephesians. I'm sorry, I'm not sure where that is. Hold on. Ephesians 3.
0: Ephesus 3.
1: I'm sorry, this is so difficult with that. Ephesians chapter 3. I can't see it. I'm not sure. It's my problem. I want the verse where it says, maintaining the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians chapter 4. And it's verse, let's read from verse 1.
0: Ephesus 4, nézzük az első verstől.
1: Verse 2.
0: És a második
1: and verse 3.
0: És a harmadik verset.
1: Okay, read that please. Well, I'll read in English. I, therefore, the, perhaps you could read it easier than I can. I, therefore, the prisoner of the Lord, urge you to walk worthy of the calling to which you have received, with all humility and gentleness.
0: Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymást szeretetben, igyekezve megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében.
1: And the word that's used here is the word syndesmos.
0: Itt az a szó, amit használ, syndesmos.
1: S-U-N, syndesmos. And this was used, for example, when slaves were put out to work.
0: Például amikor a rabszolgákat kiküldték dolgozni.
1: Or criminals in prison were put out to work in the fields.
0: Vagy amikor rabokat a börtönből kivittek a földekre dolgozni.
1: Their keeper or their guard would chain them together with chains, and they would have to stay together because they were chained together.
0: Akkor összekötötték őket láncokkal, és csak együtt voltak képesek mozogni, mert összekötöttek láncokkal.
1: I don't like being next to this guy. I don't like it because you were chained.
0: Nem lehetett azt csinálni, hogy jó, én nem szeretem ezt a szemét, vagy nem szeretem azt a fickót, mert össze voltatok láncolva, és csak együtt lehetett mozogni.
1: Determined by your slave master, who were going to be your next door neighbors, your
0: relations. És ezt a rabszolgatartó döntötte el, hogy kit kimellé láncolt odad.
1: Until he came with the key and unlocked the chain, and you couldn't go and move to some other relationship either.
0: És az adott személynek nem volt lehetőség arra, hogy ki levegye a láncot és más valakivel kapcsolja össze magát. A Kolossa levélben azt mondja, hogy nem csak a fizikai, a földrajzi helyzetünk van meghatározva Isten
1: által,
0: hanem elképzelhető, hogy Isten olyan emberek mellé helyez téged, akikkel nem könnyű együtt dolgozni.
1: They're not people you would choose to be your working companion.
0: És nem te határozod meg, nem te választod azt meg, hogy kikkel akarsz közösségben lenni.
1: You can't move till I relocate you. Amen.
0: Te nem mozdulhatsz el, amíg ő nem helyez el téged máshova.
1: Some people I wanted to get, I couldn't stand them. I wanted to get out of it. I'll give you one example.
0: Szeretnék elmondani magam életéből erre példát.
1: When I was in this time as a missionary in India, and we were running the gospel literature service. Printing press, which I had designed and built and trained the staff.
0: Amikor Indiában szolgáltam, és ott létrehoztunk egy ilyen nyomtató technológiai céget.
1: He was an artist. His name was Fred Hickey.
0: Egy új-zélandi atyafiút oda, akivel együtt dolgoztam, egy Hickey nevű ember volt.
1: He designed beautiful artistic paintings.
0: Aki egy művész ember volt, és festményeket készített.
1: It was unprintable.
0: De olyan dolgokat csinált, amik egyszerűen kinyomtathatatlanok voltak. Mondtam neki, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk reprodukálni, meg kéne változtatni, így vagy úgy. Ő pedig, mint művész, azt mondta, hogy ó, én nem változtatok ezen semmit, és ezért mindig vívtunk egymással.
1: To the best of my ability, with our limited equipment, I would try and accurately reproduce what he'd drawn, but sometimes it was impossible.
0: A legjobb tudásom szerint próbáltam reprodukálni azt, amit ő létrehozott, de ez legtöbb esetben lehetetlen volt. És ez a...
1: And I wanted to get free from this guy.
0: Ez a férfi úgy nehézségeket okozott nekem, és próbáltam megszabadulni tőle.
1: You've got to love him.
0: De Isten azt mondta nekem, hogy szeretned kell őt.
1: And you've got to be You've got to stay with him. You can't get up. I was thought I'm going to leave this. I'm not going to stay in this place anymore.
0: És Isten azt mondta nekem, hogy vele kell, hogy maradjál és együtt kell működni.
1: The guy that I'd worked with, an English missionary, left, and some rather difficult Indian took over. To be honest.
0: És volt olyan is, hogy azok az angol személyek.
1: The English néhány év után
0: azok az angol szakemberek, akikkel elkezdtem ezt a munkát, azok visszautaztak Angliába, és indiai alkalmazottak jöttek helyettük, akikkel elég nehéz volt együttműködni.
1: We rubbed each other up the wrong way.
0: És hát helytelen módon viszonyultunk egymáshoz.
1: God broke through and we all repented and all got reconciled and became a wonderful harmonious team.
0: Végül aztán Isten beavatkozott, megtértünk, bocsánatot kértünk egymástól, és egy csodálatos csapatot tudtunk ilyen módon alkotni.
1: To leave graciously and with good relationships, and I can still go, and we're still loving friends.
0: A mai napig is barátok vagyunk, és időnként találkozunk egymással.
1: So don't move around because you get into problems with relationship. You can't go unless God moves you.
0: Tehát ne mászkáljatok össze-vissza, csak azért, mert a kapcsolataitok nem olyanok, hanem csak akkor menjetek el más helyre, hogyha Isten akar áthelyezni benneteket, mert csak akkor lesztek képesek gyümölcsöket teremni, és akkor fog megmaradni a gyümölcsötök. Nem azért változtak meg ezek az emberek sem, mert én megváltoztattam őket, hanem azért, mert Isten változtatta őket. És Isten úgy tudott velük foglalkozni, ahogy velem is foglalkozott korábban. Értitek ennek az alapelvét?
1: Amen. I've got a bit more time. Let me move on to something else.
0: Még egy kis időm van, úgyhogy menjünk tovább.
1: Okay. Here's the next thing I'm going to deal with.
0: A következő dolog.
1: I had this powerful encounter with God.
0: Meg volt ez a csodálatos találkozásom Istennel.
1: I'm still in the city of Bombay.
0: Még mindig Bombayban éltem.
1: And I'm now in the pastor of the Baptist Church.
0: De most már a baptista gyülekezet pásztora voltam.
1: The church has grown to almost 200 people, which was fantastic.
0: A gyülekezet majdnem 200 fősre nőtt, ami csodálatos dolog volt. Csodálatos megtéréseket láttunk.
1: We've seen one or two miracles, but we weren't seeing a flow of these things.
0: Láttunk egy-két csodát is megtörténni, de nem láttuk ezeknek az áradását.
1: We now got baptized in the Spirit.
0: Betöltekeztünk Szent Szellemmel.
1: Passion of God was now in our hearts.
0: Isten szenvedélye a szívünkben volt. És imádkoztunk a dolgokért, hogy megváltozzanak.
1: We were praying for the city.
0: Imádkoztunk a városért.
1: But all I could see around me was devilish activity.
0: De mindaz, amit magam körül láttam, a démonikus aktivitás volt.
1: I mean, the Hindus would have all kinds of holy festivals.
0: A hinduknak volt mindenféle általuk szentnek tartott fesztiválja.
1: Called Ganpati. It was a half elephant, half man idol which they worshipped.
0: Volt egy ünnepük, amikor egy ilyen félig elefánt, félig ember hamis istent imádtak.
1: It's a story of Hindu what's the word you want? Hindu mythology. Oops.
0: Ez egy ilyen hindu mitológiai alak volt.
1: But several times a year they have a big festival.
0: Évente néhány alkalommal egy nagy fesztivált rendeztek ennek a hamis istennek.
1: One particular one was the end of the monsoon.
0: Az egyik konkrét ilyen eset a monszun időszak végén
1: they
0: volt.
1: Bring hundreds of these Ganpati idols.
0: Százait hozták ezeknek a Ganpati nevű
1: bálványoknak.
0: És a tömeg a tenger felé tartott, ahol ezeket a bálványokat a tengerbe merítették volna.
1: Dancing under the power of demons and at the atmosphere.
0: Táncoltak ott a démonok hatása alatt. És az egész dolog teljesen ilyen földi pokolhoz volt hasonlítható.
1: They had to come right past the door of our church to get down to the beach.
0: És pont ott mentek el a gyülekezeti házunk mellett, miközben mentek a tengerpart felé.
1: We had our morning service at 10:30.
0: A délelőtti alkalmunk volt 10:30-kor.
1: Down came this crowd of tens of thousands of people.
0: Miközben jött ez a több tízezer ember.
1: People, as they touched them, demons would come upon them, and they'd start dancing under the power of those demons.
0: Több tízezer ember vonult a tengerpartra, és az indiai papok megérintettek embereket, akik démonok hatásával elkezdtek táncolni. Fantasztikus zajt keltettek.
1: Right outside the door to our church, so no one could get in.
0: És mi meg ott megnéztük, elkezdtek dörömbölni a gyülekezeti házunk ajtán, és megnéztük, hogy ki az. Én ezen dübegurultam. Lementem a gyülekezeti ház lépcsőjén, vele ebbe a tömegbe.
1: And I sang at the top of my voice, all hail the power of Jesus' name.
0: És teljes erőmből Jézus nevének, Jézus nevét dicsértem ott közöttük. Olyan hangosan énekeltem Jézus dicsőségére, mint ahogy csak tudtam. Ahogy ennek a dicsőítő dalnak a harmadik verséhez elértem, addigra az összes felvonuló eltűnt a környékről, Istennek az ereje jött le oda.
1: And I began to see that there's a might and power in the name of Jesus that I wasn't tapping into.
0: És megtapasztaltam ott Jézus nevének ezt a fantasztikus erejét, amit korábban ilyen módon még nem.
1: I used to spend a lot of my time complaining to God how strong the devil was. I said, this city, you know, it's full of demons, it's, everything's demonic, there's no sign of your kingdom anywhere.
0: Hosszú ideig csak a sátán királyságának az erősségét láttam abban a városban, és Isten ereje nem mutatkozott meg olyan módon. És az időm nagy részében arról beszéltem Istennek, hogy a sátán milyen nagy bombéban. És ahogy ezt az Isten szólt hozzám aztán az ima időszakomban, szó szerint azt mondta, fogd be a szád.
1: He said, I'm tired of hearing you tell me how big the devil is.
0: Már belefáradtam abba, hogy folyton arról beszélsz nekem, hogy milyen nagy az ördög.
1: I've told some of you this story, some of you know the story.
0: És akkor bőtölni kezdtem.
1: Have a 21 day fast.
0: És arra szólított fel engem, hogy 21 napos bőtöt kezdjek. És ne kommunikálj ez alatt az idő alatt senkivel.
1: Don't eat anything, just drink some water.
0: Csak vizet igyál, fogd az Efezusi levelet, olvasd az első fejezetet, a második fejezet 8. részéig, ne olvassál semmi mást, csak ezt a részét olvasd a Bibliának, addig, amíg kívülről tudod, és minden szava a részeddé válik.
1: Now that was an amazing life-transforming experience.
0: Ez egy döbbenetes, életet megváltoztató megtapasztalás volt. Egész héten tudnék beszélni arról, mindarról, amit megtanultam az alatt az időszak alatt. De hogy néhány szóban összefoglaljam most. Az egy elsőtől a 15. versig.
1: Our fantastic inheritance in him.
0: Arról a fantasztikus örökségéről beszél, ami Jézus Krisztusban van.
1: Now are his mature sons.
0: Hogy mi már az ő érettkorú fiai vagyunk.
1: We have become sons of God through faith in Christ Jesus.
0: Jézus Krisztusba vetett hitünk által Isten fiaivá lettünk.
1: And the Greek word that's used is the word huios, which is a mature grown-up adult who's come into their inheritance.
0: Az itt használt görög szó a hűosz, ami egy érett korra jutott az örökségébe belépő fiat, férfit jelent.
1: Word, huios, then I've taught this. There are tapes. Are they available here?
0: A fiúságról szóló tanítás elérhető, ami a hűosz érett fiúságról szól.
1: How many of you know what I'm talking about? Just wait.
0: Hányan ismeritek a hűosz, az érett fiúságról szóló tanításomat?
1: About coming into your inheritance as a son.
0: Ebben arról van szó, hogy
1: to being a child of God.
0: Hogy tudunk Isten gyermekeivé lenni, és hogy tudunk az örökségünkbe beállni.
1: All to become mature sons of God through faith in Christ Jesus.
0: Mindannyian el kell jutnunk az érett férfiúságra, a hűosz korra, a Krisztus Jézusba vetett hitünk által.
1: And so it goes on.
0: Aztán tovább.
1: The first 15 verses are devoted to our incredible inheritance in him.
0: Az első 15 vers a csodálatos örökségünkről szól, ami Krisztusban van.
1: And I could teach for a week just on those verses.
0: Egy hétig tudnék tanítani csak ezekről a versekről.
1: It's important we get into the truth of all those verses.
0: Nagyon fontos, hogy az ezekben lévő igazságokat megértsük. A 17. verstől ez megváltozik.
1: Ott Pál
0: kijelentésért imádkozik, hogy a szívünk nyíljon meg.
1: Because up to now we've been talking about your inheritance in him.
0: Mert egész mostanáig az ő benne való örökségünkről beszélt. De utána megváltozott, és ahhoz kijelentése van szükségünk, hogy megértsük azt, hogy ő neki is van öröksége te
1: benne.
0: Jézus öröksége az, hogy az egész föld ő hozzá tartozik, az övé.
1: Ő neki
0: van jogos, valós tulajdonjoga. Mert ő teremtett mindent, minden ő benne teremtetett.
1: Először is. Centimeter of the whole earth, and now their blood bought and belong to Jesus.
0: Másodszorban pedig az ő vére által visszavásárolt a teremtett világnak minden négyzet centiméterét, ez most már jog szerint hozzátartozik, és jog szerint a mennynek, a földnek és a pokolnak minden része Jézusnak adatot. Minden hatalom Jézusé.
1: Now Jesus says all these things, and Paul repeats these again and again in the different letters of Paul.
0: Jézus mondta ezeket, és Pál az írásaiban újra és újra megismerte,
1: megerősítette ezeket.
0: Az ördög próbál úgy tenni, mintha neki lenne hatalma, pedig nincs hatalma.
1: Power, but he doesn't have power.
0: Próbál úgy tenni, mintha lenne ereje, pedig nincs ereje. Semmi hatalma nincs arra, semmi joga nincs, hogy uralkodjon.
1: Any longer belongs to the devil. It all has been is the property of Jesus.
0: Többé már a földnek egyetlen négyzetcentiméterre fölött sincs hatalma, mert mindezek Jézus jogos tulajdonai.
1: God has to use the church to bring Jesus into his inheritance.
0: Isten terve az, hogy a gyülekezetet használja arra, hogy Jézust tegye úrrá az ő birtoka, birodalma felett. És ezért vagyok én a Földön, ezért vagytok ti is itt a Földön, és ez a ti elhívásotok, hogy együttműködjetek az Atya Istennel, a Fiú Istennel és a Szent Szellem Istennel, hogy Jézust az ő birodalma, az ő jogtulajdona fölött úrrá tegyétek. Most csak egy pár szót tudtam erről mondani, de kell, hogy ezt tanulmányozzátok alaposan és mélységeiben, hogy ebből kijelentést tudjatok nyerni.
1: Upon your life,
0: egyrészt a saját életetekkel kapcsolatban, hogy együtt tudjatok működni az Atya Istennel, Fiú Istennel, Szent Szellem Istennel, hogy a Fiú az ő örökségébe be tudjátok
1: működni.
0: És alá kell vetnünk a mi magunk emberi személyiségét Isten akaratának, úgy, ahogy ezt Jézus is megtette az ő testi életének a napjaiban. Hogy megragadjuk ezt a csodálatos igazságot.
1: You need to read John chapter 12 right through to John chapter 17.
0: El kell olvasnotok a János evangélium 12. fejezetétől a 17. fejezetéig, ezt az öt fejezetet. Ez az utolsó tanítás, amit Jézus adott a keresztre feszítése előtt. Ezt hívják a felházbeli tanításnak is.
1: On his last concentrate on the most important things.
0: És Jézus ebben az utolsó tanításában a legfontosabb dolgokra összpontosította tanítását. És ez egy nagyon érdekes tanulmány, hogy miket hangsúlyozott ő.
1: And all to also to see what he doesn't even mention.
0: És
1: and we have to have the same priorities.
0: Nekünk ugyanazokat a fontossági sorrendeket kell követnünk, amiket Jézus ebben a tanításban
1: adott. That just as the Father and the Spirit lived in him and through him, all the miracles that he did were a result of that relationship.
0: Jézus János 14-ben Jézus azt mondja, hogy az Atya és a Szent Szellem benne él, és minden, amit ő tesz, az ebből a kapcsolatból ered. Amit mond a János 14-ben, a 12. versben,
1: And azt mondja, greater works than these you will do because I'm going to the Father.
0: Hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál.
1: Through me than there was through Jesus in the days of his earthly life.
0: Tehát a magam életén keresztül nagyobb csodáknak kellene történni, mint Jézus földi életében, az ő életén keresztül.
1: In the eyes of Jesus,
0: Jézus szemeiben,
1: the kingdom never came to full manifestation during his earthly life.
0: A királyság sohasem jutott a teljes megnyilvánulására az ő földi élet alatt.
1: Until he was risen from the dead.
0: Mert ez nem volt lehetséges mindaddig, amíg ő fel nem támadt a halálból.
1: In his resurrection,
0: az ő feltámadásában,
1: he's a million times more powerful than he was in his earthly life.
0: Milliószor erőteljesebb Jézus, mint a földi életében volt.
1: Amen. And we're invited in John 14.
0: És János 14-ben arra kapunk elhívást, hogyha mi betöltjük a feltételeket,
1: the Father,
0: akkor az Atya,
1: Spirit and the Son, all three of them,
0: a Szellem és a Fiú,
1: our humanity their home.
0: Ami emberi személyiségünket az otthonokká teszik.
1: They will live in our humanity the way that the Spirit and the Father lived in Jesus' humanity.
0: És olyan módon fognak élni, ami emberi személyiségünkben, ahogy az Atya és a Szent Szellem Jézus földi személyiségében élt. A feltámadott Krisztus bennünk él.
1: His risen life is a thousand times more powerful.
0: És az ő feltámadott élete ezerszer erőteljesebb.
1: In heaven,
0: teljes hatalma van a mennyben, a földön, és a föld alatti dolgok felett is. Nem beszélek most arról, hogy ez mit jelent, mert ez egy külön tanítás, de teljes hatalma van
1: in heavenly places,
0: a mennyei helyeken,
1: and over the whole earth,
0: és az egész föld felett.
1: And if we yield ourselves completely to the triune God,
0: és hogyha teljes mértékben alávetjük magunkat a Szent Háromság Isten hatalma alá, és lehetővé tesszük, hogy uralja az emberi természetünket, olyan módon, ahogy uralta Jézus emberi személyiségét, még itt jólt a Földön, akkor ő nagyobb dolgokat képes megtenni rajtunk keresztül, mint rajta keresztül annak idején. Hányan hisztitek el a Bibliát, hogy ez igaz?
1: Now there's a point where you make a you accept the principle.
0: Ez egy fontos pont, amit alapelvként el kell fogadnotok, és
1: if these things have not been clear to you, then you can embrace them in a total new powerful clarity.
0: És hogyha ezek a dolgok nem világosak számotokra, akkor jussatok el ezeket az igazságoknak a tiszta megértésére. Lefektetjük itt az alapelveket, de nektek kell tanulnatok, hogy végig tudjatok
1: menni.
0: Magunknak kell a saját életünket igazgatni ahhoz, hogy ezek igen és amenné tudjanak lenni az életünkben.
1: Sorry, Lord, I took over my life again. I'm sorry, and you learn more and more to live that way and less and less to live your own way.
0: Meg kell tanulnunk egyre inkább azt, hogy ne a saját döntéseink szerint járjunk, hanem Isten hatalma alá vessük oda magunkat, de ez egy folyamat.
1: That's the goal, that's the target.
0: De az a cél,
1: the Apostle Paul said in the Philippian letter,
0: Pál apostol azt mondja a Filippi
1: letterben,
0: hogy még nem jutottam el oda,
1: I'm pressing on towards this mark, the high calling of God in Christ Jesus.
0: De törekszem arra, hogy
1: year by year I'm getting nearer and nearer to become to this imperfection.
0: Hogy Isten elhívását betöltsem, ami Jézus Krisztusban van, és évről évre közelebb jutok ehhez. És azt mondja Timóteusnak, hogy te is törekedjél erre.
1: I've shown you and taught.
0: És nyomuljál Krisztus után, ahogy én tanítottalak arra korábban.
1: While I receive these things,
0: és felbátorítalak téged arra, hogy ahogy én vettem ezeket a dolgokat,
1: and I began to start to glory in Christ Jesus,
0: és ahogy majd elmegyek a Krisztussal való dicsőségbe,
1: and then I became indignant that the devil was walking around Bombay as if he owned it when it belonged to Jesus.
0: És ahogy annak idején Bombayban az ördög járkált, az a rész, az most már Jézushoz tartozik.
1: The Spirit of God came to me.
0: Isten szelleme jött hozzá.
1: Alan, would you like to be my instrument to bring transformation to the city of Mumbai.
0: Ellen, kész lennél arra, hogy az én eszközöm legyél arra, hogy változást hozzak Bombay városába? Azt mondtam neki, ó, uram, hát én nem vagyok igazán sok. Isten azt mondta, hogy én ezt jobban tudom, mint te.
1: I've been waiting for a man like you to come. I'm looking for John Wayne to come and deliver.
0: Nem kell neked magadat valamire tartanod.
1: I'm not asking you for your ability. I'm asking you for your availability.
0: Nem azt kérdeztem tőled, nem azt kértem tőled, hogy alkalmas legyél, hanem csak azt, hogy kész legyél erre, hogy hajlandó legyél.
1: If you make yourself totally available,
0: hogyha teljesen odaadod magad ennek a célnak, akkor meg fogsz döbbenni, meg fogsz lepődni azon, hogy miket tudok elvégezni rajtad keresztül. És mivel én odaadtam az életemet erre az ő számára teljesen, ezért aztán az áttörés bekövetkezett. Ma napjainkban
1: Bombayban
0: 6-800 ezer ember
1: van
0: a gyülekezetekben, ennyi tag van.
1: Whole areas of the city, you can just feel the power of the kingdom is stronger than any other power.
0: A városnak egész részeit betölti a királyság ereje, erősebben, mint bárhol
1: máshol.
0: A város is változik.
1: And I could go on and on telling you the power that the kingdom is already having in that city.
0: Isten királysága megnyilvánul abban a városban.
1: The work's not complete.
0: És még a munka nincs teljesen befejezve, még mindig folytatódik.
1: Nearer and nearer to all that God showed me all those years ago.
0: De egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz, amit Isten mutatott nekem azokban az időkben. És ez meg tud történni Grazban is, és mindazokban a városokban, mindazokban a nemzetekben, ahonnan ti itt vagytok. Ha Isten talál kész embereket, akik betöltik a feltételeket, akkor ő képes változásokat hozni. Én láttam ezt a szemeimmel.
1: I'm not teaching you theory.
0: Nem elméleteket tanítok nektek, hanem a saját élettapasztalatomat osztom meg veletek, és ez lehet a ti saját élettapasztalatok is. Jézus hatalmas nevében. Amen. Isten áldjon benneteket.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Néhány dolog, ami a Ámos proféta könyvéből, hát aktuális üzenet, amivel minden nem fogunk tudni ma foglalkozni, de szeretném kicsit elindítani a fantáziátokat és a szíveteket, hogy ragadjuk meg az ima és böjt időszakot, és olvassunk több Bibliát. Isten szól. Hat terület, ami úgy gondolom, hogy fontos üzenete van Ámos proféta kapcsán Istennek, az igazság, a megtérés és a megbocsátás, és a bibliai imádás. Nem véletlenül, hogy Dávid sátora is itt jön elő. Aztán a bűnben élő, vagy bűnben kényelmesen élőknek a figyelmeztetése, és a dávidi szövetség, és hát gyakorlatilag egy nagyon jó bevezető a többi prófétához. Ámos egy olyan proféta volt, aki nem készült prófétaságra sose, egy barompásztor volt, és fügefa ültetvényei voltak, jól el volt, meg volt a mezőgazdasági állattenyésztési területe, jó, megélt belőle, ilyen kis gazda szerint, és Isten pedig elhívta őt, hogy prófétáljon. Aztán egész odáig fajult a dolog, hogy kitiltották Izraelből, egész komolyan vette a prófétai küldetését. Olvassuk az elejétől. Ámos beszédei, aki a tékoabeli pásztorok közt volt, amiket Izrael felől látott Uziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt. Ez nem az a Jeroboám, ez egy másik Jeroboám, ez a második Jeroboám. És mondta, a Sionról megharson az Úr, és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje, és így szól az Úr, három bűne miatt Damaszkusznak, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást, mert vascséplőkkel csépeltétek Gileádot. Tüzet vetek azért Hazael házára, és megemészti a Ben-Hadád palotáit, emlékeztek Asszíria, Szíria. És összetöröm Damaszkusz zárját, és kivágom a lakót Ávennek völgyéből, és a királyi pálca tartóját Bét-Édenből, és Arámnak népe kérbefogva vitetik, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, Gáza ugye a filiszteusoknak nagy városa, nem fordítom el a csapást, mert az egész népet rabságba vitték, hogy az edomitáknak eladják őket. Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és megemészti a palotáit. Kivágom a lakót Asdódból, szintén filiszteus város, és a királyi pálca tartóját Askelonból, szintén Akronra is, majd rávetem kezemet, és a filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt Tirusznak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert a csapást, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri Frigyről. Tüzet vetek Tirusz kőfalára, és az emészti meg a palotáit. Így szól az Úr, három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást, mert fegyverrel őzte saját testvérét, elfojtotta szívében az irgalmat, és haragja szüntelen tépett, dühösködését mindvégig fönntartotta. Tüzet vetek Témánra, és az emészti meg Bocra palotáit. Így szól az Úr, három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást, mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határukat. Tüzet vetek Rabba kőfalára, az emészti meg a palotáit, harci kiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján. És számkivetésbe megy az ő királyuk, ő maga és vele fejedelmei is, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt Moábnak, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást, mert mészé égette Edom királyának csontjait, Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Keríjót palotáit, meghal Moáb a zajban, harci lárma közt a kürzengése közben. Kivágom a bírót közüle, és minden fejedelmét megölöm vele együtt, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr három bűne miatt Júdának, és itt megérkeztünk ugye Isten népéhez, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást, mert megvetették az Úr törvényét, nem tartották meg rendeléseit, eltéveítették őket az ő hazugságaik, amelyeket az ő apáik követtek. Tüzet vetek Júdára, és megemészti Jeruzsálem palotáit. Így szól az Úr három bűne miatt Izraelnek, ez az északi királyság, sőt négy miatt nem fordítom el a csapást róla, mert pénzért adták el az igazat, a szegény pedig egy öltő saruért. Akik a földporát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az apja egy lányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. Zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenük házában. Pedig én írtottam ki előlük az emoreusokat, akik magasak voltak, mint a cédusok, erősek, mint a cserfák, mégis kiírtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. És én hoztalak föl Egyiptom földjéről, és 40 évig én hordtalak pusztában titeket, hogy bírjátok az emoreusok földjét. A prófétákat támasztottam a fiaitok közül, nazirokat ifjaitok közül, nem így van-e vajon, Izrael fiai, ezt mondja az Úr. De a nazirokat borral itattátok, prófétákra ráparancsoltatok, mondván ne prófétáljatok, íme én is lenyomlak titeket, ott, ahol vagytok, mint a cséplőszekér lenyomja a kévékkel teli szérűt, elvész azért a futás a gyorstól, nem erősíti meg az erőst az ereje, és a hős sem menekedik meg. Nem állja meg a helyét az íjhordozó sem, nem menekülhet el, még a gyors lábú sem, és a lovon ülő sem menekülhet. És a bátor szívű is a hősök között mesztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr. Halljátok meg a beszédet, ezt olvastuk közösen, amit az Úr szólt ti felőletek, Izrael fiai, mindam a nemzetség felül, amelyet felhoztam Egyiptom földjéről, ezt mondva, csak titeket választottalak magamnak e földj minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg egymással? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-e hangját barlangjából a kölyök oroszlán, ha semmit se fogott? Törbe esik-e a madár a földön, ha nincs törvetve neki? Fölpattan-e a tőr a földről, ha nem fogott semmit? Ha megharsanak ült a városban, nem eszméle föl a nép, vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit se cselekszik az Úr, az én Uram, az Úr még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, akkor ki ne rettegne, az én Uram, az Úr szól, akkor ki ne prófétálna. Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Egyiptom földjében való palotákban, és így szóljatok, gyűjjetek össze Szamária hegyein, lássátok meg benne a sok háborgást, és az elnyomottakat az ő keblében. Nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, akik halomra gyűjtik az erőszakosságot, zsarolást a palotákban. Azért ezt mondja az Úristen, ellenség jön, körülveszi a földet, ledönti hatalmadat, földulatnak a palotáid. Ezt mondja az Úr, amint a pásztor az oroszlán szájából csak két lábszárt meg a fülhegyét menti, meg úgy nem menekülnek meg Izrael fiai, akik Szamáriában, Pamlak szegletében ülnek és nyugát sejmén. Halljátok meg és adjátok tudtára Jákob házának, azt mondja az Úristen, a seregek istene, hogy amely napon megbüntetem Izraelt a vétkeiért, Bétel oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak. Bételbe állította föl, emlékeztek, a előtte levő Jeroboám, az első Jeroboám, a bálvány szobrot, hogy ne menjen az északi királyság délre Jeruzsálembe imádni az Urat. Tehát egy hamis istentiszteleti rendszert indított el, és annak az egyik központja Bétel volt. Ledöntöm a téli házat, és a nyári házat is. Elpusztulnak az elefántcsontházak, megsemmisülnek a nagyházak, ezt mondja az Úr. Halljátok meg a beszédet, Básán ünői, bikái, akik Szamária hegyén vagytok, akik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, akik azt mondják az uruknak, hozd elő, hadd igyunk. Megesküdött az Úristen a szentségére, hogy napok következnek rátok, amikor szigonnyal visznek el titeket, és a ti maradékotokat halászó horgokkal. És a réseken mentek, kiszögdöstök mindegyik őtök, és a Hermonba vettettek, ezt mondja az Úr. Menjetek Bételbe, és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket Gilgálban. Ugye emlékeztek, hogy oda vitte később a Fridládát, oda rakták, és a Szent Sátort Gilgálba vitték. Vegyétek föl reggelente áldozataitokat, és harmadnaponként tizedeiteket, kovászosból gyújtsatok hálaáldozatot, ajánljatok önkéntes áldozatokat, érezteljétek, mert így szeretitek, Izrael fiai, azt mondja az Úr. De én is bocsátok rátok fogak tisztaságát minden városotokban, kenyér szükséget minden helységetekben, és mégsem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. Én is megvonom tőletek az esőt 3 hónappal az aratás előtt, esőt adtam egy városra, másikra pedig nem, egyik része esőt kapott, és az a rész, amelyre nem esett eső, kiszáradt. És 2-3 város tántorgott egy-egy városba vizet inni, de nem elégettek meg, és mégse tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. Megvertelek titeket szárossággal, ragyával, kertjeitek, szőlőitek, fügefáitok, olajfáitok nagy részét megette a sáska, mégse tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. Dökhalált bocsátottam rátok, mint Egyiptomra, fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra vittem lovaitokat, táborotok bűzét egész orrotokig emeltem, és mégse tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. Fölforgattam közületek többeket, ahogy fölforgatta Isten Szodomát és Gomorát, olyanok lettetek, mint a tűzből kikapott üszög, és mégse tértetek vissza hozzám, azt mondja az Úr. Azért hát így cselekszem veled, Izrael, mivel hogy de így cselekszem veled, készülj Isten elé, ó Izrael. Íme, aki hegyeket alkotott és szelet teremtette, aki megjelenti az embernek a gondolatait, aki hajnal sötétségé változtatja, és a föld magaslatain lépkedik, az Úr ő, a seregek Istene az ő neve. Halljátok meg a beszédet, amelyet síródalként szólok ti rólatok, Izrael háza. Elesett, nem kell föl többé Izrael szüze, végigterült a földjén, és nincs, aki fölemelje. Bizony így szól az Úristen, amely város ezerrel indult, ki 100-zal marad meg, amely 100-zal indult el, 10-zel marad csak meg Izrael házául. Bizony így szól az Úr az Izrael házához, engem keressetek, és akkor éltek. Ne keressétek Bételt, Gilgába sem menjetek, Beersebába sem menjetek át, mert Gilgál fogságba megy, Bétel pedig semmivé lesz. Keressétek az Urat és éltek, különben rátör, mint a tűz a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa. Akik örömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják, aki a fias tyúkot és a kaszás csillagot teremtette, aki reggellé változtatja a homályt, a nappalt éjszakává sötétíti, aki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a föld színére, az Úr annak a neve. Aki pusztulással sújtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre, gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, utálják azt, aki fedhetetlenül beszél. Azért, mivel hogy tiportátok a szegény, gabona ajándékot vesztek tőle, bár faragott kőből építettek házakat, de nem laktok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltatok, de nem isztok azok borából. Mert tudom, hogy sokati bűnötök és nagyokati vétkeitek, igazak nyomorgatói, váltságdíjszedők vagytok, és elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz ez az idő. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr a seregek Istene, ahogy mondjátok. Gyűlöljétek a gonoszt, szeressétek a jót, állítsátok vissza a kapuban az igazságot, talán megkegyelmez az Úr a seregek Istene a József maradékainak. Ezt mondja azért az Úr, a seregek Istene az én Uram, minden térségen siralom lesz, és minden utcán ezt mondják, jaj, jaj, és a szántóvetőt is gyászra hívják, és a sírni tudókat siralomra. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek közted, ezt mondja az Úr. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját, mire való nektek az Úr napja, sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztja, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz-e az Úrnak napja, és nem világosság? Sötétség lesz az, és még hajnal fényese lesz. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm az összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, ételáldozataitokat se kedvelem, kövér háló áldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeit, zaját, hárfáit, pengését, nem hallgathatom. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak. Járultatok-e hozzám véres áldozatokkal, ételáldozatokkal a pusztában 40 éven át, ó Izrael háza? Majd viszitek hát szikkútot, a ti királyotokat és kíjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok magatoknak, és Damaszkuszon túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, akinek neve seregek istene. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Szamária hegyén, akik a népek elejének elei, tehát a vezetők, és akikhez Izrael háza jön. Menjetek át Kálnéba, és nézzetek szét, onnan pedig menjetek a nagy Hamádba, szálljatok le a filiszteusok gátjába, vajon jobbak-e azok, mint ezek az országok, és vajon szélesebb-e azoknak a határa a ti határaitoknál? Akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek, akik elefántcsont pamlagon hevertek, és az ő nyoszolyáikba elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihizlalt borjaikból lakmároznak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, akik a bort serlegekkel isszák, és színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak József romlásán, most azért ők vitetnek el a száműzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának. Megesküdött az Úristen az ő életére, ezt mondja az Úr a seregek istene, utálom a Jákob kevésségét, és gyűlölöm az ő palotáit. Azért prédára vetem a várost mindenestől, és ha egy házba 10 ember maradna is, az is meghal. És mikor fölemeli őt az ő barátja és megégetője, hogy kivigye a holttesteket a házból, azt mondja annak, aki a ház bensejében van, van-e még valaki veled, azt pedig ezt mondja, nincs, ezt is mondja, csit, mert nem szabad említeni az Úrnak nevét. Mert ime parancsol az Úr, és megveri a nagy házat repedésekkel, a kicsi házat hasadozásokkal. Vajon futhatnak-e a lovak a sziklán? Fölszánthatja-e azt valaki ökrökkel? Hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé. Mind a kettő ilyen keserű növény. Akik örültök a hiába való dolognak, és akik ezt mondjátok, nem a magunk erejével szereztünk-e magunknak szarvakat, tehát dicsőséget. Íme bizony népet indítok ellened, ó Izrael háza, azt mondja az Úr seregek istene, és azt sanyargat titeket a Hámáti úttól az Arába patakjáig. Ilyen dolgot láttatott velem az Úristen, íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és a sarjú volt a királyi kaszálás után. És lehet, hogy amint fölemésztette a földnek a füvét, ezt mondtam, Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsi, tehát a sáskáknak a csapása. Megengesztelődött az Úr-e dolgokban, nem lesz meg, azt mondta az Úr. Akkor mutatott egy másik dolgot az Úristen, tüzet hívott elő ítéletre, megemésztette a nagy mélységet, megemésztette az országot. De azt mondtam, Uram Isten, hagyd abba, kérlek, hogyan állhatna meg Jákob, hiszen kicsi? Megengesztelődött az Úr-e dologban, ez sem lesz meg, mondta az Úristen. Íden dolgot láttatott ismét velem, ott állt az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérőzsinór volt. És azt mondta az Úr, mit látsz? Azt mondtam, mérőzsinort. Azt mondja az Úr, én mérőzsinórral mérek a népemnek, Izraelnek közepén, és nem bocsátok meg neki többé. Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, romba dőlnek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. Elküldött Amáziás, Bétel papja, tehát ez pap, Jeroboámhoz, Izrael királyához ezt üzenve pártot ütött ellened Ámós az Izrael házában, nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Mert így beszél Ámós, fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik a földjéről. Ámósnak pedig így szólt Amáziás, menj el, proféta, Fuss el a Júda földjére, ott egyet kenyeredet, és onnan profétálj. Bételben pedig ne profétálj többé, mert a király szent helye és az ország székháza ez. És felelte Ámós, és mondta Amáziásnak, nem vagyok proféta, se proféta fia, barompásztor vagyok, és vadfügét szedek. De elhívott mégis az Úr az ő nyájom mellől, és mondta nekem, menj el, profétálj a népemnek, Izraelnek. Most azért halld meg az Úrnak beszédét, te azt mondod, ne profétálj Izrael ellen, ne szólj az Izsák háza ellen. Ezért így szól az Úr, feleséged paráznává lesz a városban. Fiaid és leányaid fegyver által hullnak el, földedet felosztják kötéllel, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izrael pedig fogságba vitetik a földjéről. Ilyen dolgot látott ott velem az Úristen, egy kosár ér egy gyümölcsöt. És kérdezte, mit lát Ámós? És mondtam, egy kosár ér egy gyümölcsöt. És mondta az Úr, eljött a vége a népemnek, az Izraelnek, nem bocsátok meg neki többé. Egy kosár érett gyümölcs, hogy függ össze? Gondolkozz rajta. Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla. Szó nélkül hányják mindenfelé. Halljátok meg ezt ti, akik a szegényre törtök, és a föld szegényeinek kipusztítására. Mondva, mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, a szombat, hogy megnyithassuk az éléskamrákat, hogy megkisebbítsük a vékát, megnagyobbítsuk az árát, hamis mértékkel csalhassunk, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő vagy egy pár cipőért eladhassuk a gabona hulladékát is. Megesküdött az Úr a Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetüket. Ne rendüljön-e meg emiatt a föld, ne búsuljon-e annak minden lakosa, bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Egyiptom folyója. És lesz azon a napon, azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal, ünnepeiteket borúra változtatom, minden dalotokat szomorú énekké, gyászruhát borítok minden derékra, kopasságot minden fejre, olyanná teszem, mint aki egyetlen fiát siratja, a vége pedig, mint a keserűség napja. Mivel napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éjséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éjséget, nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, északtól napkeletig, futnak, keresik az Úr beszédét, de nem találják. Azon a napon elepednek a deli szüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt. Akik Szamária bűnére esküsznek, és ezt mondják, él a te Istened, ó Dán, és él a te utat, ó Beerseba, bizony elhullnak, és nem kelnek föl többé. Akik láttam az Urat állni az oltáron, ez utolsó fejezet, és mondta, üsd meg az oszlopnak a tetejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök is. Döntsd azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg, nem fog elfutni közülük a futó, nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a Seolba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket. Ha az égbe hágnának is föl, onnan is levonszom őket. Ha a Kármel tetején rejtőzének is el, onnan is előkeresem és elhozom őket. Ha szemeim elől a tengerfenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja őket. És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek, és megöli őket. Rájuk fordítom a szemeimet vesztükre, és nem javukra. Mert az Úr, a seregek ura az, aki megérinti a földet, és elolvad az. És jajgat annak minden lakója, és földagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Egyiptom folyója. Aki fenn az égben építi az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapította, aki előhívja a tengervizeit, kiönti azokat a föld színére, az Úr az ő neve. Nem olyanok vagytok-e ti előttem, ó Izrael fiai, mint a kusiták fiai? Ezt mondja az Úr, nem én hoztam neki Izraelt Egyiptom földjéről, a filiszteusokat Kaftorból és a Szíria belieket Kírből? Íme az Úristen szemmel tartja a bűnös országot, eltörlöm azt a föld színéről, mindazáltal mégse pusztítom el egészen Jákob házát, ezt mondja az Úr. Mert íme, én parancsolok és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem, mert fegyver által halnak meg az én népem minden bűnösei, akik azt mondták, nem ér el minket, és nem jön ránk a veszedelem. Azon a napon fölemelem Dávid leomlott sátorát, kijavítom a repedezéseit, fölemelem omladékait, és megépítem azt, mint régen volt hajdanán. Hogy örökségképpen bírják, birtokolják Edom maradékát, és mindazokat a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki meg is cselekszi ezt. Ime napok jönnek, azt mondja az Úr, és ott írja a szántó az aratót, szőlőtaposó a magvetőt, a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból a népemet, Izraelt, fölépítik az elpusztult városokat, laknak bennük, szőlőket plántálnak és isszák annak borát, kerteket csinálnak és eszik annak gyümölcsét. Elplántálom őket az ő földjükbe, nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből, amelyet adtam nekik, azt mondja az Úr, a te Istened. Amen. Melyik őtök olvasta már Ámos profétát végig? Mert most már minden fölemelhetitek a kezeteket, mert most már mindannyian elolvastátok. Hogyha megnézed, az egyik dolog, ami szembe tűnik, az igazsággal kapcsolatos. Tehát ott az első vagy másfél fejezet arról szól, hogy Isten ítéletet szól Ámoson keresztül a környező népekre, akik istentelenséget csinálnak. Vagyis Istennek a haragját mutatja be a prófétán keresztül mindazon társadalmak fele, akik nem törődnek a tehetetlenekkel, a szegényekkel, a gyámoltalanokkal, az ő népével és a népének az épülésével, hanem csak a saját hasznukat keresik. És miután ezeket a népeket így felsorolja, és azoknak az ítéletét, utána jön Izrael háza, Izrael népe, az északi királyság, és jön a déli királyság, Júda is. Lehet talán hallani, amikor mondjuk egy kicsit szkeptikus vagy kételkedő emberrel találkozol, a beszélgetés során szinte kivétel nélkül előjön az a kérdés, hogy hát hol van Isten, amikor ott vannak a háborúk, a szenvedések, meg stb. Stb. Nem? Ez azért sokszor előjön, hogy hol van a világ a fájdalmában, szenvedésében a jó Isten, a szerető Isten. Isten szeret, de soha ne felejtsük el, hogy a bűnt valami törli csak el. Mi törli el a bűnt? Az igazság törli el csak a bűnt. Semmi más nem törli el, csak az igazság. Isten igaz Isten. Az igazsággal kapcsolatban néhány kijelentés, csak úgy átnézünk, ezek igazak, meg szinte közhelyesek, de azért fontos tudnunk, olyan korban élünk, amikor sok minden relativizálódik. Sok minden rámondják azt, hogy jó, sok minden rámondják azt, hogy büntetendő, ami ezelőtt száz éve, vagy évszázadokon át, vagy évezredeken át. Bűn volt, azt mondják, hogy jó, és nem bűn, és sok minden, amire évszázadokon át azt mondták, hogy jó, most büntetik. Emlékeztek, hogy amikor Pilátus előtt ott állt Jézus, akkor Pilátus megkérdezte, hogy ugyan mi az igazság. Ő is egy nagy szkeptikus volt, kételkedő volt, mert hát látta az elnyomó birodalomnak a igazságtalanságát, a hatalomnak a könyörtelenségét. Látta és átélte, ő maga is egy kiszolgálója volt, ő maga is egy felső vezetéshez tartozó ember volt, akinek a kezéhez sok embernek az élete is vére tapadt. És amikor megkérdezte, hogy ugyan mi az igazság, mit mondott erre Jézus? Semmit. Nem mondott semmit, de előtte néhány fejezettel ugyanúgy János evangéliumába beszélt erről, hogy én vagyok az igazság. Az igazság ott állt Pilátus előtt. De kérdezte és kereste, hogy mi az igazság. És csak egy ima téma, mert ima is bőti időszak van, hogy próbáld végig gondolni, hogy kik azok a személyek, akiknek ott van a szeme előtt Istennek nyilvánvaló jósága, szeretete, kegyelme, de nem ismerték föl. És adjon Isten belátást, adjon kijelentést, lehet ez rokon, lehet ez ismerős, barát, szomszéd, hogy adjon Isten kijelentést, ismerjék föl, hogy van igazság, van igaz Isten, van ítélő Isten, aki a gonosz gyűlöl és az igazságot szereti. A Mózes 5. könyvében van arról a 9. fejezetben szó több helyütt is, 4. 5. versben is és később is. Ott azt mondja Isten, hogy nem a ti igazságotokért választottalak ki. Tehát az, hogy mi itt ülünk, az, hogy mi dicsérik az Urat, az, hogy hiszünk benne, az, hogy megtérhetünk, újjászülettünk, az nem az igazságomnak az eredménye. Nem azért, mert jó voltam, nem azért, mert jól csináltam dolgokat, hanem Istennek a kegyelme miatt, Istennek az irgalma, Istennek a szeretete miatt vagy itt. A 4. Zsoltár 2. versébe a Dávid azt mondja, hogy mikor kiáltok, hallgass meg engem, és utána úgy folytatja, hogy igazságomnak Istene. Ő is nagyon jól tudta, hogy az én igazságom az nagyon kevés. Mert azért csinált Dávid több olyan dolgot, amire nem lehetett büszke. Amit nyilvánosan megbánt. Aminek a következtében emberek ezrei, sőt, ha megnézed az absaloni polgárháborút, emberek százezrei haltak meg. A bűnei miatt. Absalon szerintetek miért lázadt föl Dávid ellen? Miért kellett meghalnia többek közt? Egyrészt a Becsabé vétke, mert utána ott volt a proféta üzenet, hogy négy gyermeket fog ezért fizetni. Meg is lett mind a négy gyermeke sajnos. Többek között nem ítélte meg azt a bűnt, amikor Amnon megerőszakolta a húgát, Támárt. És az édestestvére Absalom volt Támárnak. Emlékeztek? Támár gyakorlatilag megőrült, és a Dili házba élt élete végéig egy szép fiatal szűzlány. Ez Dávidnak a mulasztása volt, mert kivételezett a fiával, és nem akarta megítélni. Absalon ezért lázadt föl, és ezért ölte meg, emlékeztek, utána Amnont. Így indult a polgárháború utána. Amit nyilvánosan megbánt, aminek a következtében emberek ezrei, sőt, ha megnézed az absaloni polgárháborút, emberek százezrei haltak meg a bűnei miatt. Absalon szerintetek miért lázadt föl Dávid ellen? Miért kellett meghalnia többek közt? Egyrészt a Becsabé vétke, mert utána ott volt a proféta üzenet, hogy négy gyermeket fog ezért fizetni. Meg is lett mind a négy gyermeke sajnos. Többek között nem ítélte meg azt a bűnt, amikor Amnon megerőszakolta a húgát, Támárt. És az édestestvére Absalom volt Támárnak. Emlékeztek? Támár gyakorlatilag megőrült, és a Dili házba élt élete végéig egy szép fiatal szűzlány. Ez Dávidnak a mulasztása volt, mert kivételezett a fiával, és nem akarta megítélni. Absalon ezért lázadt föl, és ezért ölte meg, emlékeztek, utána Amnont. Így

Meg is lett mind a négy gyermeke sajnos. Többek között nem ítélte meg azt a bűnt, amikor Amnon megerőszakolta a húgát, Támárt. És az édestestvére Abszalom volt Támárnak. Emlékeztek? Támár gyakorlatilag megőrült, és a Dili házba élte élete végéig. Élt élete végéig egy szép fiatal szűzlány. Ez Dávidnak a mulasztása volt, mert kivételezett a fiával, és nem akarta megítélni. Abszalom ezért lázadt föl, és ezért ölte meg, emlékeztek, utána Amnont. Így indult a polgárháború utána. A példabeszédek 16.6 azt mondja, hogy könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. Igen, ott van az igazság is, amit mondtatok, a vér, az a vér által van a bűnbocsánat, és ez az Istennek az irgalmassága és könyörületessége, ami által eltörli a bűnt. És azt mondja a Jeremiás 23.6, egyszer átveszük, nem sokára, Istennek a kijelentett neveiből legalább a legközismertebbeket. Ugye ismered Isten gondviselő, Isten a jó pásztor, Isten a gyógyító, Isten a szabadító, Isten a megtartó, stb. Stb. Itt az van, hogy Isten Jahve Tzidkenu, az Úr a mi igazságunk. Tehát Isten nem csak igaz Isten, hanem ő az én igazságom. Ez nem azt jelenti, hogy én dicsekedhetek nyakló nélkül Istennel, akkor dicsekedhetek, idézőjelben nyakló nélkül Istennel, ha ő rendelkezhet fölöttem, és tőle függök. De ha tőle függök, akkor az Úr az én igazságom. Ez a Jahve Tzidkenu. Emlékeztek a korintusiakhoz írt első levélbe, Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus, tehát Istennek a fia, lejött emberként ide közénk, és áldozatú, jóillatú, stb. Stb. És igazságul lett nekünk. Tehát Isten emberré lett, hogy igazságul, emberként tudjon itt élni. Hogy meg tudjuk ragadni az ő igazságát, és meg tudjuk élni az ő igazságát. Legyen egy élhető minta előttünk, amit lássunk magunk előtt, hogy egy járható út. Lehet igaz módon élni. Igazságul lett nekünk. És azt mondja a Filippi levél 3. fejezet 9. versébe, Pál apostol, nincsen saját igazságom, ahogy már ezt beszéltük, de mégis van igazságom a Krisztusba vetett hit által. Tehát Jézus Krisztus azért jött le, Isten azért jött le emberi testben, hogy az ő igazsága hozzáférhető legyen, mert nem tudjuk igazság nélkül megismerni, meglátni őt. Nem tudunk igazság nélkül a közelébe kerülni. Mert ő igaz, szent, tiszta, és a tisztátalant, a szentségtelent, a bűnt nem tudja elhordozni. Megemészti egyből. És ezért szükséges volt, hogy mégis valahogy bejöjjön az igazság az életünkbe, hogy a közelébe kerülhessünk. Ezért lett a fia emberré, és ha hiszel az ő fiába, Jézus Krisztusba, azt mondja, hogy Istennek az igazsága belét költözik, és valósággá lesz, ami a 2. Korintus 5.21-ben van, hogy mi leszünk Istennek a két lábon járó igazsága itt a Földön. Tehát Isten igazságává lettünk. Ez egy óriási felelősség, amikor az emberek megkérdezik, hát hol van Isten, hol van az igazság, ahol Pilátus is megkérdezte Jézustól, igen kritikus helyzetben, hát mi az igazság, hol az igazság, pedig ott állt a szemei előtt, ott állt előtte. Amikor az emberek ott kérdezik, hol van az igaz Isten, hol az igazság, amikor látják az elnyomást, látják a korrupciót, látják a kizsákmányolást, látják ezt, látják azt, akkor rád kell, hogy tudjanak nézni, és láthassanak téged, te vagy Istennek az igazsága, ami nem magadtól vagy. Nem a saját cselekedeteidből van pusztán ez az igazság, hanem Istennek a kegyelméből, Istennek a szeretetéből, de mégis ez arra késztet bennünket, hogy utána elkezdjünk úgy élni, hogy

0: látnak bennünket, ne kérdőjelezzék meg, ne botránkozzanak meg, hogy ilyen Isten igazsága, ez Isten igazsága, hanem azt mondhassák, igen, te bizonyság vagy arról, hogy Isten igaz. Te bizonyíték vagy arról, hogy Isten könyörületes, hogy van Istennek jó terve. Ámos prófétának 9 fejezete van. Fölolvastuk mind a 9 fejezetet. Ha emlékeztek, körülbelül mennyi van mondjuk a áldásról, jó jövőről a 9 fejezetben? Hát, igen, jó fél. Egy jó fél. Ha körül is vesznek, és egy csomó információt kapsz, hogy ilyen baj van, olyan baj van, mert van. Vannak szükségek. Polgármesterünk ugye írja, hogy egyszerűen harmadik nagy gigaprojektet neki kellett visszautasítani a városba, és ezt nyilvánosan kiírja egy polgármester, aki kormányon levő polgármester, mert olyan nagy a korrupció. Hogy ezt ő maga mondta rá, hogy ezt már ő se. De előtte 2 gigaprojektet utasított el a kormány Fehérváron. Egyrészt ugye az a jégcsarnokot, másrészt pedig a kórháznak a fölépítését, a polgármester pedig a kampusz negyednek a fölépítését. Imádkozni kell, mert szükséges, hogy Istennek az igazsága bejöjjön a társadalom minden területére. Én nem azért olvastam föl, hogy mostan tűzemésze meg csapjon le rá, meg mennykő, meg stb. Nem ezért, hanem hogy egy istenfélelemre jussunk, mert emlékeztetlek benneteket ott a 8. fejezetben volt, azt hiszem, vagy a 7., talán a 8., több képet is mutatott a csapásról és az ítéletről a Ámósnak Isten. És amikor mutatta a sáskáknak a csapását, Ámos odaállt Isten elé, és azt mondta, hogy Uram, könyörülj meg, és ne add ezt a csapást. És azt mondta, jó, nem teszem meg. Akkor jött egy tűzvész, megemésztette az egész hóbelevancot, a gazdagot, szegényt, mindenestől a tűz, és akkor odaállt Ámos, és azt mondta, Uram, ne, könyörülj. Azt mondta az Úr, jó, akkor nem teszem meg. Tehát, hogy emlékezzetek meg, hogy a közbejárásnak, és most ima és bőti időszak van, járjunk közbe emberekért, járjunk közbe a városainkért, járjunk közbe Fehérvárért, Budapestért, Magyarországért, mert annyi mindenért jöhetne a tűz, jöhetne a csapás, jöhetne az ítélet, igazság szerint és jogosság szerint. De amikor odaállsz Istenhez, az ő irgalmasságára, könyörületességeire, ígéreteire hivatkozva, Isten irgalmas, és Isten könyörületes, és nem jön az ítélet. De nem automatikusan jön az áldás. Amen. A második dolog, ugye, amiről szerettem, tehát Isten igazsága és igazságossága. A második dolog, amiről szó volt, többször, több helyütt megtérésre hívta Ámoson keresztül Isten Izraelt, déli királyságot, Júdát, tehát az ő népét, és még a környező népeket is egy megbánásra, egy gondolkozásmódbeli változásra, hogy változtassák meg a gondolkozásmódjukat még az Isten tiszteleteikről is. És itt nem csak ott voltak olyan érdekes nevek, amikor hordozzák a nem tudom, most nem jut eszembe milyen néven illetik, az gyakorlatilag a moloknak a más neve, tehát gyakorlatilag bálványoknak a nevei, de ne felejtsük el, hogy ott vannak Júdának a Isten tiszteletei is, amiket gyakorlatilag a sátorba, a szent sátorba végeztek, és ott vannak a papi énekek is, és a levitai énekek is, amikkel Istennek áldoztak. És azt gondolták, hogy ez Istennek tetsző. És erről is szeretnék. Tehát Isten fontos, hogy megértsük, hogy megtérést és egy megbocsátást hirdet, de a megbocsátás az megtéréssel jön. Ez egy olyan dolog, hogy amikor vétkezik valaki ellened, neked mikor kell megbocsátanod, ha ő megtér? Vagy hogyha megtér és bocsánatot kér tőled, akkor kell megbocsátanod. Tessé? Tehát, hogyha továbbra is vétkezik ellened, akkor is meg kell bocsátanod neki? Igen. Igen. Keresztények sokszor azt várják, nem bocsátok meg, mert nem kért tőlem bocsánatot. Más az időbe való megbocsátás, és az időbe, a történelembe való, téridőbe való ítélet, és más az örökítélet. Ahhoz, hogy az örökítéletkor neked megbocsátottságod legyen, szükséges, hogy itt az időbe elengedj. Folyamatosan megbocsáss. Tehát aztán emlékezzetek Jónásra. Elküldetett Ninivébe. Miért nem akart Ninivébe menni Jónás? Mert tudta, hogy Isten irgalmas. Ha ezek megbánják, képes megbocsátani. Ha megbocsát Isten nekik, akkor én hamis próféta leszek, mert nem jön az ítélet Ninivére. Márpedig én nem akarok hamis próféta lenni, jöjjön csak az ítélet Ninivére. Pusztuljanak. Így volt. Tehát olvasd el. Igazából ez a elhívására való büszkeség tartotta vissza Jónást, hogy teljes szívvel hirdesse a megtérés üzenetét. Mert ha ő most elkezd profétálni, hogy így haltok meg, úgy haltok meg, térjetek meg, mert jön az ítélet, ezek meg megtérnek, Isten képes megkönnyörülni rajtuk, és nem jön az ítélet. És akkor bekerülök a történelemkönyvbe, hogy volt egy hamis proféta, akinek a proféciája egész országra szóló volt, és nem következett be. És meg van írva, hogy az ilyet meg kell kövezni. Mózes 5. könyvében van meg írva. Ne felejtsük el, hogyha Isten megtérésre hív, ráadásul ítélettel, és te megtérsz, vagy megtér valaki, Isten könyörülő és irgalmas. Nem fog ítéletet hozni. Amikor imádkozol emberekért, imádkozol városokért, imádkozol az országért, imádkozol a vezetőinkért, a most hatalomban levőkért, ne az ítéletért imádkozz, hanem a megváltozásukért imádkozz. Istennek a változtató erejéért imádkozz. Nem az ítélet a lényeg, sőt, én azt mondom, hogy jobb, hogyha nem az ítélettel tapasztalják meg. Gondolj csak bele, minket is, vajon az Isten ítélete indította megtérésre, vagy pedig az, hogy átéltük, megtapasztaltuk, megérintett valamilyen módon Istennek a szeretete jósága. Isten jósága indított bennünket a megtérésre. Istennek a jósága és szeretete tudja megváltoztatni a hatalomban levőket is, a pozícióban levőket is. Jézus barátkozott ugye a bűnösökkel, ez egy másik nagy kérdés, hogy én most mennyire nyithatom meg az életemet a bűnösökkel. Most, hogyha ha közösséget vállalok velük, akkor nem vállalok közösséget a bűnökkel, nem leszek bűnös előttük, vagy mások előtt. Jézus közösséget vállalt a bűnösökkel, de a bűnt soha nem követte el. Ettől függetlenül még elmondták mindenfélének, mert hogy bűnösökkel eszik, bűnösökkel, paráznákkal, csalókkal, hazugokkal eszik, barátkozik, akkor biztos olyan ő is. Ne az emberek véleményére néz, de a szívedet tarts tisztán. Használjon téged Isten bűnösök megtérésére, ezért legyél elérhető számukra, de soha ne légy részes a bűneikben. Nem csaphatjuk be Istent. Becsaphatjuk a testvéreket, félrevezethetjük a testvéreket, de Isten soha. Isten mindent tud. A szíveinket ismeri. Irgalom és kegyelem. Nem tudjuk eltörölni a bűnt. Csak az a könyörületesség és a Istennek az igazsága. Egy olyan korban élünk, amik azt hirdeti, hogy mindenfele legyél toleráns, ha nincsen benne tolerancia, akkor ítéletre méltó vagy. Ugye most ja, a következő. A következő az az Istennek a tisztelete, Istennek a dicsőítése. És ezt azért is beszélek, hogy utána fogjuk dicsérni az Urat. Sokan azt gondolták, talán a 6. fejezet szól arról, hogy az Isten tiszteletjük az Istennek tetszik, tetszenek az énekek, a zene, stb. Stb. Az előző generációkban láthattunk vallásos képmutatást. Amikor mi fiatalok voltunk, emlékezzetek meg, vajon nem ítéltük-e meg magunkban a vallásos képmutatást? Akár megtértünk, akár nem. De az a helyzet, hogy a vallásos képmutatás az ugyanaz, a bűn, évtizedekkel később is. Most is van vallásos képmutatás, és ebben legyünk őszinték, legyünk egyenesek. Hagyjuk, hogy Isten a szívünknek a egyenességében tudjon szólni, dolgozni, tisztítani, ha kell belül égetni. Istennek a tisztaságát, Istennek a szentségét kérem, és imádkozom a gyülekezetre, minden egyes tagra. Ámos az imádásnak a lényegéről, a dicsőítésnek a lényegéről kezdett el beszélni. Csak gondoljatok bele, napjainkban olyan kereszténységet és olyan keresztény világban élünk, hogy fölmerülhet a kérdés, vajon a zene vagy a dicsőítés a fontosabb. Vagy akár a celebritás. Keresztények között is van celebség. És a népszerűség, stb. Külsőségek. Az istentisztelet vajon szórakoztatás, előadás, vagy pedig az istentisztelet a szívünkből fakadó testünket, lelkünket, szellemünket is Istennek a tetszésére való odaszánás cselekedetei. Közös cselekedetei. Egyetlen egy momentumról, dologról szeretnék részletesebben most az Isten tisztelettel kapcsolatban beszélni, a kézfelemelésről. Az Isten tiszteletet, ha megnézed, az azt jelenti, hogy ha én tisztelem Istent, akkor nem választhatom szét a testemtől a szívemet, a lelkemet. Hogy én Isten tisztelem a szívemmel, a lelkemmel, de hát a testemmel nem. Tehát az azt jelenti, hogy ha én Istent tisztelni akarom teljes lényemmel, akkor ebbe benne van a testem, a lelkem és a szívem is. Benni, itt vagy? Itt vagy. Köszönöm. Tehát az azt jelenti, hogy minden egyes részünk benne van Istennek a tiszteletébe. A testtartásunk is sok mindent elmond. Nem csak az Isten tiszteletről, hanem ezt mondjuk egy HRS-sel tanítják a testbeszédet, de más vezetőkkel is tanítják, hogy akit felvételiztetsz vagy interjúztatsz, a testbeszédei mi mindent árulnak el. Mert nagyon jól tudják szakemberek, hogy bizonyos testbeszédek, cselekedetek, gesztikulációk, megnyilvánulások, belső lelki állapotokat, gondolkozás, szokásmódokat fejeznek ki. Ezt hasonlóképpen, hogyha én odaszánom az egész lényemet az Istennek a tiszteletére, Istennek az imádására, dicséretére, akkor a testemmel is kifejezem ezt. És a testem is ki kell, hogy mutassa ezt. Kinyilvánítjuk Istennek, a testünkkel is, a szívünknek, a lelkünknek az állapotát, hogy mire fókuszálunk, mi a belső szenvedélyünk, az elsőbségi, fontossági sorrendjeinket is kimutatjuk a testünkkel is. És hát bizony a dicsőítés közben, ugye van, amikor fölemeljük a kezünket, van, aki letérdel, van, aki végigül, van, aki táncol, van, aki áll. Én most nem ezt akarom megítélni, hogy most ki hogy csinálja, ki nem csinálja. Néhány dolgot. Én azért emelem föl többek között a kezeimet és fölemelt kézzel dicsérem az Urat, mert bibliai minták, példák és isteni felszólítások vannak erre. És most néhányat felsorolok ezek közül. Ne ijedjetek meg, hogy mostan bibliavers és bibliavers jön, de egyszerűen gyakoroljuk ezeket. 63-as Zsoltár 4-es verse. Téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva fölemelem a kezem. Tehát a Zsoltáros azt mondja, hogy úgy imádom a nevedet, hogy közben fölemelem a te neve, a kezemet. 28-as Zsoltár, második vers, azt mondja, hogy halld meg esedezéseim szavát, mikor kiáltok hozzád, mikor fölemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé. 88-as Zsoltár, 9-es vers, szemem elbágyott a nyomorúságtól, hívlak Uram, minden nap kitárom feléd az én kezeimet. Tehát az Isten keresésnek, Isten imádásnak, a Isten fele való sóvárgásnak a kifejezése is a fölemelt kéz. 119-es Zsoltár 48-as vers. Fölemelem kezeimet a parancsaidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a rendeléseidről. Ez gyakorlatilag a fókusz beállítását is segíti. Tanítók, akik tanítjátok a gyerekeket olvasni, hányszor mutatjátok meg, vagy mondjátok meg nekik, hogy tegye oda a mutató ujját. Miért? Miért tanítod úgy, hogy tegye oda a mutató ujját? Segít a fókuszálásba, segít a koncentrálásba, segít a szemeink keresztül az elme működésébe, hogy oda összpontosítson. Ahogy fölemeled a kezeidet, azt mondja, hogy a te parancsolataidról, a te gondolataidról elmélkedem. Segít az arra, hogy ne kössön le az otthon mosogatóba hagyott dolog, vagy esetleg a csepegő csap, vagy ne kössön le az agyadat, hogy most vajon elzártam-e a fürdőkádba a csapot, vagy most mi lenne a habfürdővel, az kidőlt, mert nem raktam be a helyére, vagy mit tudom én. Ezek azért sok minden lehet. Hú, nem zártam el a sütőt. Aztán, 134-es Zsoltár második vers, emeljétek fel kezeiteket a szent helyen, és áldjátok az Urat. 141-es Zsoltár második vers, mint jó illatú füst jusson eléd imádságom, kezem fölemelése esti áldozat legyen. Tehát az egy Istennek való áldozat is. Erőfeszítés, ez azt jelenti. Erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy Istennek adjak dicsőséget. 143-as Zsoltár 6-os vers, imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánod eped. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lelkemnek a fölfele Isten jelenlétébe való sóvárgását is kifejezem a kezeim fölemelésével. 2 Krónika 6.12-ben emlékeztek, amikor Salamon a templom szenteléskor elkezdett imádkozni, azt csinálta, hogy egy magas széket csináltatott, trónszéket, arra fölállt, és elkezdett imádkozva letérdelt, először fölállt a trónszékre, letérdelt, és fölemelte a kezeit. És térdelve, fölemelt kezekkel így imádkozta azt a két fejezetet, amire nézve egyébként, ha megnézitek a Sirató falhoz, mind a mai napig a Salamonnak ezen imái miatt mennek el mind a mai napig a Sirató falhoz imádkozni, és rakják be, ezt nem olvasom, nem mondom el, hogy miket imádkozott ott, de ezekre a két fejezetbe, hogyha elolvassátok, akkor amikor elhangzottak, arra nézve imádkoznak mind a mai napig, évezredekkel később is. Ezrás 9.5-ben az esti áldozatkor fölkeltem sanyargatásomból, megszaggattam alsó-felső ruhámat, térdeimre esve fölemeltem kezeimet az Úrhoz, az én Istenemhez. Ez a bűnbánatnak az imája. Nehemiás 8:6, áldotta Ezrás az Urat, a Nagyistent, felelte rá az egész nép fölemeltkezekkel, ámen és ámen. Ez pedig az egyetértésnek a jeleként is, Isten fele való viszonyulás, Isten felé való, megfajtva magukat leborultak az Úr előtt, tehát az Isten előtt való megalázkodás, máshogy mondva, az Isten előtti megfelelő pozícionálásomnak a kifejezése is, hogy fölemelem a kezeimet hozzá. Kvázi megadom magam. A Jeremiás iralma, ez az utolsó előtti, emeljük fel szíveinket kezeinkkel együtt Istenhez az égben. És ez az egésznek a üzenete, a kézfölemelés üzenete, hogy amikor fölemeled a kezedet, akkor a kézfölemeléssel, vagy a szívedet fejezed ki, ahogy az is föl irányul Istenhez, vagy a szíved irányultságát is, fordítva is igaz, segíted, hogy az Istenre fókuszáljon. És az utolsó ezzel kapcsolatban 1 Timóteus 2:8 Pál apostol azt mondja, emlékeztek, a Pécsi Józsi szokta vasárnap reggelente mondani többször, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emeljenek föl, harag és versengés nélkül. Ez az Isten tisztelet készfölemelésével kapcsolatban az első, hogy van egy bibliai mintánk. Aztán hadd mondjam, hogy az imádkozás az gyakorlatilag az imádásnak, Isten imádásának az egyik formája. Amikor fölemeled a kezeidet, akkor az Istennek az imádásába tudsz belelépni. Akkor el tudsz felejteni egy csomó dolgot. Miért gondolod, hogy a legjobb helye a zsebedben van a dicsőítés közben a kezed? Érdekes, hogy Istennek külön parancsba kellett adnia azt, hogy emeljétek föl kezeiteket. Egyszer se olvasom azt, hogy tegyétek zsebre kezeiteket. De azt olvasom nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, nem négyszer, nem ötször, hogy emeljétek föl kezeiteket. Miért? Mert az ember általában nem erre hajlamos. Úgy természetes szinten így lóg. Ez úgy magától jön. Nem kell semmit se csinálnom, hogy lógjon. De erőfeszítést kell tennem, hogy fölemeljem. És ezért mondja Isten, hogy tegyél erőfeszítést, gyermekem, tegyél erőfeszítést, leányom, és emeld föl a kezeidet, és dicsérj engem. Miért emelem föl a kezeimet imádatban? Azért, mert például nem vagyok gnosztikus. Tehát mit jelent az, hogy nem vagyok egy ilyen szuperszellemi. Nem gondolom azt, hogy az Isten dicsőítésem és az Isten imádásom el tud szakadni, vagy külön tud válni a testemtől. Nem vagyok annyira szuperszellemi, hogy majd én a gondolataimba és az elmémbe egy belső derűvel örvendezek az Úrnak, és egy belső táncolással vigadozok neki, egyébként pedig zsebretett kézzel gubbasztok testemben. Nem vagyok gnosztikus, hanem tudom, hogy nem választhatom szét a testemtől a lelkemet és a szellememet, mert egyben vagyok, mert a gnosztikusok úgy gondolják, hogy kizárólag a szellemi az, ami pozitív, és ami testi, az gonosz. Tehát minden, amit látsz a tükörbe, az romlott. Úgyhogy hiába teszed rá a hialuron dolgokat, krémeket, meg a ránctalanítót, attól még az romlott. Ebben van igazság, de az nem rossz. Ami romlott, az még nem rossz. A következő, ezt leírtam, egy esküvői szertartás szövegébe olvastam, ez egy angliai esküvői szertartás, egy ottani fogadalom. A testemmel megtisztellek téged, ez a a felek mondják egymásnak. A testemmel megtisztellek téged, a testem imádni, ott az rajongani fog téged, egyedül a te tested fog engem babusgatni, és az én testem a te értékedet fogom kifejezni az életem során. Ez a házasság kötésbe is, ez igaz. De ez igaz Isten felé is. Isten felé való kapcsolatodban is igaz ez. A bibliai kereszténység az ünnepli a teremtést. És azt, hogy mi Isten teremtése vagyunk. Teremtettek vagyunk. Gyakorlatilag a mi testünk is Istennek a teremtése. Tehát mi testben élő, szellemi és lelki lények vagyunk. Tehát nem tudod szétválasztani tőled, magadtól, hogy a szellemed, lelked az jó, a tested az meg fúj, büdös, romlandó, gyalázatos, újból tisztába kell tenni, etetni kell, itatni kell, stb. Stb. Ezek igazak, de az a helyzet, hogy a testünkkel is imádjuk Istent. És a testünkkel is rajongunk érte. És a testünkkel is hirdetjük, hogy Isten dicsőséges. Ezért ápoljuk, gondozzuk, öltöztetjük, díszítjük a testünket. Sőt, amikor elmegyünk közös istentiszteletre, akkor különleges módon erre odafigyelek, gondot fordítok rá, akkor mellettem van, megölel, akkor egy jó illatom legyen, jó érzése legyen, hogy ne a testnek a nyomorúsága ragadja meg az ölelés pillanata, hanem meg tudja Istennek a örökké való dicsősége érinteni, mikor megöleled, vagy megcsókolod testvéri tiszta csókolása. Ez gyakorlatilag a Róma 12-ben emlékeztek, Pál apostol is azt mondja, hogy testünket élő áldozatként mutassuk be, és szálljuk oda Istennek élő, neki tetsző áldozatul. Mert ez a mi Isten tiszteletünk. Tehát az Istennek a tiszteletébe beletartozik, hogy a testeddel imádd. Istennek a tiszteletébe beletartozik az, hogy a testedet, és nem tudod azt csinálni, hogy a testednek bizonyos részeit használod, bizonyos részeit nem, hanem a tested, abban benne van minden tag. Tehát a testedet úgy amblok egészbe, amid van, dicséred vele Istent. Ámen. Meg kell értenünk a dicsőítést és a dicséretet, mert akkor tudjuk a szíve szerint, az ő akarata szerint őt isteníteni, Istenként magasztalni, Istenként dicsőíteni, hogyha megértjük, hogy mindenünk, amink van, az arra teremtetett, hogy dicsőítsük őt. És ebben benne van a testünk is. A következő, az emberi kéz a hitünknek és érzéseinknek és szándékainknak is nyilvánvaló kifejezést ad. Ez a gesztikulálás például. Tehát vannak emberek, akik többet beszélnek a kezeikkel, mint a szájukkal. És hogyha leködöd a kezüket, nem tudnak beszélni. Vannak szónokok, rendkívül tehetséges szónokok, prédikátorok, ha lekötözöd, akkor egy tehetségtelen, szerencsétlen, alig tud makogni, ember lesz belőle. Mert ő nem csak a száját használja a beszéde, a mondani valója kifejezésének, hanem elengedhetetlen számára már a kézhasználat, a mimika és a testi megnyilvánulás is sok egyéb. Ez, amikor elkezdi az ember a nyilvános szereplést, akkor ez még zavar lehet, még akkor kicsit merevebb, akkor még hátul tartja a kezét, zsebbe tartja, lekötözi, töri, meg tördeli, tekergeti. De az a helyzet, hogy a kezeink hangosan beszélnek. Amikor házastárs választás előtt voltam, számomra fontos volt, hogy leülsz mellé, és akkor jár-e állandóan a lába, állandóan jár a lába, akkor az azt jelenti, hogy valami salom hiányzik. Ha állandóan látod, hogy törögeti, meg húzogatja az ujjait, meg meg állandóan tördeli a kezeit. Hát én nem akarok olyan feleséget, mert hát most mit tördelje a kezét? Nekem ne tördelje össze a kezét. Jó, tudom, ez nem azt jelenti. Meg lehet ebből szabadulni, 2 hét múlva, 3 hét múlva lesz szabadulás hétvége, természetesen. De ezek fontosak, mert a testbeszédet sok mindent elárul, hogy mi van ott legbelül, nem? Amikor például bűnösök, a gyerek valamit csinál, mit csinál a kezeivel? Akár van benne valami, akár nincs. Hátra teszi. Eldugja a kezeit. Lehet, hogy nincs benne az a bűn jel, nincs benne a torta szelet, mert már megette, de a kezei... Amikor nyugtalanok vagyunk, akkor ráülünk, vagy elkezdjük tördelni a kezeinket, nem? Gyerekeket, ha megnézed az iskolába, tanítónők, tanárnők, ott vagytok, és ott vannak veletek szembe a gyerekek. Ott ülnek a padokba, és akkor sok mindent elárul, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. Mikor aggódunk, akkor is tördeljük a kezeinket. A bizalom, rá kell bízni. Amikor félünk, akkor mit csinál az ember a kezével? Tehát akkor elfedi az arcát, vagy pedig valakit félt, akkor a kezeivel egy oltalommal oda nyúl. Ha kétségbe esettek, vagy frusztráltak vagyunk, akkor mit csinálsz a kezeddel? Akkor földobod a kezeidet, hogy stb. Talán a lemondás, vagy a csüggedés jele is ez. Vagy amikor összezavarodunk, akkor így földobod a kezeidet, és hát nem tudod a választ. Mint a tanácsot, vagy irányt keresnél, és kérnél. Nem? Vagy ha irigykedsz, vagy ha hibáztatsz. Tehát ugye, stb. Igen. Amikor mi dicsérjük Istent, óriási sok minden van benne, amikor fölemeled a kezedet egy hittel. Egy tudatos odafigyeléssel, a mennybe irányuló gondolatokkal és szívvel. Fölemelem a kezeimet, amikor imádom az Urat. Miért? Mert ilyenkor egy magasabb hatalomnak adom át magam. Egy tőlem, fölöttem levő hatalomnak átengedem az életemet. Ez azt jelenti. Isten akaratának és Isten útjának oda szentelem az életemet. És kimondom azt, hogy Istenem, Uram, a tied vagyok, tied az életem. Tegyél velem, ami neked jónak látszik. A 6. Fölemelem a kezeimet, amikor imádom az Urat, mert ezzel kifejezem a gyengeségemet, a sebezhetőségemet. Nem vétekezek. Nem őrzöm magamat Isten befolyásától. Amit akarsz, csináld velem. Has, változtas, alakíts. Lép belém, érints meg. Tudod ezt mondani, hogy amen? Ez azt jelenti, hogy nincs rejtegetni valóm. Nincsen olyan hátsó kamra az életemben. Itt vagyok teljesen kitárt szívvel, kitárt élettel, kitárt elmével, és azt mondom, hogy életem a tiéd, Uram, és hogy ez téged, azért vagyok, hogy téged keresselek, hogy megszenteljelek. Hogy te szenté tegyél engem. És az én életem pedig szent Istenként bemutasson téged. Nem tartok vissza semmit. A szívem, a lelkem, a testem, az elmém, a gondolataim is minden nyitott előtted, Uram. A következő, 7. Fölemelem a kezemet és imádom az Urat, mert ezzel kifejezem, hogy olyan vagyok, olyan helyzetben vagyok, hogy segítségre szorulok. Várok tőled, Uram, valamit. Egy szellemi koldús helyzetben vagyok. Ami a Máté Evangélium 5-8-ba vagy 3-ba, hogy boldogok a szellemi szegények. Igen, rád szorulok, Uram, mert egy csomó dologba hiány szenvedek. Nélküled nem tudok helyesen dönteni se egy helyzetbe. Nem tudok jól dolgozni, nem tudok jól profitálni, nem tudok jó fér lenni, jó apa lenni. Szükségem van rád. És ezért imádlak, fölemel kezekkel, mert elismerem azt, hogy egyszerűen rád van minden, életem minden területén rád van szükségem, rád bízom az életemet. Fölemelem a kezemet, és dicsérem az Urat, a nyolcadik, és így imádom őt, mert egyszerűen hálás vagyok, boldog vagyok, és várakozok, hogy egy olyan Istentől, aki jót készített számomra, aki szeret engem, fogok kapni most is. Fog szólni hozzám. Fog belém szólni. Meg fog érinteni. Természet fölötti fog elérni engem. Ezért dicsérem őt. Fölemelem a kezeimet, a kilencedik, és dicsérem őt, mert ezáltal törekszem arra, hogy ne magammal foglalkozzam, hogy Uram, most nekem szükségem lenne, hogy kislábom újjon meggyógyuljon, a viszket a lábam, nincs a bukszámban elég pénz, nem tudom kifizetni azt, erre lenne szükségem, a gumira, a fölfújatni, megcsináltatni, elhozni, elvinni, segíteni, azt megújítani, mindenre. Hidd el, hogy Isten tudja mindet. Sőt, ami most eszedbe se jut. Most leírnád, hogy mi mindenre van szükséged. Nem tudnád leírni mindazt, amit Isten tud. Isten többet tud. Többet tud. És azt mondja, én gondot viselek rólad. Amikor fölemelem a kezemet, és így dicsérem az Urat, és így magasztalom őt, akkor ezzel elismerem azt, hogy Uram, én tőled várom. Tőled várom, hogy megelégíts. És te pontosan tudod, hogy mire van szükségem. És rád irányítom a figyelmemet. Nem a magam szükségeivel akarok foglalkozni. Mert tiéd egyedül a dicsőség, tiéd egyedül a királyság, tiéd egyedül a hatalom, a méltóság. Amen. És fölemelem a kezeimet, és úgy dicsérem az Urat, mert ezzel kifejezem, hogy Uram, szeretlek téged. Kifejezem azt, hogy Isten szeretetje vagyok. Isten szeretett gyermeke vagyok. Kifejezem azt, hogy ő az enyém, én az övé, hozzá tartozok, ő hozzám tartozik. És Istennek a istenségébe helyezem őt a gondolataimba. Nem csak egy ilyen kifutó fiú, hogy ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, add meg ezt, add meg azt, amazt, hanem elismerem, hogy ő Istenem, mindenhatóm, örökkévaló királyom. Dicsérjük így az Urat. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.